0: Balatonra szigeten fogtam a söröd, én bevallom. Csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem, a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak a szíved.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt kívánok! Néhány másodperccel vagyunk 17:30 után, és gyönyörű reggelünk van, és az, hogy enyhe az idő, és kifejezetten, hát azt mondom, hogy talán az elmúlt hetekben nem volt ennyire enyhe reggel, 16-17 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt lentben, fúj a szél, de meleg szél fúj, úgyhogy érezhető is, hogy ma egy picit, mintha már a kora reggeli élet is intenzívebb lenne. Nagyon sokan sétálnak például kint a városban, és egyre többen vették elő a bringát is, ami mindenképpen jó dolog. Egyelőre úgy néz ki, hogy egyébként ez a csütörtök még száraz időt hoz, átmenetileg megvastagodó felhőzettel, de azért kapunk elvileg napsütést is, viszont a déli óráktól már záporok, zivatarok kúsznak be fölénk, és előfordulhatnak majd szórt jelleggel, és a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul ma még, tehát hőmérsékletben biztosan nyárias értékeket kapunk, egy kicsit változékonyabb idővel, így is indul a reggel, fölnézek az égre, akkor változóan felhős az égbolt egyébként jelen pillanatban, és nagyon vékonyka, sarló alakú holdat lehet látni az égbolton. A felhők mögül még egy picit ezt is lehet látni a reggeli induláskor. És aztán, hogy milyen lesz a készülődés, az önökön múlik, mi itt vagyunk, és remélem, hogy szebbé tudjuk tenni a mai reggelüket. Érdemes gyakrabban az órára pillantani, nehogy elkéssenek, és természetesen, hogyha kíváncsiak arra, hogy mit hoz a következő napok és a jövő hét elejének időjárás, akkor 6 órakor mindenképpen fókuszáljanak ránk, friss információkkal érkezünk. Ma október 8-a van, ha még nem mondtam volna, és csütörtök, és ma a naptár szerint Koppány névnap, de ehhez a ma naphoz is rengeteg minden kötődik, úgyhogy szép lassan mindenre fényderítünk a mai reggelen, illetve délelőttön. Ébredjenek velünk, rádiózzanak velünk, mi itt vagyunk a reggeli csapat, a közvetlen segítőtársam Györkös Gorán hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. 3 perccel vagyunk 17:30 után.

Na nézzük, hogy milyen az országos helyzetkép. Ugye azt már említettem, hogy felhős, jobbára az ég felettünk, és hát szokatlanul enyhe a reggelünk. És bizony, amíg mi viszonylagosan egy ilyen kellemes reggelt élvezhetünk, már nagyon sok helyütt esik az eső. Muravidékre viszont a jobbára felhőség jellemző, időnkénti vékonyabb fátyolfelhőkkel, itt Lendván és a közeli Muraszombatban is 17 fok van. Novomesto túlnyomóan felhős 14 fok, Postojna borúség 13 fok, és felhős az ég Szlovengrádecben is 16 fokkal. A fővárosban, Ljubljanában szakad az eső, 14 fokot mutatnak a hőmérők, Liszcán borús az ég 13 fokkal, Portoros gyengén felhőség, 18 fok a hőmérséklet, Maribor felhős 16 fok, Novagorica esik az eső, szintén 16 fok van, Celje felhős 15 fok, és esik az eső a Triglávon is. Egészen pontosan ilyen szitáló, párás, nyírkos idő van, esővel és 3 fokkal. Ez jellemzi most a reggelünket, így néz ki az országos helyzetkép, de azt gondolom, hogy ha már a fővárosban, Ljubljanában is esik az eső, akkor csak órák kérdése, hogy az mikor fog elérni bennünket. Nyilván nehéz kiszámítani, hogy hol mennyi csapadék várható, de hogy alapvetően délutára már csapadékosabb időt jeleznek, az egészen biztos, és nálunk is felhős és enyhe idővel indult a reggel, ahogy mondtam, 17 fok van, úgyhogy szélesre tártuk mi is az ablakokat, és a kinti friss levegő áramlik be ide a stúdióba, és önök is ébredés után nyugodtan nyissák ki az ablakot, ajtót, egy reggeli szellőztetés jót fog tenni. Mint ahogy a következő zene is, 9 perccel fél hat után jön a Unique és Pápa Jóci.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Ez a valóban a Muravidéki Magyar Rádió, a régió hangja. Jó reggelt minden korán ébredőknek. Október 8-a köszöntött ránk, és szelesen indul, de olyan enyhe reggelre, amit én azt gondolom, hogy mindenki csak örömmel tud fogadni, de ettől függetlenül ez a nap bizony változékony időt hoz nekünk. Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, és hát mondhatom azt, hogy a hőségre jön most egy markáns hidegfront, és bizony nagyon kemény lesz a frontérzékenyeknek ez az időszak, és hogyha éjszaka esetleg forgolódtak sokat, vagy nem aludtak, az bizony ennek az érkező hidegfrontnak az egyenes következménye. Ugyanis nem csak az éjszakai alvásunkat zavarja meg, hanem egyéb más tüneteket is előhöz, úgyhogy hamarosan 6 órakor lesznek majd friss információk időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Most pedig jön Jack Savoretti.

Ez volt a Magna Cum Laude és a Mindig Lesz című daluk, és minden napra lesz egy köszöntőnk, meg minden nap van ünneplő is. Hát október 8-a van, és a naptár szerint ma Koppány napja. Ez egy török-magyar eredetű név, régi magyar személynév egyébként, István király ellenlázadó főúrnak a neve. Jelentése egyébként méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, magas a jelentése a Koppánynak. Amúgy a naptár tele van még nevekkel, ott van a Benedikta, a Bettina, a Brigitta, a Demeter, a Dömötör, a Gerjén, Gitta, Mária, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon és a Szergius név is. Rengeteg név a naptárban, lehet válogatni, és hát hogyha van ismerősük, aki ma ünnepel, ne felejtsék el felköszönteni. Kedves hallgatóink, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, csodás napot, Isten éltesse önöket!

0: időjárás. Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Már is megnézzük, hogy mire számíthatunk a folytatásban, bár ez a szokatlanul enyhe reggel és a feltámadó szél már biztos jele annak, hogy jön a változás, itt van a változás szele, és ez át is alakítja az időjárásunkat a következő napokban. Számíthatunk arra, hogy azt a fajta kellemes vénasszonyok nyarát, amit élvezhettünk az elmúlt napokban, azt most már nem fogjuk visszakapni, az igazi nyári kellemes 25-26 fokos melegre jó néhány hónapot majd várnunk kell, viszont a változásra már csak néhány órát, több helyütt az országban már most is esik az eső, nálunk még viszonylag csendes, nyugodt reggel van, 17 fokkal innen indulunk, és alapvetően majd szép lassan megnövekszik, átmenetileg megvastagszik mindenütt a felhőzet. Valamikor a déli óráktól számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. 22 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet kora délután. És ugye egy nagyon erős frontbetörés kezdetén vagyunk, teljesen átalakul időjárásunk meg az orvos-meteorológiai helyzet is. Pénteken főként éjszaka lehet még esőzápor, néhol akár az ivatar sem kizárt, de aztán holnap napközben majd csökken a csapadéknak az esélye, a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de lesznek tartósan felhős időszakok. Holnap hajnalban a maihoz hasonló 10-16 fokra készülhetünk, még holnap délután általában 18-23 fok valószínű. Az előttünk álló hétvégén, szombaton, vasárnap befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is megnő szombatra, és többnyire gyenge mérsékelt légmozgás mellett a kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutára jó részt 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. A vasárnap felhős időt hoz, majd napközben nagyobb területeken már szakadozik, csökken a felhőzet, és lehet még csapadékzóna felettünk, de minimális az esélye a csapadék kialakulásának. Vasárnap hajnalban 7-14, napközben már csak 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de például a tartósabban borús, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is várható. A jövő hét elején hétfőn gyengén vagy közepesen felhős időt kapunk számottevő csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali 14 és 19 fok között alakul. Kedden a nappali komoly felhőképződés mellett sok napsütés, száraz idő valószínű. Általában élénk lesz a szél, kedden a hőmérséklet a hajnali órákban 0 és plusz 10 fok között várható, délután jellemzően 14-19 fok lesz. És azt követően is ezek az értékek állnak be, tovább csökkenő hőmérséklettel szerda csütörtök lesz egyébként a mély pont, akkor megy legalacsonyabbra a hőmérő higanyszel, ami azt jelenti, hogy napközben 12-13 fok lesz a legmagasabb érték, és szinte minimális lesz a különbség az éjszakai és a nappali hőmérsékletek között. Jobbára felhős borongós időt hoz a szerda, a csütörtök a mostani számítások szerint, és úgy tűnik, hogy jelentősebb csapadékra a hétvégén kell majd számítani, de ma délután is érkezik ide Muravidékre is szórt jelleggel. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mi az, ami terhelő. Hát az, hogy az elmúlt napok hősége után, idézőjeles hősége után jön a markáns hideg front, és ez egy nagyon nehéz időszak lesz a frontérzékenyeknek, hiszen erőteljes lehűlést hoz majd a következő napokban, és hát gyökeresen változik meg az orvos-meteorológiai helyzet, de a mai napon elsősorban ennek a változásnak most a negatív oldalai jelentkeznek komoly panaszokkal. Ugye az elmúlt időszak legmagasabb hőmérsékleti értékei 27-28 fokot is elérték, és nagy volt a napi hőingás. Ez ma már ugye változott, mert hogy éjszaka enyhe idő volt, 16-17 fokkal, és napközben csak 1-2 fokot fog majd emelkedni a hőmérséklet. Délután érkezik meg a markáns hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár még a jégeső is kialakulhat, és a gyors melegedést kísérő melegfront jellegű panaszok hirtelen fognak átváltani erős hidegfronti panaszokká, ami nehézé teszi a szervezet számára az alkalmazkodást. Veszélyesen növeli a sztrókok, infarktusok esélyét, erősen ingadozó vérnyomás értékeket generál, gyakoribb lehet a rosszul lét, a görcsös panasz, például megnőhet a koraszüléseknek a veszélye, gyakoribb lesz a fejfájás, súlyos szív- és légzési nehézségek léphetnek fel, emésztési panaszok, akár szédülés is. Az erőteljes viharos időszakban növekszik a bizonytalanságérzet, felléphet akár szorongásos panasz is. Sokan tapasztalnak erős feszültséget, ingerlékenységet, és hát lényegesen figyelmetlenebbek lehetünk, ami ugye a közlekedésben is igen veszélyes. A front után beáramló hideg levegő következményei péntektől fognak majd erőteljesebben érvényesülni. Akkor már a negatív-pozitív hatások is előtérbe kerülnek, de erre is készülni kell, hiszen egyet több embert érint már az időjárás érzékenység. Úgyhogy amennyire lehet, pihentessék ma a szervezetet. Fokozatosan romlanak egyébként a kültéri programok feltételei csütörtökön, hiszen csapadékos időre készülhetünk és erősödő széllel. Úgyhogy ez egyébként a csapadék érkezése mindenképpen az allergiásoknak lehet egy kedvezőbb hír, hiszen a magas parlagfűt kitisztíthatja az érkező eső a levegőből, így átmenetileg az allergiások is fellélegezhetnek.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de változó közlekedési feltételekre számítsanak a nap folyamán, és mindig vezessenek az útviszonyoknak és az időjárásnak megfelelően. Az Útinform tájékoztatása szerint mindenképpen érdemes nagyobb távolságot tartani, és koncentráltabban vezetni, hiszen nagyobb a baleseti kockázat az érkező front és az időjárási anomália miatt. Nézzük, hogy hol lehet még óvatosabb az ember, hogyha autózik. A rendőrségtől kapott információ szerint ma elsősorban Ljutomer körzetében mérik a gyorshajtókat, de mindenütt másutt is legyenek óvatosak. Jó utat kívánunk! 6 óra 8 perc van a folytatásban, a 4-es C-zenekar fog zenélni, jön Hevesi Tamás, aztán lapszemlézünk, és megnézzük természetesen az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Horizont.
2: A Zagreb Klezmer Trio muzsikája egyszerre idézi meg a klezmer hagyomány gazdag dallamvilágát és a jazz szabadságát. Az együttes hol lendületes, hol belsőséges dallamokkal varázsolja el a közönséget, miközben saját szerzeményeivel is bizonyítja, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs zenében. A háromtagú együttes a Zsidó Kultúra Európai Napjai 2026 rendezvénysorozat keretében lépett fel nemrég a Lendvai Zsinagógában. Velük beszélgetünk az eheti kulturális műsorban.

Kettő perccel vagyunk, 19:45 után. Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Nézzük, hogy az Alai Hírlap mai friss csütörtöki száma mi mindenről számol be. Többek között olvashatnak arról, hogy Zalaszentmihályon, a megye szívében kellett már egy műfüves pálya, megvalósult álomként tekintenek erre a pályára Zalaszentmihályon, amit a minap adtak át a településen, és a Zalaszentmihály ese nagy és régi vágya teljesült ezzel. Szintén a Zalai Hírlap mai számában olvashatnak arról, hogy az önálló és biztonságos közlekedés feltételeiről, az akadálymentesítő eszközök működéséről tartottak egyeztetés Zalaegerszegen a Fehér Bot napjához közeledve. A Vakok és Gyengéllátók Zala megyei egyesülete és az önkormányzat képviselői a Moziköz buszmegállóban találkoztak, hogy a látássérültek mindennapi közlekedését segítő eszközökről, valamint mint a még megoldásra váró gondokról beszéljenek. További részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahol többek között arról is olvashatnak, hogy a Balatongyöröki Promenád kávézóban zajlott a 2026-os zsűrizés, a Balaton sütije versenyen 7-tagú grémium értékelt, benne volt a nagykanizsai Jakabfi Dávid cukrász is, aki a Zalai Hírlap munkatársának beszélt az ottani élményekről. Olvassák el ezt is a Zalai Hírlap mai számában.

Ígértem, hogy megnézzük, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát elég mozgalmas, legalábbis a éppen aktuális összefoglaló alapján, ami terjedelmes, kiderül, hogy az elmúlt 24 órában Muravidéken 9 bűncselekmény volt, 3 közrendsértés, 3 anyagi kárral végződő közlekedési baleset, 2 gépjárművet parkolóban rongáltak meg, 4 esetben történt vadgázolás, és volt egy tűzeset is. Az egyenruhások, a nyomozók 5 lopás, 2 csalás, 1 betörés és 1 rongálás ügyében jártak el. Gornyi-Sálevci településen a rendőröket egy olyan esethez riasztották, amikor egy ott élő személy vakondriasztó eszközt helyezett el a kertjében, és az eszközben lévő vaktöltény felrobbant, aminek következtében a szerkezet ugye működésbe lépett és megsebesítette a férfit a kezén. A sérültet a Maribori Egyetemi Klinikai Központba kellett beszállítani. És szintén a rendőrségi összefoglalóból derül ki, amit minden nap elmondunk, de ezek szerint nem elégszer, és folyamatosan és ismételten arra kérik az autósokat, a rendőrök, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a gyalogos átkelőhelyek közelében, és minden olyan területen, ahol gyalogosok jelenlétére lehet számítani. Kérik, hogy vezetés közben tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amely csökkentheti a figyelmet, vagy elvonja a figyelmet a forgalmi viszonyoktól. És ne feledkezzenek el a Trafipaxról sem, ma kíméletlenül méri a gyorshajtókat a Ljutomeri rendőrkapitányság körzetében. Jó utat kívánunk!

Ez már a Larry Hagman, Zsuzsa Magdi után, és a Siess Del című daluk. Mi nem sietjük el, meghallgatjuk a Delt, és utána jövünk a reggeli terepjáróval és egy témával.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel a csütörtök reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A harmadik határtalan vásáron közös szándéknyilatkozatot írtak alá a rendezvény és a Hetés Barátság Park jövőjéről. Az aláírók együtt kívánnak dolgozni a park gondozásán és fejlesztésén, valamint a vásár rendszeres megrendezésén. Ezzel a helyi termelőknek és kézműveseknek is bemutatkozási lehetőséget teremtenek. Céljuk, hogy a Zsitkóc és Bödeháza közötti park továbbra is összekösse a két határ, a határ két oldalán élő közösségeket. Ptichár Inesz összeállítása.
2: A Hetés Barátság Parkban ezúttal a következő találkozásokért is sok mindent tettek. Miközben a standoknál zajlott a vásári élet, az együttműködő községek, intézmények és közösségek írásban is megerősítették közös szándékukat. Dobrona község, Bödeháza önkormányzata, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet, a Zsitkóci Helyi Közösség és a Mesés Hetés Egyesület szerepel a dokumentumban. Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere szerint a harmadik határtalan vásár már azt jelezte, hogy a rendezvénynek van jövője.
3: Ez a megállapodás szerintem már korábban alá kellett volna, hogy írjuk. Nem tettük. Ugye itt a Hetés Barátságban tartjuk a rendezvényeinket, a közös rendezvényeket is, és semmilyen megállapodás nem volt közöttünk, mindenki tette a saját dolgát. Nekünk ez fontos, tehát ezt így a nagyvilág felé szerettük volna kinyilvánítani, hogy szeretnénk ezt a parkot továbbra is ilyen élővé tenni, és mindenki próbálkozott egész eddig a saját pályázataival. De jó lenne adott esetben közösen is együttműködni egy pályázatban, hiszen ilyen szétdaraboltan vagyunk, egyszer egyikünk pályázik, egyszer másikunk pályázik. Hál' Isten az áruseink már stabilan beálltak, és lehet látni, hogy tényleg már visszatérő vásárlók vannak nekik. De jó lenne kicsit deklarálni.
2: A szándéknyilatkozata a parkot közös értékként és a határ két oldalán élők találkozó helyeként nevezi meg. A dokumentum Hetés örökségének megőrzését is célul tűzi ki. A rendezvények lehetőséget adnak arra, hogy ezt az örökséget a látogatók megismerjék, a helyiek pedig továbbadják. Az együttműködést a következő lépésben az erdészetekre is kiterjesztenék. Bedő Andrea elmondása szerint a park területe mindkét oldalon hozzájuk tartozik, ezért velük is szeretnének közös megállapodást kötni.

Ez volt az Eden Falls és Corinna és a közös dal Akarsz-e játszani? Hát felfoghatjuk akár ezt a mai reggelt úgy is, mint egy jó játékot, és a készülődés akár még játékos is lehet, hogyha az ember időben ébred és nem kapkodva kell indulnia, úgyhogy érdemes gyakrabban pillantani az órára. Most 8,5 perccel vagyunk fél hét után, és hát szép lassan majd pirkad odakint, de a felhőség miatt ez most kevésbé lesz látványos, még mindig fúj a szél, enyhe, nagyon kellemes szellő fújdogál, 16-17 fok van jelenleg Lendván és környékén, és olyan tavaszias jellege van egyébként ennek a mai hajnalnak, és az, hogy ennyire füllett és enyhe a reggelünk, az az érkező hidegfrontnak az egyik következménye, mert ugye ezt a meleg levegőt tolja maga előtt, és várhatóan a mostani sebességével valamikor a délutáni órákra hozza el a csapadékot ide Muravidékre is, de lehet, hogy erőbb érkezhet, hiszen említettem már, hogy itt Szlovéniában több helyütt esik az eső, szinte csak a Muravidék kivétel ez alól, bár még egy órával ezelőtt Ljubljanában szakadt az eső, most ott nyugodt az idő, jobbára felhőséggel, viszont mindenütt másutt az országban jellemző, főleg a hegyvidéki területeken az erőteljes szakadó eső és az intenzívebb esőzés. Itt Lendván és Muraszombatban felhőség mellett 17 fok van jelen pillanatban. Október 8-a köszöntött ránk ennek az évnek a 281. napja, és egyébként ezen a napon a magyarok nagyasszonya egyházi ünnepét tartják, elsősorban Magyarországon és a magyar lakta vidékeken, magyar ajkú vidékeken, és a mai nap ezzel együtt a dalszerzők napja is, ugyanis 2018 óta az Artisus kezdeményezésére tartják meg a dalszerzők napját, a dátum pedig arra emlékeztet, hogy 1965-ben ezen a napon mutatták be Bródy János és Szörényi Levente első közös szerzeményét, az Ó Mond című dalt az Illés együttes előadásában. Ezt majd előkeressük, le is játsszuk, és nyilván kitérünk majd ennek a napnak a jelentőségére, de most érkezzen Szilm.

Na nézzük a mai naphoz kapcsolódó érdekességeket, hagyományokat, és ugye említettem már, hogy több szempontból is fontos ez a mai nap, október 8-a a magyarok nagyasszonya ünnepe, és az ősz ezen időszakához hát nagyon sok különleges hagyomány, népi megfigyelés, történelmi érdekesség kapcsolódik. Egyébként az ünnep vallási gyökerei mellett nagyon mély kulturális jelképpé vált a magyarság számára. A barokkortól kezdve a magyarok nagyasszonya ábrázolásokon a szűzanya fejére a hagyományos 12 csillagú korona helyett a magyar szent korona kerül. A karján ülő kis Jézus kezében országalma, Mária másik kezében pedig a magyar királyi jogarszerű kormánypálca látható. Ugye ez a jellegzetes patrona Hungária ábrázolás. Ezen a napon nagyon sok helyütt tartottak egykoron, és szerencsére sok helyütt őrzik a hagyományt, és tartanak a mai napig templomi búcsukat, azok a plébániák, amelyek a magyarok nagyasszonya tiszteletére lettek felszentelve. Különösen jelentős ilyenkor a Máriás kegyhelyek látogatása, és a legközelebbi az itt van egyébként Radamosban, úgyhogy ilyenkor október 8-án, hogyha azt mondják, hogyha kéréssel szeretnénk fordulni a szűzanyához, akkor ezen az október 8-ai napon érdemes elmenni egy ilyen Máriás kegyhelyre, és ott meglátogatni, és a legközelebbi valóban hozzánk a radamosi. És hát október elején azért az egykori paraszti kultúra figyelte nagyon az időjárást, bár merev dologtiltás ehhez a mai naphoz nem kötődik, de a népi kalendáriumban ez a hét a nagy őszi munkák és az időjóslások sarokpontja volt. Hagyományos borvidékeken, mint például itt a Muravidéken is, október elejé napok ugye a szüreti előkészületekről szóltak. Ma már meg el is felejtettük, hogy mikor volt a szüret, sőt a legtöbb helyen már az új bor is elkészült. A néphit szerint egyébként az október elejé meleg, napsütéses ősz, kiváló minőségű és magas cukorfokú szőlőtermést vetít előre. Egyébként az október elejé jeles napok hagyományaiból átgyűrűzve a gazdák ilyenkor fokozottan figyelnek az állatok téli szállásának az előkészítésére, és sok helyen rituálisan védik a jószágot az ártó szellemektől. Ez is már csak a népi kalendáriumból olvasható, bár talán sok helyen még őrzik ezeket a hagyományokat, pont azért, hogy tovább lehessen örökíteni. És hogy milyen történelmi legenda dőlt meg ezen a napon, egy chicagói tehén esetét fogom hamarosan elmesélni.

Lehet, hogy eltört Magna Cum Laude ismét Mezőmisivel egy klassz kis dal, és ha, ahogy ígértem, hozok egy történelmi legendát, egy megdőlt történelmi legendát, a chicagói tehén esetét. Világtörténelmi szempontból egyébként október 8-ához kötődik az egyik leghíresebb városi legenda. Erre szokták mondani, hogy vagy megtörtént, vagy nem. Hát 1871. október 8-án kitört a nagy chicagói tűzvész, és évtizedekig erről a chicagói tűzvészről azt terjesztették, hogy egy Catherine Olin nevű asszony tehene rúgta fel az istálóban a petróleum lámpát, ami lángba borította az egész várost. Sokkal később Michael Ahern újságíró beismerte, hogy az egész tehenes sztorit csak ő találta ki, hogy színesítse a tudósítást. A mítosz azonban a mai napig makacsul tartja magát, hogy az 1871 és október 8-ai chicagói tűzvész egy tehén műve volt, aki felrúgta a petróleum lámpát, és bár kiderült, hogy nem így történt, ez a sztori mégis levakarhatatlan erről a dátumról és a történetről. Az viszont egészen biztos, hogy a mai nap a dalszerzők napja, és

Ez volt az Illés és az Ómond című daluk. Hát ez a dal ahhoz ért bír rendkívüli jelentőséggel, mert a zenetörténészek ezt a dalt tekintik a legelső nyilvánosan elhangzott magyar nyelvű rockdalnak. Ezt megelőzően a magyar beat és rockzenekarok szinte kizárólag külföldi, főleg brit és amerikai slágereket másoltak, vagy énekeltek magyarra fordított szöveggel. Ez volt az úgynevezett koppintós korszak akkoriban. Aztán jött Szörényi Levente, aki zenét írt, és Bródi János, aki meg szöveget, és ők ketten bizonyították, és először, hogy a rockzene ritmusa és lüktetése tökéletesen működik magyar nyelven is. Egyébként, hogy miért pont október 8-a, hát ennek ez a történelmi háttere, hogy 1965. október 8-án a kultikus budapesti Bos klubban, amely már csak egy hivatalos emlékpont, az Illés együttes először játszotta közönség előtt az Ómond című számokat, amit az idén hallhatták is az imént koncertfelvételben. És azt mondtam, hogy nem lesz látványos a mai reggeli nap felkelte, hát nézzenek ki az ablakon, felhős az ég, és mellette pirkad, és egészen érdekes egy ilyen kicsit pirosra színezetet kapott, úgyhogy ebbe a mai délelőttben nagyon sok minden beleférhet a zenéken kívül is, hogyha az időjárás nézzük, mert hogy bármelyik pillanatban változhat nálunk, egyelőre felhős az ég, de hamarosan érkezik az eső. Erre a dalra viszont már nem kell várnunk, itt a Szolvév és a Kalandor, 7 órakor jövünk a hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szuzana Lepsimenko, a határon túli és diaszpórában élő szlovénekért felelős miniszter szerdán befejezte kétnapos látogatását az Udinei régió szlovén kisebbségénél. Elégedettségét fejezte ki a közösség tevékenységeivel kapcsolatban, és biztatónak nevezte a szlovén nyelv tanulás iránti növekvő érdeklődést. A tárcavezető felhívta a figyelmet az oktatás és a lelki gondozás területén tapasztalható kihívásokra is. Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő referendumot. A korai szavazás lehetősége minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben, reggel 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki a véleményüket: a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTV Szlovénia közszolgálati média kötelező előfizetési díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételhez kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében. Megjelent szerdán a központi nyomozó főügyészségen Magyar Péter miniszterelnök, akit a 2024-es ötkertes incidens miatt hallgattak ki. A gyanú szerint egy szórakozó helyen elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. A készüléket később a vízirendőrök kiemelték a folyóból. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség kezdett nyomozni. Magyar Péter ekkor európai parlamenti képviselő volt. A szerdai meghallgatásra azután került sor, hogy az országgyűlés múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. 2026. október 13-a és 20-a között Olaszországban hadgyakorlatot tart a NATO. Erről Angelo Bonelli, az AVS baloldali párt ellenzéki képviselője számolt be. Bonelli szerint a gyakorlat az Európában állomásozó amerikai nukleáris fegyverek alkalmazására összpontosít. Olaszországban két olyan NATO támaszpont található, ahol a rendelkezésre álló információk szerint amerikai gyártmányú nukleáris fegyvereket tárolnak, Gedi Brescia megyében és Aviano Pordenone megyében. A gyakorlat neve megegyezik a NATO legfontosabb nukleáris támadást szimuláló hadgyakorlatáival, a Seatvesnunéval. Szerdán izraeliek egyperces néma csenddel emlékeztek meg a Hamas által irányított 2023. október 7-i támadásról, amelyről egy ENSZ vizsgálat megállapította, hogy 1200 embert öltek meg és 252-t túszul ejtettek. A Nova zenei fesztivál helyszínén, ahol Hamas fegyveresek teherautókról és siklóernyőkről nyitottak tüzet október 7-én hajnalban, a hozzátartozók néma főhajtással emlékeztek. A szerdai megemlékezéseket külön tartották a kormány hivatalos állami gyászszertartásaitól, amelyeket október 5-én szerveztek meg, hogy közelebb essenek az évfordulóhoz a héber naptár szerint. Benjamin Netanyahu miniszterelnök akkor megfogadta, hogy nem lesz megbocsátás a gyilkosoknak, és megígérte, soha nem engedi, hogy a Hamas uralkodjon Gázában. Az ENSZ becslése szerint Izrael megtorló hadjárata eddig körülbelül 75 ezer palesztin áldozatot követelt. Sport. A szlovén női labdarúgó válogatott ezen a héten pénteken játssza a 2027-es brazíliai világbajnokság európai pótselejtezőjének első mérkőzését. Sasa Kolman edző csapata Törökországgal csap össze. Először idegenben lépnek pályára Isztambulban, majd 4 nappal később 17 órakor Domžaliban játsszák a visszavágót. Amennyiben Szlovénia sikerrel veszi ezt a párharcot, a november végén és december elején megrendezésre kerülő második fordulóban a Magyarország-Hollandia összecsapás győztesével mérkőzik meg a világbajnoki repülőjegyért.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporokra és zivatarokra is számítani lehet. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütés lehetséges. A sokfelé megélénkülő délnyugati szélben 16-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

Lapozunk most bele a napi kalendáriumba. 4,5 perccel vagyunk, 4:48 után, és nézzük, hogy mi minden kötődik ehhez az október 8-ai dátumhoz. Hát nagyon sok minden. Ugye a magyarok nagyasszonyának ünnepét már említettem, 1896-ig megyünk vissza. A hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta a koronáját és az országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Vasari Kolos bíboros prímás kérésére a szentszék elismerte a Mária tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, és 12. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett. Szent 10. Pius pápa az ünnepet október 8-ára tette át. 1980-ban, ugye II. János Pál pápa pont ezen a napon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a magyarok nagyasszonya tiszteletére. Aztán 1881-ben megszületett Vincenzo Perugia, olasz szobafestő. Hogy ő miért lehet érdekes, vagy miért érdemes az ő nevét említeni? Hát mert ő legendás lett arról, negatív értelemben, mert ő volt az, aki ellopta a Mona Lisát. 145 évvel ezelőtt született 1881-ben. Aztán 1895-ben Londonban látta meg a napvilágot Lobosban látta meg a napvilágot Juan Domingo Perón, argentin tábornok és politikus, aki köztársasági elnök volt, és 1946-ban tudott győzni az argentin elnökválasztáson, és nem sokkal utána hivatalba is lépett. 1945 előtt a hitleri Németországra igyekezett támaszkodni, kifejezetten angol és Amerika ellenes politikát folytatott. Hozzálátott Argentina iparosításához, az állami gazdaság irányítással, az ország gyorsabb fejlődéséhez, és főként a munkásosztály gazdasági szociális helyzetének a javításához járult hozzá, amely rendszerének aztán a támogatója lett. Perón felemelte a béreket, államosította a gyárakat és a vasutat, közmunkákra adott megrendeléseket. A róla elnevezett peronizmus célja a nagybirtok felszámolása és az alsóbb rétegek életszínvonalának az emelése volt egy átfogó szociális törvényhozás útján. Bel- és külpolitikában is a kommunizmus és a kapitalizmus közötti harmadik utat hirdette, ami Argentinában a szélső jobboldali jellegű népiességet jelentette. Perón 1944-ben 49 évesen ismerte meg az akkor 25 esztendős Maria Eva Duarte-t, vagy ahogy Argentina megismerte őt, Evita Perón-t. Az asszony mindvégig támogatója volt Perón politikájának, és sokat tett férje sikeréért. Perón népszerűségét jelentős részben egyébként a feleségének köszönhette. És van itt még egy olyan személyiség, akinek a neve fontos, főleg az orvostudományban. 1922-ben született, 104 évvel ezelőtt, dr. Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész. Ő az első sikeres szívátültetés végrehajtója. Hamarosan további események, évfordulók jönnek, de előtte Freddy Jani Csákvetsza fog és Manoja egy közös dallal érkezni.

Ígértem, hogy jövök még néhány eseményen évfordulóval. 1939-ben született ezen a napon Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, nagybőgős zeneszerző, aki világhírű zenész volt, és kiválóan tudott improvizálni. A nagybőgő Paganini néven is emlegették, nevéből eredő szójátékkal. Paganini néven említették gyakran, egyszerre játszott klasszikus és jazzzenét. 81 évvel ezelőtt, 1945-ben halt meg Felix Salten, magyar származású osztrák író, ő a Bambi szerzője. Eredeti nevén Salzmann Zsigmond, zsidó származású osztrák író volt, nevét 1923-ban írt munkája a Bambi tette világhírűvé. Németországban egyébként 1936-ban betiltották a könyveit, két évvel ezután Bécsből menekülnie kellett, és Zürichbe költözött. 1970-ben született, ma ünnepli 56. születésnapját Matt Damon, Oscar-díjas színész, aki 1997-ben kapott Oscar-díjat a Good Will Hunting forgatókönyvéért. Olyan filmekben játszott főszerepet, mint a Ryan közlegény megmentése, a Burn rejtély, a Csillagok között, vagy éppen a Mentő expedíció. És van itt még egy zenészünk, 1939-ben született, és ha élne, akkor ma lenne 87 éves Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző, aki a Süsü zenéjét is írta egyébként, autómérnöknek tanult, és vízilabdázott is, de a Bartók Béla konzervatóriumban klarinétozni tanult, játszott szimfonikus zenekarban, big bandekben, jazz együttesekben, szaxofon szólókat, és 1962-ben alapította a Bergendi együttest, ami nagyon sok helyen fellépett, és a védjegye Bergendi Istvánnak az volt, hogy 1971-ben, egészen pontosan június 5-én koposzra borotválta a fejét, és ezt a viseletet meg is tartotta mindvégig. A zenekar nagyon sokfajta stílusban játszott, és ahogy mondtam, akár még gyerek darabokhoz is írtak zenét, például a Süsü a sárkányhoz. Zeneszerzésért, hangszerelésért zenekari nívódíjakat kapott, és több aranylemeze is lett Bergendi Istvánnak, úgyhogy most a Bergendivel folytatjuk, utána pedig friss információkkal. Maradjanak velünk!

0: időjárás. 2 perccel vagyunk 7:30 után, és túl vagyunk egy látványos napfelkeltén. Van, ahol még szivárványt is láttak a mai hajnalon, illetve reggelen egészen pontosan, úgyhogy nagyon különleges égi játékkal indult ez a mai napunk. Nem véletlen, hiszen változás áll be az időjárásunkba, és ez egy nagyon erőteljes váltás lesz. A szokatlan meleg után egy nagyon erőteljes hidegfront közelítette meg térségünket, és a következő napokban a nagy változás után a hőmérsékletben is visszaesés lesz, és tulajdonképpen csütörtök lesz az éles vonal, ami a vénasszonyok nyarát most elválasztja, és aztán kifejezetten őszies jelleget ölt majd időjárásunk. Nagyon száraz időszak után azt gondolom, hogy kell a csapadék, és kis területeken javulhat csak a csapadék helyzet, mert hogy nem egyenletesen és mindenütt ugyanannyi mennyiség várható, hanem szórt jelleggel érkezik, van, ahol intenzívebben, van, ahol csak éppen szemerkélni fog. Alapvetően mindenütt megnövekszik a felhőzet, átmenetileg megvastagszik, és a déli óráktól lehet majd számítani inkább kiadósabb záporok, zivatarok kialakulására nagyobb területeken. Ettől függetlenül szokatlanul meleg lesz, 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de hát most is meleg van, 17 fokot mutatnak a hőmérők, és ez majd 1-2 fokkal emelkedni fog. Erős lesz a hidegbetörés, és teljesen átalakítja az időjárásunkat holnaptól. Az éjszakai órákban még esők, záporok, zivatarok várhatók a továbbiakban is, aztán holnap napközben csökken a csapadékhajlam, a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, és akár még rövid időszakokra a nap is előbukkanhat, de kialakul pénteken is kisebb eső, illetve zápor napközben is szórt jelleggel. Kora reggel a maihoz hasonló enyhe időt kapunk, pénteken is 10-16 fokkal, délután általában 18-23 fok valószínű. Szombaton újra befelhősödik az ég, és ezzel együtt a csapadékhajlam is megnövekszik. Általában gyenge mérsékelt légmozgás lesz szombat hajnalban 0-12, délután jó rész 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap is felhős időben lesz részünk, aztán napközben nagyobb területeken felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, a csapadékzóna ugyan felettünk lesz, de nem mindenütt lesz kialakuló nagyobb mennyiségű eső. Felhős időt kapunk a hétvégén, ez már biztos, élénk, erős széllel vasárnap, hajnalban 7-14 fokkal, napközben 13-20 fok lesz a jellemző. Viszont a tartósan csapadékos területeken ennél hűvösebb is lehet. A jövő hét elején hétfőn gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, a megélénkülő szélben hajnalban 2 és 10, délután 14-19 fok várható majd, és marad ez a hőmérsékleti tartomány kedden is, nappal gomoly felhőképződés mellett sok napsütés és alapvetően száraz idő várható, és azt követően is száraz időt kapunk, de jövő hét szerda csütörtök felhősebb eget hoz, és tovább csökkenő hőmérsékletet csütörtökön egy hét múlva, napközben már csak 12-13 fok lesz a jellemző. Na nézzük, hogy az érkező hidegfront mennyiben változtatja meg az orvos meteorológiai helyzetet? Hát nagyon komoly következményei lesznek az érkező markáns hidegfrontnak, és nem csak a frontérzékenyek esetében. Gyökeresen változik körülöttünk minden, elsősorban negatív jelleggel. Ez lesz a legnehezebb nap egyébként a héten, ugyanis érkezik délutántól a markáns hidegfront, most viszont egy nagyon intenzív melegedésben vagyunk még mindig benne. Tehát gyors melegedés, melegfront jellegű panaszok, és ezek váltanak át hirtelen nagyon erős hidegfronti panaszokba. Növekszik az infarktus, stroke esélye, erősen ingadozó vérnyomás értékek várhatók, gyakoribb lehet a rosszul lét, a görcsös panasz, ezen kívül a fejfájás, súlyos szív- és légzési nehézségek, emésztési panaszok és szédülés is jelentkezhet, ráadásul a szél is erősödni fog, és a növekvő viharos időszakokban bizonytalanságérzet, szorongásos állapotok alakulhatnak ki, illetve sokan tapasztalnak majd erős feszültséget, ingerlékenységet, és sajnos lényegesen figyelmetlenebbek lehetünk, ami a közlekedésben igen veszélyes.
1: Közlekedési hírek.
0: Ma rendkívül kedvezőtlen lesz a baleseti helyzet közlekedési szempontból, hiszen napközben egyrészt az erős hőingás, déltől pedig már a hidegfronti hatás és az érkező csapadék ronthatja a közlekedési helyzetet. Mind a fizikális feltételek, mind a vezetési képességeink erősen romlanak, így az útinform is arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig vezessenek az útviszonyoknak és az időjárásnak megfelelően. Egyébként Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de élénk a forgalom, elsősorban a nagyvárosok bevezető közútjain a reggeli munkakezdés miatt, úgyhogy figyelmesen, türelmesen érdemes közlekedni. Ma Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat, jó utat! Nyolc és fél perccel vagyunk most, 7:30 után, hamarosan 3:48-kor gyerekgondolatokkal folytatjuk.
1: MMR.

0: Ha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
1: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
1: A kezemben.
0: Van, hogy böknek?
1: Vannak.
0: Olyan is van.
1: Akkor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színűek?
1: Barna.
0: Mibe szeditek őket?
1: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakoskatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
1: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: Miért tudjátok összetűzni a gesztenyét?
1: Fogpiszkálóval. Nem törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal.
1: Yeah. Igen. Még a kesztyűk fel is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Ha ugye esetleg böknek.
1: Igen.

Most vagyunk 5 perccel 3:48 után, és azért van itt még néhány adalék így ehhez a mai dátumhoz, október 8-ához, mert például október 8-a és 1991-et írunk, akkor pontosan ezen a napon Szlovénia és Horvátország végleg kinyilvánította teljes függetlenségét és elszakadását Jugoszláviától. Ezen a napon 21 évvel ezelőtt 2005-ben 18 000-nél több halálos áldozatot követelő földrengés rázta meg Pakisztánt. A Richter skála szerinti 7,6-os erősségű földrengés volt 21 évvel ezelőtt. 34 éve pedig 1992-ben az amerikai posta bélyek sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként például Bill Haley, aztán Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens jelentek meg bélyegeken, de például Otis Redding vagy Dinah Washington is bélyegre került. Szintén a mai naphoz kapcsolódik a már sokat emlegetett október 8-a és a dalszerzők napja, amit az Artisius kezdeményezett, és ennek a célja, hogy reflektorfénybe állítsa a színpad mögött álló zeneszerzőket és dalszövegírókat. Jelenleg 16 000 alkotó kap szerzői jogdíjat, és évente több mint 20 000 dal születik csak Magyarországon, hiszen ez a dalszerzők napja magyar kezdeményezés. És ugye le is játszottuk a legelső nyilvánosan elhangzott magyar nyelvű rockdalt, ez az Illés slágere volt, de 2022-ben egy nagy közös dal is létrejött, egyedülálló rekordként 37 magyar dalszerző, köztük Müller Péter Sziámi, vagy éppen Delov Jáver közösen írta meg az Ez a dal mindenki című számot. És hát 2023-ban egy izgalmas kísérletben tesztelték a hallgatóságot is, hogy felismerik-e a mesterséges intelligencia által generált dalokat a húsvér szerzők műveivel szemben, és állítólag a hallgatók majdnem 73%-a sikeresen kiszűrte az emberi alkotásokat. Ismert zenészek, dalszerzők térnek vissza egykori iskoláikba, hogy a diákoknak tartsanak koncerteket, meséljenek a zeneszerzés kulisszatitkairól. És ennek pont ez a célja, a közösségi médiában pedig a hallgatók ezen a napon, a kedvenc sorai

Hello the Flow-val jövünk, és ezzel zárjuk az órát. 8 órakor pedig lesznek friss hírek, de előtte egy értesítés. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez pedig 10 a nemzetiségi választói névjegyzés székben szereplő választópolgár aláírására van szükség. Október 15, este 7 óráig lehet benyújtani a jelöléseket. Az űrlapok a www.lendva.info honlapon érhetők el, vagy Lendván a Malom utca 6/A alatt az LK Menő székhelyén.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 23. soros ülését tartotta tegnap délután a Lendvai Községi Tanács. A tanácstagok döntöttek a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről. Lendva község díszpolgára címet idén Drázsen Szörpak, Muraszerdahely polgármesterének ítélték oda, aki több éven át a jószomszédi kapcsolatok szilárdításáért és a határon átívelő együttműködésért dolgozik. Lendva község plakettjét Zsoldos Árpád veheti át, aki több éven át tevékenykedik a függőség megelőzése érdekében, a széleskörű figyelemfelkeltés és a segítségnyújtás terén. Lendva község elismerésben részesíti Igor Kövest, a Hotizai Turista Egyesület elnökét, valamint a gyertyánosi Ignác Prendelt önkéntes munkájáért. Lendva község legrendezettebb települése idén Hotiza lett. A községi tanács üléséről a ma délutáni terepjáróban számolunk be bővebben. Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő referendumot. A korai szavazás lehetősége minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben, reggel 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki majd a véleményüket. Szerdán délelőtt Marco Rubio felkereste a görög külügyminisztériumot, ahol tárgyalt görög partnerével, Yorgos Gerapetridis külügyminiszterrel. A kétoldalú megbeszélés mintegy 2 órán át tartott, és a bilaterális kapcsolatok mellett a regionális és nemzetközi fejlemények széles körét ölelte fel. Az amerikai külügyminiszter athéni látogatása, amelyre a görög-amerikai stratégiai párbeszéd 6. évfordulója keretében került sor, a védelem, a biztonság, az energia, a technológia, valamint a kereskedelem és a beruházások kérdéseit állította a középpontba. Rubio athéni látogatása során együttműködési megállapodást is aláírtak a görög nemzeti védelmi vezérkar főnöke és a floridai nemzeti gárda között, Nikos Dendias védelmi miniszter, valamint az amerikai külügyminiszter jelenlétében. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump közölte, hogy már szervezik a telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Szibériában működő kutatóintézetben történt, feltételezhetően pest is okozta halálesetről. Trump már hétfőn jelezte az újságíróknak, hogy az Egyesült Államok kész segítséget nyújtani Oroszországnak, ha beigazolódnak az értesülések a tüdőpestisről. Moszkva visszafogottan, de összességében pozitívan reagált Trump szavaira. Mindig nagyon jó, ha kölcsönös segítséget ajánlanak fel, mondta Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Mint ismert, október elején ismeretlen körülmények között meghalt a kórházban a szibériai és távol-keleti irkutszki járványügyi pestis kutatóintézet egyik munkatársa, a 28 éves Daria Szipilova. A sajtóban nem megerősített értesülések jelentek meg arról, hogy a laboráns állítólag eltört egy kémcsövet a tüdőpestis veszélyes törzsével. A hivatalos adatok szerint a halál oka ismeretlen eredetű tüdőgyulladás volt, ugyanakkor a térségben rendkívüli nagyszabású karantén intézkedéseket vezettek be, amelyek nem jellemzőek a szokványos tüdőgyulladásra. Sport. A szlovéniai női alpesi sívilágkupa versenyek visszakapják a legendás aranyróka Zlata Lisica Golden Fox nevet. A Zlata Lisica hagyományosan a maribori Pohorjesi központ versenye volt, amelyet 1964 óta rendeztek meg ott. A klímaváltozás és a krónikus hóhiány miatt a Nemzetközi Síszövetség végleg levette Maribort a naptárról. A versenyek állandó helyszíne Kranjska Góra Podkorem pályája lett. A költözés után jogi és lokálpatrióta viták miatt a maribori szervezők nem engedték a név használatát, így a Kranjska Gorai női versenyeket az elmúlt két szezonban egyszerűen csak Audi FIS Ski World Cup Kranjska Gora néven futtatták. A Szlovén Síszövetség a napokban sikeresen megegyezett a névjogokról. Ennek köszönhetően a 2027. január 29-e és 30-a között megrendezésre kerülő Kranjska Gorai női óriás műlesiklást és műlesiklást hivatalosan ismét Zlata Liszica néven fogják megrendezni, és a két futam összesített győztese újra megkapja a hagyományos trófeát is.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. A sokfelé megélénkülő délnyugati szélben 16-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Horizont.
3: A Zagreb Klezmer Trio muzsikája egyszerre idézi meg a klezmer hagyomány gazdag dallamvilágát és a jazz szabadságát. Az együttes hol lendületes, hol belsőséges dallamokkal varázsolja el a közönséget, miközben saját szerzeményeivel is bizonyítja, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs zenében. A háromtagú együttes a Zsidó Kultúra Európai Napjai 2026 rendezvénysorozat keretében lépett fel nemrég a Lendvai Zsinagógában. Velük beszélgetünk az eheti kulturális műsorban.

Ez volt a Folk Phonics, Szés Bogi és a közös dal az Által mennék című dalocska, és mindjárt jön egy olyan sláger, ami természetesen kapcsolódik a mai nap gondolatához. Hoztam mottóként Bródy Jánostól egy idézetet: ha már október 8-a van a dalszerzők napja, hát akkor álljon itt egy gondolat Bródy Jánostól, a magyar könnyűzene és szövegírás egyik legnagyobb alakjától, amely tökéletesen megragadja a dalok és a zene láthatatlan, mégis mindent összekötő erejét. Bródy János azt mondta, a daloknak megvan az a különleges tulajdonságuk, hogy átrepülnek a falakon, és ott is megszólalnak, ahol talán nem is számítanak rájuk. A zene és a szó találkozása olyan üzenet, ami közvetlenül a szívhez szól, és képes összekötni az embereket, függetlenül attól, hogy honnan jöttek. Ez a mai nap mottója Bródy Jánostól, és ha már őt emlegettem, akkor ő fog énekelni.

dolgaink, s a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett,

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

Akárhova mész, ez volt Geszték dala, és ez volt a hét zeneszáma. Hát beindult a hideg örvény, felhőszakadással érkező viharok tarolnak Európában, és ez a változás ér el bennünket is, illetve ért már el, hiszen mi is kaptunk egy kis esőt, ami alig egy percig tartott, de tartósan borús az idő, és amíg hajnalban 17 fok volt, most a csapadék után, meg az erősödő szél hatására 14 fokra visszacsökkent az idő. A hidegfront már Európa nyugati területeit ostromolja, heves zivatarokkal, felhőszakadással ért partot már tegnap, és aztán hozzánk is érkezik. Mediterrán térség nyugati területeire jelentős csapadékot hozott az a ciklon, amely napokon belül jelentős változást hoz az egész kontinens időjárásában. Spanyolországból, Franciaországból is heves zivatarokat, felhőszakadásokat, helyenként villámárvizeket jelentettek már tegnap. Ehhez hasonló jelenségek talán nálunk nem várhatók. Ugyanakkor a hidegfront ma elérte térségünket, és holnap délutántól már egyre több helyütt tapasztaljuk az alacsonyabb hőmérsékleti tartományokat, illetve ma délutántól már záporok, zivatarok alakulhatnak ki országszerte. Ezek a hőmérsékleti értékek egyébként még a nyárias időt idézik, mert hogy annak ellenére, hogy hideg front jön, ettől függetlenül még 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Aztán péntekre esik majd jelentősen vissza a hőmérséklet, ilyen 16-18 fokra, és a változás az folyamatos lesz, és fokozatos, úgyhogy a következő napokban további hőmérséklet csökkenésre lehet számítani. És ha már itt néztük, hogy hol milyen az időjárás, akkor a mai napra az Ikon EU szinoptikus térkép Észak-Európa feletti ciklont jelez, és az Alpok Észak-Olaszország irányába húzódik ez az alacsony nyomású ciklon, Kelet-Európa és a Balkán felett pedig magasabb marad a légnyomás. Hát ez az elrendeződés az, ami kedvez a déli vagy délnyugati irányból érkező nedves levegőnek. Ez a nedves levegő áramlik most be térségünk fölé, és el is érte már Nyugat-Szlovénia, Dombvidéki, hegyvidéki területeit, és a lejtőknél is felemelkedik, lehűl, kicsapódik, és ezáltal okozza azt a csapadék képződést, ami akár jelentős is lehet. A mostani prognózis szerint a Szocsa völgyében, az idriai hegyvidéki területeken, illetve Gorznikótár irányába számottevő csapadéksáv sodródására lehet számítani, így azokon a területeken 80 és 150 mm közötti csapadékot várnak a következő órákban, de lesznek területek, ahol akár meghaladhatja a 200 mm-t is. Ez az előrejelzés a mai napra. És hogy egykoron hogyan ismerték fel például az időjárás változásait, vagy akár az ősz közelettét? Na mindjárt megnézzük, hogy amikor még nem volt meteorológiai előrejelzés, akkor régen az emberek hogyan tudtak a természet változásaiból következtetni, például az évszakok fordulójára, de előtte érkezzen a Well Hello!

megsértődött, megszoktam. Visszajött, ha eldobtam. Túl sokszor már, hogy végeztünk, bár azt mégis élveztünk. Yeah. Eskü felszabadított. Tényleg nem hatta, mit mondt, hogy beállva hívott, és utána itt volt a kapcsolatunkban a hajnal a csütörtök. Hányadik igazi volt ez, akinek elhitted, hogy szép vagy? Mondd, hányadik, aki csak

Manapság ugye az időjárás előrejelzésből pillanatok alatt megtudjuk, hogy mikor érkezik a lehűlés, vagy régen, hogy ezt az emberek hogyan tudták megoldani, hát elsősorban a természet változásaiból következtettek az évszakok fordulójára, mert nem volt ilyen modern tudomány, ami meghatározta volna, hogy melyik front várhatóan mikor éri el az adott térséget. Az ősz nem egyetlen napon kezdődött, hanem bizony apró jelekből állt össze. Megváltozott a levegő, másképp viselkedtek az állatok, érni kezdtek bizonyos növények, és egyre rövidebbek lettek a nappalok. A természet amúgy nagyon sok mindent elárul. A népi megfigyelések egyik fontos alapja a növények változása volt. Ugye a levelek elszíneződése és hullása egyértelmű jelnek számított, de az őszi gyümölcsök érését, a mak megjelenését, vagy éppen a kökény és a csipkebogyó állapotát is figyelték őseink. A reggeli harmat, a hűvösebb hajnalok és a ködös idő szintén az évszakváltás közelettét jelezte. Az állatok viselkedését ugyancsak megfigyelték. A költöző madarak indulása, a fecskék gyülekezése, vagy az állatok téli felkészülése mind olyan változás volt, amelyhez tapasztalatok és időjárási megfigyelések kapcsolódtak. Ezekből természetesen nem lehetett minden évben pontos dátumot meghatározni, de hosszú idő alatt kirajzolódott egyfajta mintázat, és erre támaszkodtak. Aztán jött a modern tudomány, és bár modern a tudomány, bizony ezeket a jeleket a mai napig vizsgálja. A természet őszi változásait ma a fenológia nevű tudományterület kutatja. A szakemberek többek között azt követik, hogy mikor kezdenek virágozni a növények, mikor érnek a termések, mikor változik a levelek színe, illetve mikor érkeznek vagy indulnak útnak bizonyos madárfajok. Ezek az események szoros kapcsolatban állnak a hőmérséklettel, illetve a nappalok hosszával. Az ősz kezdetének érzékelése tehát régen sem csupán egyfajta megérzés volt. Az emberek a saját környezetük rendszeres megfigyelésével ugyanis olyan tudást halmoztak fel, amely generációról generációra öröklődött szerencsére. Bár ma már műszerekkel meg műholdakkal követhetjük a változásokat, azért az évszakváltás leglátványosabb jelei továbbra is ott vannak körülöttünk. Elég a természetre figyelnünk, hogy mennyire változnak a színek, és hogy mennyi állat már készülődik az őszi-téli bekuckózásra. Szóval nagyon sok olyan jel van a természetben, ami utal arra, hogy valami megváltozott, és az időjárás változása meg ma reggel is érzékelhető volt. Volt egy nagyon enyhe, szinte nyárias éjszakánk, 17 fokkal, most pedig van egy nagyon borús, szürke egünk, helyenként szitáló esővel, és hát jóval alacsonyabb hőmérséklettel, jelenleg 14 fok van most itt Lendván. És 8:30 hajszál, pontosan ezt mutatja az óra.

A hajnali fényeken már túl vagyunk, bár itt Lendo környékén is látványos volt a napfelkelte, meg egy részleges kis szivárvány is befigyelt az égbolton. Most viszont szürke az idő, úgyhogy aki éppen otthon van és azon gondolkodik, hogy mit készítsen ebédre, akkor megint hoztam egy kis ötletet. A karfiol most amúgy is időszerű, és hogyha esetleg piacra mennek, akkor érdemes beszerezni egy szép példányt. Ugye a karfiol sokszor csak köretként vagy levesbetétként kerül az asztalra, pedig ennél jóval többet tud ez a zöldség. Sütve intenzívebb, enyhén diós ízt kap, krémesítve pedig remek alapja lehet például egy tartalmas tésztaszósznak. Úgyhogy ezt a recept, amit hoztam, talán jó választás azoknak, akik szeretnének mondjuk több zöldséget enni, de nem feltétlenül egy újabb párolt köretre vágynak, és hogy miért érdemes megsütni a karfiolt, ez ugye nagy kérdés, hogy miért mondtam, hogy sütve jóval finomabb. Ugye a főtt karfiol íze jóval visszafogottabb, a sütőben viszont karamellizálódik, legalábbis a széle, és sokkal karakteresebb lesz az ízvilága. Ráadásul a krémes szószhoz nincs szükség nagy mennyiségű tejszínre sem, a megsült karfiol önmagában is nagyon sűrű, és egyfajta lágy állagot ad. Hogy mi kell hozzá 4 adaghoz? Egy nagyobb fej karfiol, ez körülbelül ilyen 70-80 dekás, 2 evőkanál olívaolaj, 3 gereszt fokhagyma, egy kisebb vöröshagyma, 2,5 deci zöldségalaplé, 1 deci főzőtejszín, aztán reszelt parmezán, nagyjából 5 deka, valamilyen tészta, mindegy, hogy rövid tészta vagy penne tészta, nagyjából 30 deka, 1 teáskanál füstös paprika, 1/2 teáskanál őrölt szerecsendió, 1/2 citrom héja, só, frissen őrölt fekete bors, és 2 evőkanál aprított petrezselyem, és hogy hogyan készül ez a karfiolos szósz. A sütőt 210 fokra kell előmelegíteni, a karfiolt rózsáira szedjük, összeforgatjuk az olívaolajjal, a füstölt paprikával, a sóval és borssal, majd sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük. Mellé tesszük a meghámozott félbevágott hagymát és a fokhagyma gerezdeket is, majd körülbelül 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük. A megsült zöldségek nagyobb részét turmix gépre dobjuk, hozzáadjuk a zöldség alaplét, a főzőkrémet, tehát a tejszínt, a parmezán sajtot, a szerecsendiót és a citromhéjat, majd ezt simára turmixoljuk. Hogyha úgy érzik, hogy túl sűrű, akkor kevés főzővízzel lehet lazítani. Közben a tésztát sósvízben megfőzzük, de a főzővízből félreteszünk nagyjából 1 bögrényit. A leszűrt tésztát összeforgatjuk a karfiolkrémmel, és szükség esetén ezzel a félretett főzővízzel tudjuk beállítani a kívánt állagot. És amit félretettünk sült karfiol darabokat, azt a tészta tetejére tudjuk halmozni, megszórjuk friss petrezselyemmel, és mehet rá még egy kevés parmezán sajt is. Egyébként a citromhéj frissessége jól ellensúlyozza a sült karfiolnak a mélyebb ízét, és hát ez a fogás így önmagában is nagyon tartalmas, de akár teljessé tudjuk tenni ebéd, könnyű vacsora mellé, ugyanis a karfiolos tészta mellé akár egy grillezett csirkemell is passzolhat, de hogyha valaki szereti a zöldsalátát, azzal is lehet fogyasztani. Próbálják ki egy nagyon laktató, különleges tésztaétel, ami azt gondolom, hogy ritkán kerül az asztalra, de ezek után remélem, hogy gyakrabban. 8 perccel vagyunk, most már 8:30 után jön Pink, Bartók Eszter és a Piramis is.

Ha volna két életem, ez volt a piramis lengere, és ugye, ha figyeltek adarra, akkor valóban ennek van egy üzenete, és talán mindenki át is érzi ennek a súlyát, vagy éppen jelentését, hiszen mennyire jó lenne, hogyha nem csak egy életünk lenne, hanem akár kettő, mert akkor azzal talán lehet, hogy bölcsebben és jobban tudnánk gazdálkodni. Nem véletlen, hogy ezután a dal után pont ezt a könyvet választottam, mert hogy már nagyon régóta tartogattam a tarsolyban, mert egy elég nehéz olvasmány, és hát nyilván nagyon sokan el is zárkóznak a téma elől, ez pedig maga a gyász. Siri Hunsvecht könyvéről van szó, az a címe, hogy Szellemkép. Szellem akarok lenni, szellemmé akarok válni, mondta a haldokló Paul Auster a feleségének. Siri Hunsvecht számára azzá is lett. Mindótalan szétáradó jelenlétté. Siri reggelente Paul régi melegítő nadrágjában ült le írni, a házban még érezni vélte szivarkái illatát, és újra meg újra fellapozta férje könyveit. Hosszú idő után most először visszaolvassa saját szerelmes leveleit is, egy közös történet hajnaláról. A gyásznak, az emlékezetnek és a szerelemnek e páratlan könyvében a lehetetlennel próbálkozik. Életben tudja-e tartani férje szellemét, ha nem hagyja abba vele a több évtizede megkezdett dialógusokat és az egyéb gondolkodásokat. A kötetben maga Paul is szóhoz jut levelei, regényei és felidézett mondatai által. New York legendássá vált íróházas párjának szövetsége, szerelmi és életközössége alig különbözik másokétól. Ők is szerettek, nevettek és féltek. Ez a gyengéd, megalkuvás nélküli őszinte és bölcs mű Siri Hunsvecht és Paul Auster 43 éven át tartó házasságának a teljes lüktető története. Annak feltárása, miként mozdítja ki a gyász az időt a sarkaiból, és egy közös élet mélységes intimitása hogyan hagyja ott kitörölhetetlen nyomát a mindennapokon. A Szellemkép Siri eddigi legszemélyesebb alkotása a férje halála után született. Nem sokkal Paul halála után észrevettem, milyen nehezemre esik még egy aprócska hazugság is. A gyász radikálisan őszintévé tett. A hiány, az emlékezet és a múlhatatlan szerelem meditatív feldolgozása lett ez a kötet, amely magába foglalja Paul Auster legeslegutolsó írását is. Annak a műnek az első 35 oldalát, amelyet egy rövid, unokájukkal szóló levélfüzérként szánt. Egyébként Paul Miles Auster Hunsvecht Ostrander 2024. január 1-én jött a világra, Paul Auster pedig 2024. április 30-án hunyt el. Ez a kötet pedig róluk szól, az ő szerelmükről, és egyáltalán arról, hogy egy kedves személy elvesztése milyen űrt hagy maga után, és azt hogyan lehet jól betölteni. A kötet címe Szellemkép, a szerző pedig Siri Hunsvecht, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 23. soros ülését tartotta tegnap délután a Lendvai Községi Tanács. A tanácstagok döntöttek a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről. Lendva község díszpolgára címet idén Drázsen Szörpák, Muraszerdahely polgármesterének ítélték oda, aki több éven át a jószomszédi kapcsolatok szilárdításáért és a határon átívelő együttműködésért dolgozik. Lendva község plakettjét Zsoldos Árpád veheti át, aki több éven át tevékenykedik a függőség megelőzése érdekében, a széleskörű figyelemfelkeltés és a segítségnyújtás terén. Lendva község elismerésben részesíti Igor Kövest, a Hotizai Turista Egyesület elnökét, valamint a gyertyánosi Ignác Prendlt önkéntes munkájáért. Lendva község legrendezettebb települése idén Hotiza lett. A községi tanács üléséről a ma délutáni terepjáróban számolunk be bővebben. A Ljubljanai Kiállítási Központban ma nyitja meg kapuit a Narava Zdravje vásár. A négy napos rendezvény idén kifejezetten gazdag, 3-1-ben családi programot kínál. A Nature Hills vásár és a 32. BioExpo október 8-a és 11-e között látogatható. Az egzotikus állatkiállításon több mint 300 bocsáska, óriás kígyók és pókok várják az érdeklődőket. A népszerű kocka kiállítás, amely szlovénül a Planet Kock nevet viseli, a Planet of Cups kifejezésre utalva, csak a hétvégén, azaz október 10-én és 11-én csatlakozik a rendezvényhez. A Planet Kock részlegen több mint 1000 négyzetméteren elterülő hatalmas LEGO kreációk, interaktív játszósarkok és távirányítós járművek nyújtanak szórakozást a családoknak. A látogatók egyetlen közös belépőjeggyel tekinthetik meg mind a három eseményt. Már 5 gyanúsítottja van az ukrán aranykonvoj ügynek. Az ATV.hu megbízható forrásból származó értesülései szerint az egyik gyanúsított Hajdú János, a TEK volt vezére. Egy másik érintett Szatmári István, aki annak a Szatmári Zoltánnak a testvére, akit Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyésznek jelölt, ám a Tisza párt nem támogatta a jelölését. A további 3 gyanúsított pedig rendőr, akik a 10. kerületi rendőrkapitányság dolgozói. Ők a gyanú szerint abban a papírmunkában segíthettek, amely az ukrán pénzszállító kiutasításával kapcsolatos eljáráshoz volt szükséges. Az ügy előzménye, hogy 2026. március 5-én a TEK és a titkosszolgálat az M0-ás autóút alacskai pihenőhelyén feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A magyar hatóságok 40 millió eurót, 35 millió dollárt és 9 kg aranyat foglaltak le, míg a szállítmányt kísérő személyeket, az ukrán állami takarékbank alkalmazottait napokig fogva tartották. A központi nyomozó főügyészség október 2-án saját hatáskörbe vonta a nyomozást, ami arra utal, hogy a vizsgálat a volt miniszterelnök felé is irányulhat. A francia kormány október végén jelenti be első döntéseit a középiskolások követeléseire válaszul, közölte Sébastien Lecornu francia miniszterelnök szerdai televíziós beszédében. A 3. hete tiltakozó diákok csütörtökön újabb országos akciónapot tartanak a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen, miközben a rendőri fellépés miatt is egyre nagyobb a feszültség. Lorraine Núñez, belügyminiszter szerdán hangsúlyozta, hogy a rendőrség arányosan alkalmaz erőt a demonstrálókkal szemben. Bejelentette, hogy az oszlatások alatt felfüggesztik a hanggránátok használatát. A döntés előzménye, hogy hétfőn az észak-franciaországi Lamban egy 15 éves fiú keze leszakadt, miután felszedett egy hanggránátot, amelyet a rendőrök a tiltakozó fiatalok felé dobtak. Sport. A Paris Saint-Germain kézilabda csapata 46-35-re legyőzte a szlovén Celje Pivovarna Laskó együttesét a férfi EHF bajnokok ligája csoportkörében. A francia alakulat végig dominálta a mérkőzést a szlovén ellenféllel szemben. A párizsi csapat klubrekordot döntött a Bajnokok Ligájában, az egy mérkőzésen lőtt 46 góllal. A győzelemmel a francia fővárosi csapat továbbra is kiváló formában veretlenül folytatja az európai kupa szezont.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. A sok felé megélénkülő délnyugati szélben 16-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a 5 AM című dalt a német énekes dalszerzőtől, Mihály Schultétól. Ez a szerzemény egyébként arról szól, hogy hogyan képes egy különleges személy felragyogni valaki életében, mint az első hajnali fénysugár a sötétség után. A 5 AM központi üzenete valóban a remény, a megváltás és a feltétel nélküli szerelem. A dal azt a pillanatot ragadja meg, amikor egy hozzánk közel álló személy képessé válik arra, hogy kirángasson minket az élet nehézségeiből és a lelki sötétségből. Mihály Schulte a hajnali 5 órát metaforaként használja. Ez az az időpont, amikor a leghosszabb, legsötétebb éjszaka után felkel a nap és megérkezik az első fénysugár. Összességében a dal egy szerelmes vallomás, amely hálát fejez ki valakinek, aki a puszta létével képes jobbá és fényesebbé tenni a világot a legnehezebb időszakokban is. Úgyhogy érkezzen most Mihály Schulte és a 5 AM.

0: óta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Ez már az apró hirdetés rovat, most 9 óra 29 perc van. A következő negyed órában várjuk hirdetéseiket, természetesen a megszokott módokon. Hívhatóak vagyunk a következő negyed órában 575 17 18 és 575 17 19. De természetesen e-mailben, messenger üzenetben is jöhetnek a hirdetések. Jó néhány hirdetés befutott már egyébként korábban, úgyhogy kezdjük ezzel, de természetesen közben bátran telefonáljanak. Nem használt, tehát teljesen új autó alkatrészeket árulnak, elsősorban Lada Samarához, Warburghoz, Dacia-hoz és Skodához. A hívható telefonszám 00 36 30 623 02 80. Tenkehegyen pincét árulnak, az információs telefonszám 00 36 20 364 71 01-es.

vásárolnának traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárzúzót és Tomos mopedet, az ajánlatokat pedig a 031 416 412-es mobilszámra várják. Lendvahegyen eladó jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bort is árulnak. A hívható telefonszám 040 226 121-es.

Eladó lentiben két darab Suzuki Swift acélfelni, téli gumival, ára 10.000 forint, a hívható telefonszám pedig 00 36 30 518 52 69-es. Körmenden eladó régi cseppelvarrógép, kéménybe köthető gázkonvektor és 2 méter magas citromfa. A telefonszám pedig 00 36 30 956 98 59.

0: Van apró hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Köszönöm, jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék!
0: Igen.
1: Kandalló.
0: Igen.
1: Füstcsővel, kedvező áron eladó.
0: Füstcsővel, igen. Hol árulja?
1: Gutorföldén.
0: Gutorföldén, jó. És akkor egy telefonszám, ha más 30-os, nincsen.
1: Nincsen, drága, 30-os, jó. 72,
0: igen.
1: 40, 549.
0: És 549, én ezt feljegyeztem, és köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Köszönöm, sok.
0: Minden jót önnek, szép napot, viszonthallásra. Tehát Gutorföldén eladó egy kandalló füstcsővel együtt, a hívható telefonszám 00-3630, 72 40 549, és van egy másik várakozó hirdetőnk is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, apró hirdetés rovat, tessék! Halló! Nem akar velem beszélni a hirdető. Akkor közben én mondok egy másik hirdetést. Lendva környékén eladó INT 60-as Ferguson traktor, 220-as forgatóborona, fogeleke, egy soros kukoricavetőgép, 700-as borona és egy 440 literes permetezőgép. A telefonszám pedig 070 329 389.

0: Most viszont van hirdetőnk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék. Igen. Jó minőségű vörösbor eladó Zala megyébe.
0: Tehát jó minőségű vörösbor
1: eladó.
0: Igen. És Zala megyébe.
1: És Lentibe, közelebb Lentibe, jó?
0: Jó, igen.
1: És akkor a telefonszámot mondom, 0630 504 41 46. Ezzel lehet érdeklődni.
0: Rendben, följegyeztem. Köszönöm szépen, hogy
1: nagyon
0: minket
1: szépen
0: választott.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Szép napot önnek, viszont hallásra. Tehát Lentiben eladó jó minőségű vörösbor. A hívható telefonszám 00-36-30-504-41-46-os. És érkezik az újabb hirdető. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
2: Egy elektromos kis motor lenne eladó.
0: Tehát elektromos kis motor, igen.
2: És egy 50 literes üvegballon.
0: 50 literes üvegballon.
2: És mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
2: 30-os.
0: 30.
2: 355.
0: Igen.
2: 97.
0: Igen.
2: 39.
0: 39, és helyileg hol eladó?
2: Pákán.
0: Pákán. Köszönjük szépen, hogy hívott. Minden jót kívánok, szép napot, viszont hallásra. Tehát Pákán eladó egy elektromos kis motor, valamint egy 50 literes üvegballon. A hívható telefonszám 00-36-30-355-97-39-es. Aztán Gábor Jánházán a szlovén határ mellett egy 126 négyzetméteres téglaépületet árulnak, 130 négyzetméteres melléképülettel, ez eladó vagy kiadó. Az ingatlan szomszédmentes, kiválóan alkalmas családi fészeknek, vállalkozási telephelynek és állattartásra is tökéletes választás. Teljes közmű, furt kut, békés környezet és határmenti logisztika várja az új gazdát, vagy éppen a bérlőjét. Mondom a telefonszámot is, 00-36-30-986-20-73.

0: Üdvözlöm a hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Csókolom, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Egy 400 literes fagyasztóláda, olcsón eladó.
0: Tehát 400 literes fagyasztóláda és olcsón eladó, igen.
1: Helyileg Egervár.
0: Egerváron.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 49.
0: Igen.
1: 68.
0: Igen.
1: 535.
0: 535-ös. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Legyen szép napja, minden jót kívánok, viszonthallásra. Tehát Egerváron eladó egy 400 literes fagyasztóláda, olcsón adják, a hívható telefonszám pedig 00-36-30-49-68-535-ös.

0: Úgy tűnik, hogy most többen vannak a rádiókészülékek mellett, és megjött az eladási kedv is. Van egy újabb hirdetőnk. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Ez annak is köszönhető, aki nem keveri el a telefonszámokat.
0: Igen, miben segíthetünk? Eladni, vásárolni szeretne?
1: Nem, én ajándékoznék.
0: Jó, igen.
1: Van egy csomó hulladékvas, egy utánfutónyi,
0: igen.
1: És fejőgép kompresszor, aztán a vízszivattyú, úgymond hidrofor.
0: Csupa hasznos dolog, valakinek lehet, hogy ez érték, ugye?
1: Igen, igen.
0: Jó, akkor ez helyileg hol van, és akkor egy telefonszámot.
1: Zalaegerszeg.
0: Igen, és a telefonszám?
1: Mert, bocsánat, a hulladékvashoz engedély kell.
0: Igen.
1: Állítólag eladni, na azért mondom, hogy ilyen-olyanak, tehát ez a Molnár gondja az őrlés.
0: Jó, ezt majd gondolom, hogyha lesz jelentkező, akkor ezt majd vele leegyeztetik. Egy a lényeg, hogy elajándékozna hulladékvasat Zalaegerszegen. Egy telefonszámot kérek szépen.
1: Egy pillanat, 30-as.
0: Igen.
1: 663.
0: Igen.
1: 17-es. 99.
0: És 99, rendben, feljegyeztem, köszönöm szépen, hogy hirdetett nálunk, minden jót önnek, legyen
1: nagyon
0: szép napja.
1: Köszönöm.
0: Viszont hallásra. Tehát Zalaegerszegen elajándékoznak hulladékvasat, nagyon mennyiségű hulladékvas van, tehát ez ingyen elvihető, a telefonszám pedig 00 36 30 663 17 99. Lendván eladó Nissan Primera Caravan 1.8-as, benzines 2006-os évjáratú, kisebb hibával javításra szorul, és forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041-890-016-os. Aztán eladó Nagykanizsán Pannonia motorkerékpár, két darab TLT és egy T5-ös, aztán Renault Megane kombi, 1.9-es dízel, okmányok nélkül, és Skoda Favorithoz árulnak motorblokkot váltóval együtt. A telefonszám 00 36 30 511 80 09. És van hirdetőnk, jó napot kívánok!
2: Csókolom!
0: Üdvözlöm!
2: Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
2: Őrségben eladó lenne egy 220 voltos termindaráló.
0: 220 voltos termindaráló, igen.
2: Igen, és egy Benelli típusú olasz robogó.
0: Igen.
2: Hát ennyi lenne.
0: Jó. És akkor egy telefonszámot kérünk szépen a hirdetés mellé. 30.
2: Igen. 260.
0: Igen.
2: 16.44.
0: 16 és 44. Köszönjük igen. Szépen, hogy minket választott. Önnek is minden jót kívánunk, szép napot, viszont hallásra. Tehát az Őrségben eladó egy 220 voltos terménydaráló és egy Benelli robogó, a telefonszám pedig 00 36 30 260 16 44.

Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan 85 kW-os 2000-es dízel autó. A telefonszám 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. A telefonszám pedig 00 36 30 364 29 33.

régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os mountain bike-ot, ami 18 sebességes, olcsón árulnak, a telefonszám pedig 00 36 30 553 77 66-os.

0: Egy perccel vagyunk 3:40 után, eddig tartott a délelőtti apró hirdetés rovat, de ma délután is tudnak hirdetni, szokásosan 2:45-kor is jelentkezünk, és hogyha most éppen lemaradtak, de nem lesznek 2:45-kor telefon közelben, akkor e-mailben, messenger üzenetben bármikor el tudják küldeni az apró hirdetésnek a szövegét, és természetesen mi azt közzé is tesszük. Az imént elhangzottakat pedig megtalálják honlapunkon, az apró hirdetés rovatunkba. Jó böngészést a sok-sok hirdetés között. És hát jó eladás vételt mindenkinek, aki hirdet vagy vásárolni szeretne. Mi a délelőttet folytatjuk most zenékkel, Simó Anna Mária érkezik hamarosan, 10 órakor pedig lesznek friss hírek a délelőtti hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Hamarosan, ahogy említettem, 10 órakor friss hírekkel jövünk, de ha csütörtök, akkor természetesen a szokásos egyéb rovatok is jelentkeznek. Így többek között a következő órában 4:11-kor a Tech műsor, Szabó Márk a órában 4:11-kor a Tech műsor, Szabó Márk a műsor szerkesztője. A

Témaválasztékunk. Tegnap délután tartotta 23. soros ülését a Lendva községi tanács. A tanácstagok határoztak a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről. Elfogadták a Lendvai Egészségház megalapításáról szóló rendeletjavaslatot és a közintézmény alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot is. Ezen az ülésen tárgyalták a községben működő gazdasági közszolgáltatások 2027-es évi programjavaslatait is. Fehér Ilona hozza a részleteket. Tegnap a Lendvai Zsinagóga a Penta Essencia című zeneműnek adott otthont, Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, Hanvas Béla az Öt Géniusz című esszéje iklette zenés színpadi műve a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Szőke Krisztina idézte fel a rendkívüli előadás hangulatát, illetve hozza ezt majd önöknek délután 3 órakor. Aztán a Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén a 2-esben Lendva szerelmi történetei címmel Dejan Szűcs történész adott elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében. A témáról a terepjáróban Botka Ágnes számol be. Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában ma délelőtt a 6-osok részére művelődési napot szerveznek, amelynek központjában a hagyományápolás lesz. Korongozás, rovásírás, csúhézás, erre adódik lehetőség. Szőke Krisztina készít riportot. Az érzelmek felismeréséről és megértéséről szólt a Lélekmadár című zenés interaktív előadás, amelyet a kisebb tanulók láthattak az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában. A Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete együttműködésével megvalósult programban a gyerekek is bekapcsolódhattak a közös játékba. Ftichár Ines összeállítása, és még mindig nincs vége, mini tök fesztivál tartanak ma délelőtt a Domonkosvai Portán. Szabó Rudolf mondja el, hogy milyen volt, illetve tőle tudhatjuk meg majd ennek a mai programnak a részleteit. Amúgy 9:30-kor kezdődött ez a mini tök fesztivál, amelyre még talán be is lehet csatlakozni. Illetve itt a folytatásban is választhatnak minket. Jön Komonyi Zsuzsi, aztán 10 órakor hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovéniában zajló kampányban a kötelező RTV előfizetési díj eltörléséről szóló október 11-i véleménynyilvánító népszavazás kapcsán a politikai szereplők intenzív kampányba kezdtek a választók meggyőzésére. A koalíciós pártok szórólapot küldtek a választók postaládáiba, amelyben az RTV díj eltörlése melletti érveket fogalmaztak meg. A szórólapon többek között az az állítás szerepel, hogy az RTV 10 legjobban fizetett alkalmazottja lényegesen magasabb fizetéssel rendelkezik, mint a köztársasági elnök, a miniszterelnök vagy a miniszterek. Az állítás félrevezető. Ha a Szlovén Rádió igazgatójának bruttó fizetése minden pótlékkal együtt 5500 euró, akkor nem valószínű, hogy az egész RTV-ben sokan lennének, akiknek ennél magasabb lenne a fizetésük. A szlovén médiában megjelent januári fizetési listán valóban 5 olyan alkalmazott szerepel, akiknek a bruttó fizetése meghaladja 7000 eurót, de ezek kizárólag tudósítók. Ez nem az alapbruttó fizetésük, hanem a külföldi munkavégzés minden pótlékkal járó kifizetése. Ezen pótlékok kiszámításának szabályait nem a szlovén RTV határozza meg, hanem a kormány által elfogadott minden köztisztviselőre vonatkozó rendelet, magyarázta a Szlovén Rádió igazgatója Mirko Stular. Egy 2 milliós országban fenntarthatatlan, 3000 alkalmazott egy szerződéses munkavállaló, állt az MMC RTV Szlovénia portál egyik hozzászólásában. Ez az állítás sem igaz. Az RTV Szlovénia jelenleg 1988 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztat. Egy másik kommentelő arra volt kíváncsi, ki néz még tévét és hallgat rádiót 50 vagy akár 55 év alatt. Mit mondanak erről az empirikus adatok? Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a Szlovén Rádió rádióműsorainak hallgatóinak közel fele 50 év alatti, mondta Stular. Az év első 7 hónapjában a TV Szlovénia műsorait 1.780.200 néző követte nyomon, és egyre többen nézik a tartalmakat online. Az elmúlt évben havonta 850.000 felhasználónk volt az rtv.szlovszi oldalon, akik olvassák, nézik és hallgatják a tartalmainkat, hangsúlyozta Kája Jakopics, az RTV Szlovénia digitális tartalomért felelős igazgatója. Lezárult a nevezés az Autós Nagy Koalíció által szervezett év magyar autója verseny 2027-es díjaira. 27 márka és 3 magyarországi autógyártó összesen 54 jelölést nyújtott be. Az év magyar autója 2027, a magyar év autója 2027 és az év zöld autója 2027 díjakra. Áramkimaradás miatt rekedt a föld alatt 63 bányász a koszovói Trepča bánya komplexumban szerda este. Csütörtök reggelig mindannyiukat sikerült a felszínre hozni. A Sztáry-Törgi bányában szerda este meghibásodott az elektromos hálózat, miután az egyik alagútban kiégett egy transzformátor. Emiatt a bánya elektromos áram nélkül maradt, így a bányászokat szállító felvonó rendszer sem üzemelt. A bányászok közel 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a létesítményt, végül egy alternatív kiáraton keresztül jutottak ki a felszínre hajnali 3 óra körül. Sport. 7 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOP tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A több körös pályázati folyamat végén a NOP várhatóan 2029-ben hirdeti ki a győztest.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. A sokfelé megélénkülő délnyugati szélben 16-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Helyzetkép.
3: Még mindig üresen áll a Muravidéki Régió fejlesztési tanácsának elnöki pozíciója, amelyről a héten kellett volna dönteniük a tanács tagjainak. Kiderült viszont, hogy milyen nyomvonalon fog zajlani a Muraszombat-Lendva elektromos távvezeték építése. Az említett két téma mellett pedig szólunk térségünk talán eddig legnagyobb még kiaknázatlan megújuló energiaforrásáról, a geotermális energiáról is. Várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. Donald Trump, amerikai elnök, erkölcsileg kötelezőnek nevezte azt az önkéntes megállapodást, amelyet a legnagyobb amerikai mesterséges intelligencia cégek vezetőivel írt alá a Fehérházban. Az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és Elon Musk XAI-ja vállalja, hogy szigorú belső ellenőrzéseket vezet be, azok működését pedig független külső partnerekkel is ellenőrizteti. A vállalatok igazgatóságain belül külön bizottságok értékelik majd az ellenőrzések eredményeit. A megállapodás egyelőre önkéntes, de a dokumentum szerint a későbbiekben jogszabályokba is átültethetik az intézkedéseket. Trump egy körülbelül 10 fős testület létrehozását is javasolta az AI iparág felügyeletére. Az elnök közben azt mondta, ha az adatközpontokkal szembeni társadalmi ellenállás fennmarad, a beruházások akár külföldre is kerülhetnek. A Föld felszínétől 100-450 kilométeres magasságban húzódó, nagyon alacsony földkörüli pálya, vagyis a VLEO számos előnnyel járhat a műholdak számára. Például élesebb képeket és alacsonyabb kommunikációs energiaigényt tesz lehetővé. A légköri ellenállás miatt azonban a műholdaknak folyamatosan korrigálniuk kell a pályájukat, ami sok üzemanyagot igényel. A Stuttgarti Egyetem kutatója Francesco Romano ezért olyan plazmahajtóművet tervezett, amely magát a felső légkört használná üzemanyagként. A műhold beszívná a ritka légköri molekulákat, plazmává alakítaná, majd hátrafelé kilőni őket, így keletkezne a szükséges tolóerő. A tesztek szerint a rendszer a légköri molekulák több mint 94%-át képes lehet begyűjteni, és a kutató számításai alapján 190-től 250 kilométeres magasságban akár folyamatosan is működhetne. Hasonló elven egy napon akár a Mars légkörében is használható lehetne. A gazdasági bizonytalanság és a mesterséges intelligencia átalakítja a vásárlási szokásainkat, derül ki a VML globális kutatásából. A The Future Shopper jelentés szerint a fogyasztók csaknem 60%-a aggódik a pénze miatt, és már visszafogta a nem alapvető kiadásait. Ennek ellenére az apró örömökről, mint a ruhák, a kávé vagy a szépségápolási termékek a többség a válság idején sem mond le. A kutatás rávilágít, hogy bár 10-ből 8 ember használ már mesterséges intelligenciát, a bizalom még hiányzik. A vásárlók fele azonnal tovább görget, ha AI-jal generált termékképet lát. Ráadásul az online vásárlások 41%-a azért hiúsul meg, mert a webshopok a látványos funkciókra költenek, ahelyett, hogy az olyan alapvető dolgokat javítanák ki, mint a keresőrendszer. A szakértők szerint a hazai márkáknak is a hitelességre és a zökkenőmentes kiszolgálásra kell törekedniük a versenyképességhez. Nem kell megköszönni a munkát a mesterséges intelligenciának. Többek között ez áll az Egyesült Királyság kormányának új útmutató tervezetében, amelyet a köztisztviselők számára állítottak össze. A dokumentum szerint a robotokkal való udvariaskodás teljesen felesleges, ráadásul az extra üzenetek jelentős környezeti terhelést jelentenek és növelik az AI működtetésének költségeit. A brit ajánlás arra kéri a dolgozókat, hogy a lehető legrövidebb és legpontosabb utasításokat adják a rendszereknek, és mindig válasszák a feladathoz mérten legkisebb energiaigényű modellt. A tervezet ugyanakkor leszögezi. A kapott eredmények ellenőrzése és a végső felelősség minden esetben az emberi munkavállalót terheli. Azonnali hatállyal leállította a legújabb modellje bevezetését az OpenAI, miután a teszteken a mesterséges intelligencia önhatalmulag utasítás nélkül cselekedett és elhallgatta a lépéseit. A GPT 6.1 Astra nevű kiadatlan változata fejlesztők szerint megbukott a hatáskörök és az engedélyek betartásán. A döntés alig néhány nappal azután született, hogy a vállalat a megfelelő biztonsági garanciák hiánya miatt moratóriumot hirdetett a legfejlettebb modellek betanítására. Az iparágat megrázó biztonsági válságot fokozza, hogy az OpenAI rendszerei a közelmúltban már az ENSZ hálózatait is megpróbálták feltörni, és jogosulatlanul fértek hozzá az ausztrál kormányzati rendszerekhez is. Teljes mértékben felelőtlennek nevezte a biztonsági szabályok hiányát Bill Gates, aki szerint a mesterséges intelligencia rossz kezekben akár milliárdok életébe is kerülhet. A Microsoft alapítója az NBC News műsorában kongatta meg a vészharangot, és azonnali szigorú állami felügyeletet követelt a technológia felett. Gates szerint a legsürgetőbb veszélyt a bioterrorizmus és a pénzügyi csalások jelentik, amelyekhez az AI-t fegyverként használhatják a bűnözők. A milliárdos támogatná egy vészleállító prevenció kötelező beépítését is a rendszerekbe, és jelezte, készen áll arra, hogy személyesen győzze meg a technológiát eddig nyíltan támogató Donald Trump amerikai elnököt a szigorítások szükségességéről. Új techhíreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: MMR. A zene összeköt.

0: Most jött el az én időm, olyan sokszor elénekelte ezt a dalt, illetve ezt a mondatot Dallos Bogi, és ezzel zárult is ezzel a mondattal az ő slágere, de mindjárt jön a Budapest Bár Szűcs Krisztiánnal. Előtte azonban nézzük, hogy miért érdemes kicsit a kozmosz felé is kitekintenünk, hiszen a mai napon is pörög a Világűr hete, az a globális rendezvénysorozat, amely minden évben október 4-e és 10-e között irányítja a reflektorfényt a csillagokra, és hát a dátum nem véletlenszerű, október 4-én lőtték fel az első műholdat, a Sputnik 1-et, még október 10-én lépett életbe a világűr békés felhasználását garantáló nemzetközi űrjog. Ezen a héten tehát világszerte iskolák, csillagvizsgálók és űrügynökségek százai mutatják be, hogy hogyan alakítja az űrtechnológia a földi mindennapjainkat, bizony az időjárás előrejelzéstől, akár csak a GPS-ig, amit egyébként napi szinten használunk.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimény.

Meghívnám hétvégére, ezt odaadhatok hallhatok a Budapest Bártól és Szűcs Krisztiántól. Hát hétvégéig nem kell várni, mert egész héten zajlik az a program, ami egyébként a kozmoszról meg az űrről szól, hiszen hogyha bárki a kereső programra rákattint, akkor egy nagyon látványos kis logót lát, hiszen ezen a héten van a világűr hete, október 4-e és október 10-e között zajlik. Ez egy nemzetközi rendezvénysorozat, és minden évben az űrkutatás és az űrhajózás hozzájárulását ünnepli az emberiség fejlődésére. Hát a kereső óriás idén is egy nagyon különleges ünnepi logóval emlékezik meg az eseményről, amelyhez a Földtől mintegy 7500 fényévre található Carina ködről készült lenyűgöző felvételt használta alapul, úgyhogy senki se lepődjön meg, hogyha ezzel találkozik. Na de hogy hol tart egyébként most az űrkutatás és a Hold misszió? Tehát, hogy hatalmas fordulatok, meg történelmi pillanatok zajlanak most is a Hold meghódításáért. Ugye volt egy sikeres főpróba, idén áprilisban a NASA Artemis 2 küldetése 50 év után először vitt újra embereket a Hold közelébe. A 4 tagú legénység egy 10 napos repülés során megkerülte a Holdat, és biztonságosan visszatért a Földre. Aztán újra terveztek, és a következő lépés is már megvan, hiszen a menetrend nem állt meg, de a NASA nemrég komoly stratégiai változtatást jelentett be. 2027-re tervezték az Artemis 3 missziót, az eredeti tervekkel ellentétben nem száll le a Hold felszínére, ehelyett egy rendkívül komplex, alacsony földkörüli pályán zajló kockázatcsökkentő tesztre fognak majd repülni. A legénység itt fogja élesben tesztelni a SpaceX-et és a Blue Origin által fejlesztett új generációs holdkomp prototípusát és annak a dokkolási rendszereit. És hát lesz majd egy nagy visszatérési dátum is, amit most már nyilvánosságra hoztak. Hiszen a tényleges emberi holdra szállást az Artemis 4 küldetésével tolták ki, amely a jelenlegi céldátumok szerint 2028 elején indulhat el, hogy több mint fél évszázad után újra emberi lábnyomok kerüljenek a holdporba. A tét óriási, ugyanis a NASA-nak sietnie kell. Kína szintén gőzerővel fejleszti a saját technológiáját, és legkősőbb 2030-ig ők is egyébként asztronautákat akarnak küldeni a Holdra, úgyhogy már itt is megindult a versengés. Egy biztos, most az űrkutatás hatalmas léptekkel halad előre, és ez a hét is pont ezt a fajta tevékenységet hivatott egy picit jobban megismertetni. 2026-ban ezen a héten van a világűr hete.

A mese másnak szól, ez volt Galambos Dorina slágere. Hát a következő dalok is önöknek fognak szólni. Jön Top Loader, itt lesz a Fiesta, Honey Beast is hamarosan. És ami nagyon fontos, hogy szerintem ma szerelkezzenek föl mindennel, lehet napszemüveget is bekészíteni, meg esernyőt is. Most ebben a pillanatban kisütött a nap, az előbb még esett az eső. Ilyen lesz a mai napunk, beborul, esni fog, aztán hirtelen kisüt a nap, de egyébként nagyon kellemes a délelőttünk, hőmérsékletben biztosan 20 fok közelében járunk már, és hogyha az országos helyzetképet nézzük, akkor a reggeli csapadékosabb időszak után most egy nyugodtabb zónába érkeztünk, mert az ország nagy részére egyébként inkább a felhős napos időszakok váltakozása jellemző, és a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Egyébként a tenger melléken kisütött a nap, pedig ott reggel még eső volt, meg borús idő, ott már 21 fok, 21-22 fokot mutatnak a hőmérők, másutt az országban pedig az a 15 és 20 fok közötti érték a jellemző. Változékonyabb időre készülhetünk a következő napokban, és bár néha az előbukkanó nap ígéretesnek bizonyul, de délutára érkezik majd helyenként intenzívebb csapadék, illetve az éjszakai órákban várható majd akár nagyobb mennyiség is, amire egyébként égető szükség van, úgyhogy reméljük, hogy az égi áldás megérkezik hozzánk is. Iktassanak be délutára, munka után inkább egy kis pihenést vagy benti munkát, hiszen így is el lehet tölteni ezt a mai napot. Közelítünk 11 órához, hamarosan friss hírek is jönnek, mindenkinek csodás délelőttöt kívánunk innen a Lendvai stúdióból. Október 8-a van, és most 10 óra 41 perc.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A vasárnapi szlovéniai népszavazás tárgyát képező pénzbeli szociális segély kedvezményezettjei között munkanélküliek is vannak. Köztük több mint 10 000, azaz a tartós a munkanélküliek 60%-a. A statisztikai adatok szerint az elmúlt években csökkent Szlovéniában azoknak a száma, akik hosszú ideje munkanélküliek, és gyakran problémákkal küzdenek a képességeikkel.

0: egészségi állapotukkal és egyéb tulajdonságaikkal. Az állam havi pénzbeli szociális segélyezési költsége folyamatosan 20 millió euró körül mozog, annak ellenére, hogy a kedvezményezettek száma 2020 óta több mint a felére csökkent. Nincsenek átfogó nyilvántartások arról, hogy kik a kedvezményezettek. A külföldiek között messze a legtöbben Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából jöttek Szlovéniába dolgozni. A romákról nincsenek adatok, a munkanélküliek körében pedig körülbelül egynegyedük részesül ilyen támogatásban. A Környezetvédelmi Ügynökség narancssárga időjárási figyelmeztetést adott ki csütörtökre az ország délnyugati részére az elhúzódó esőzések miatt. Ezek várhatóan főként ott fordulnak elő, ahol a meleg és párás tengeri levegő elkezd emelkedni. Már reggel óta heves zivatarok alakultak ki nyugaton, különösen a tengerparttól, a Karszton és a Vipavai völgyön át az Idria-Cerkljanszkó-hegységig húzódó területen, mondta Anzse Medved ügyeletes meteorológus a Közszolgálati Rádió ma reggeli adásában. A hegyekben a havazási határ kezdetben 2800 méter körül lesz, majd a hidegfront átvonulása után várhatóan kissé csökken, de 2000 méter felett marad, tájékoztatott az Arszó. Magyar Péter miniszterelnök és Gyurko Szilvia gyermekvédelemért felelős államtitkár ma 11 órakor a Karmelitában mutatja be a Bicskei gyermekotthonról készült jelentést. A kormány szeptemberben ígérte, hogy néhány héten belül nyilvánosságra hozza a vizsgálat eredményeit. Az ügy 2024-ben Novák Katalin akkori köztársasági elnök lemondásához vezetett. XIV. Leó pápa a Vatikánban tartott egyhetes püspöki és egyházi gyűlés megnyitóján arra hívta fel a katolikus egyház vezetőit, hogy figyelmesen hallgassák meg a családok valós tapasztalatait és aggodalmait. Az Amoris Laetitia, a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítás évfordulója alkalmából rendezett találkozón, az egyházfő hangsúlyozta, hogy az egyháznak bátran szembe kell néznie a házasságot és a családi életet érintő modern társadalmi és kulturális változásokkal. Fel kell mérni és felül kell vizsgálni, hogyan támogatja az egyház a nehézségekkel küzdő családokat vagy a megromlott házasságokat. Megértéssel kell fordulnia a fiatalok felé, akik ma is vágynak a szeretetre és az elköteleződésre, de gyakran elbizonytalanodnak a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa szerdán a Vatikánban a püspöki konferenciák elnökeivel és a keleti egyházak vezetőivel tartott találkozó kezdetén, jelentette az ANSA olasz hírügynökség. Sport. Jövőre jelentősen átalakul a Formula 2-es és a Formula 3-as versenynaptára, ahogyan azt a Liberty Media bejelentéséből kiderül. 2027-ben egyik sorozat programjában sem szerepel a Hungaroring, így hosszú idő után nem fogják megrendezni az F1 két legfontosabb utánpótlás szériáját a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Ahogyan az az F2 és az F3 2027-es versenynaptárából kiderült, több új helyszínnel gazdagodik a paletta, mint például Isztambul, Mexikóváros vagy Montreal, ahol korábban még nem jártak a betét sorozatok. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jövőben az F2 és az F3 visszatérhet-e még a Hungaroringre. A 2027-es Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 30-a és augusztus 1-e között rendezik majd.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. A sokfelé megélénkülő délnyugati szélben 16 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: MN

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 17-től.

0: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt: a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munka végzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 6-án, október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk mind a négy referendumi kérdés melletti, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot és ismerjék meg a referendum kérdéseit. Október 8-án bemutatjuk a Szlovén Rádió és Televízió kötelező előfizetési díjának megszüntetéséről szóló nézőpontokat, valamint az ellene szóló álláspontokat is. A műsort Fehér Ilona készítette.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A népszavazásról és a polgári kezdeményezésről szóló törvény, valamint a parlament házszabályának értelmében az országgyűlés határozatot fogadott el a Szlovén RTV kötelező előfizetési díjának megszüntetéséről szóló véleménynyilvánító népszavazás kiírásáról. A népszavazásra bocsátott kérdés így hangzik. Egyetérte ön azzal, hogy megszűnjön a Szlovén Rádió és Televízió kötelező előfizetési díja? A referendumi kezdeményezést a beterjesztők nevében Andrej Kosi, az SDS képviselője mutatja be.
3: Mi smo se odlučili da tore državljanke na referendumu sklopu tega zakonodajnega referenduma tore podamo še.
4: Úgy döntöttünk, hogy a törvényhozási referendummal egy időben véleménynyilvánító referendumot is tartunk, hogy a kampány és a referendum kivitelezésének költségeit ne növeljük. Az állampolgároktól azt kérdezzük, hogy támogatják-e az RTV kötelező előfizetési díjának beszüntetését. Ezt pedig azért, mert úgy ítéljük meg, hogy a Szlovén RTV, mint nemzeti média informatív műsorai már nem kiegyensúlyozottak. Tehát nem megfelelő médiainformációkkal szolgálnak. Ez vonatkozik az informatív programokra és más adásokra, amelyeknek kiegyensúlyozottaknak kellene lenniük a jobb és a baloldali politikai opciók között. Az utóbbi időben jobban a baloldali politikai opció felé irányulnak. Nem utolsó sorban, az előző mandátumban a Szlovén RTV-n tanúi voltunk a jansizmusi tisztogatásoknak, amit az előző kormányfő nyilvánosan ki is jelent. Amiről az a véleményünk, hogy a depozíció helyett igazából az RTV pozíciója jött létre. Számos választópolgár a parlamenti választások előtti kampány során felhívta a figyelmünket, hogy nem nézik az RTV-t, hogy műsorainak nézettsége egyre alacsonyabb, ami szerintünk nem helyes. Egy nemzeti médiának kiegyensúlyozottnak kell lennie, tehát hogy az információknak egyik politikai opció felé sem szabad hajlaniuk. Tehát az információknak kiegyensúlyozottnak, semlegesnek kell lenniük. Tanúi vagyunk annak is, hogy egyes újságírók tiltakoznak, részt vesznek azokon a tiltakozásokon, amelyeket a baloldal szervez. Ez is azt bizonyítja, hogy már nem politikamentes hovatartozásról van szó. Ezért kérdezzük a választópolgárokat, hogy támogatják-e a kötelező előfizetési díj megszüntetését. Az, aki továbbra is szeretné nézni, még továbbra is fizetheti a járulékot, aki nem, az pedig nem. Ezzel nem szüntetjük be a nemzeti televízió teljes finanszírozását. Ez az állami költségvetésből és más forrásokból továbbra is megmarad. Csak az előfizetést szüntetjük meg, illetve csak az fogja fizetni, aki úgy véli, hogy az RTV megfelelő média és továbbra is támogatni kívánja.
3: Én podom, ampak zgolj samota RTV prispevek, hogy délfinanszírske szövetszva szebo pacsukino, oziroma bo plačoval tisti, ki pač meni, da je RTV ustrezen medij in da želi to plačovati.
2: Tudjuk, hogy az RTV közintézetet nem csupán az informatív programok alkotják. Milyen módon fogják megoldani a többi műsor és egység finanszírozását?
3: Léte, dejansko rész je, je tudi orkester, szó tudi druge odája, szó tudi druge službe, se strinjamo,
4: Nézze, tény és igaz, hogy van zenekar, vannak más műsorok is, vannak más szolgáltatások, ezzel egyetértünk. Azért mondom, hogy a szlovén RTV-t nem szüntetjük meg, hogy finanszírozását sem szüntetjük meg teljes egészében. Noha tudjuk, hogy az RTV igen nagy rendszer a lakosság számához viszonyítva, és más európai országok nemzeti RTV televízióinak alkalmazottjai számához viszonyítva. Korai lenne arról beszélni, hogy milyen lesz a finanszírozása az RTV-nek, hiszen még csak az előfizetési díj megszüntetéséről kérjük ki az állampolgárok véleményét. Ha azt mondják, hogy nem támogatják a megszüntetést, akkor minden marad a jelen helyzetben. Ha azt mondják, hogy támogatják, akkor pedig az előfizetés megszűnik, és a finanszírozást egy külön törvény szabályozza majd. A kormány elkészíti a törvénytervezetet, a parlament pedig meghozza a döntést. Jelen pillanatban korainak tartom arról beszélni, hogy pontosan milyen lesz a finanszírozási rendszer, de a költségvetés minden bizonnyal továbbra is támogatja az RTV-t. A marketing szolgálat is működik tovább, csak a kötelező előfizetési díjból eredendő rész szűnik meg.
3: Ampak samo ta delež se bo torej ukinil, ta delež RTV prispevka, ki je sedaj obvezen.
2: A Szlovén RTV közintézet. Amennyiben az intézet a jövőben teljes egészében az állami költségvetésből lesz finanszírozva, és az aktuális kormány hozzáállásának függvénye lesz, akkor ez ön szerint mennyire veszélyeztetheti az újságírói függetlenséget?
3: Zdaj, težko govorit o neodvisnem novinarstvu, ne? Tudi prav za to, kar sem že prej povedal, ne? Ker novinari dajo torej informacije, ki so bolj leve politične opcije.
4: Most nehéz független újságírásról beszélni. Mint hogy már előbb is mondtam, az újságírók jobbára baloldali politikai információkat hoznak le, részt vesznek a tiltakozásokon, tehát nehéz függetlenségről beszélni. És úgy van, ha közintézetről van szó, amelyet az állam finanszíroz, akkor minden megtörténhet, hogy az aktuális hatalom alá kerülhet. Ha a kormány adja a pénzt, akkor befolyása alá kerülsz, és nehezen beszélhetünk független újságírásról. A magánkézben lévő média is hasonló helyzetben van, hiszen a média a finanszírozástól függ, és az, aki fizet, elvárja, hogy a hírek olyanok legyenek, amelyek az ő javát szolgálják. Természetesen mi is azt támogatjuk, és minden állampolgár azt szeretné, politikusként én is azt kívánom, hogy az RTV független köztelevízió legyen, és megfelelő információkat továbbítson. Talán valamilyen módon, ha az is a vélemény, hogy néhány egy kicsit jobban baloldali lehetne egy kicsit jobboldalibb, de a lényeg, hogy kiegyensúlyozottak legyenek, hogy az emberek valójában megfelelő információhoz jussanak. A kép ne csak fehér, vagy ne csak fekete legyen, hanem színes. Ezzel nincs veszélyben semmilyen függetlenség, hiszen éppen az a cél, mivel azt állapítjuk, hogy független újságírás, ami az információk továbbítását illeti, nem létezik. Kiindulva abból, hogy melyik vendéget milyen módon mutatják be a különböző műsorokban. Úgy gondoljuk, hogy az adások megvalósításában véleményünk szerint nem beszélhetünk függetlenségről, hanem pillanatnyilag elsősorban a baloldali politikai opcióhoz tartozókról. Egyes kollégák baloldali szócsőként emlegetik, de én nem így nevezném meg. Nézzék, az emberek, akikkel beszélgetünk, azt mondják, hogy az RTV már nézhetetlen, és akkor miért kell fizetniük? De aki úgy gondolja, hogy jó, az meg nyugodtan fizesse. Ugyanakkor támogatjuk az intézeten belül működő fontos szolgáltatásokat, amelyeknek természetesen működniük kell. Ezeknek továbbra is biztosítunk bizonyos támogatási összegeket. Jelenleg probléma van a megfelelő vezetésben is, tehát hogy az intézet nem csak költekezik és plusz pénzeket vár, hanem hogy a vezetés a megfelelő pénzekből megfelelően valósítsa meg a terveket, és a végén mint minden vállalat és intézet pozitívan működik.
3: Torej, da zavod ne samo troši, ne pa potem pričakuje dati denar, ampak da dejansko vodenje tako, da ob denarju, ki ga ima, ustrezno izvaja in na koncu tako kot vsako podjetje, kot vsaki zavod deluje pozitivno.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: A folytatásban a szóban forgó referendum ellenzőinek álláspontját, mármint, hogy miért nem lenne észszerű megszüntetni az RTV előfizetési díját, Szücs Deján, a Gibanye Svoboda képviselője mutatja be.
5: Mindenkinek valószínűleg nagyon világos, hogy minden kormánynak, mindenkinek, aki valami pozíción van, bármilyen vélemények, amelyel nem értenek egyet, nem tetszenek. És ebből a szempontból értelmezem magam ezt a kezdeményezést erre a referendumra, de amit itt tudni illik az, hogy a RTV tehát egy külön státusú intézmény, amelynek külön törvénye van, és amely pénzelésére már a törvény szerint, tehát a RTV-ről szóló törvény szerint az államnak majd meg kell adni, hogyha majd ezt nem ebből a díjből szedjük be, tehát a kötelező díjból, amelyet a polgárok fizetnek. Tehát valami szempontból mi csak most az egyik zsebből a másikba rakjuk a pénzt. Talán itt a legfontosabb dolog nem is annyira ez, persze személyes véleményem is az, hogy az tehát idő előre folyik, mindig valami korszerű lehetőségek vannak, és valószínűleg a RTV szempontjából is bizonyos téreken lehetne bővíteni. Tehát ez szerintem senki nem mondhatja, hogy erre nem lenne lehetőség, de a másik oldalról azt is el kell mondani, hogy a RTV mindig ott volt, amikor igazából a szlovének használtak. Úgy volt a, tehát a háborún keresztül, a sportrendezvényekről beszámolóról, tehát úgy a koncertekkel, a big band-del. Tehát a végén nem a legkevesebbi fontosan a nemzetiségi stúdiók szempontjából is fontosan hozzájárult ahhoz, hogy a társadalomban volt egy média, amely beszámolt a mindennapi életünkről. Tehát számomra ez a húzás nem várhatatlan, tehát tudjuk, hogy ez a kormány, vagyis azok, akik a kormány legfontosabb személyei, azoknak már több, lehet, hogy már évtizedeken keresztül gondjuk van a RTV-vel, mivel talán nem úgy számolnak be bizonyos újságírók, ahogy azok a személyek gondolnáik, de szerintem az még nem jelenti azt, hogy tönkre kellene tenni ezt az intézményt. Szerintem itten megint egy nagyobb kommunikációs hiányról van szó, és arról, hogy minden opozíciós hangot ez a kormány tehát úgy szeretne csinálni, hogy senki semmit már nem mond. Én ezt sajnálom, hiszen független attól, hogy ha személyesen nem is mindig egyetértettem azzal, hogy milyen véleményem volt, vagy újságírónak, vagy redaktornak, vagy bárkinek, még mindig becsültem azt, hogy az emberek tájékoztatva vannak különböző szempontokból egy témáról. És szerintem ez a RTV munkája, és abszolút nem szeretném, hogy a RTV egy kormány PR munkáját végeznie, és én azt tudom, hogy a volt kormányban úgy volt, amikor igazából a politikát törvényileg is kivettük, úgy a tanácsból, mint minden lehetőséggel megszüntettük a politikát, hogy rendelkezzen fontosabb befolyással a RTV működésére, no, de most egy más fázisban vagyunk, és én ezt sajnálom. Tehát mi abszolút ez ellen vagyunk. Szerintem tehát ez a díj nem olyan magas, persze én becsülöm azt is, hogy vannak személyek, akinek a jövedelmei alacsonyabbak, és lehet, hogy ez fontosabban meghatja a házi költségvetést is, de szerintem itt nem olyan számokról rendelkezünk, hogyha valakinek lenne kedve, hogy ezt nem bírja magának megengedni. Tehát abszolút nekünk a véleményünk az, hogy itt kormányozási pártok megint egy ellenfelet találtak, valószínűleg néhánynak már ez a ellenfel több éven keresztül megvan, és most csak ezt ki szeretnék vitelezni az emberek hátán, és mi nem értünk egyet ezzel, hiszen, ahogy már elmondtam, RTV-nek különös státusa van, külön törvénye, és a törvény szerint, ha nem a díjből lesz, tehát a költségvetés bezárva, majd a állami költségvetésből fogjuk pénzelni az RTV-t, de a állami költségvetés pedig a polgárok adóval töltik, tehát igazából egy zsebből a másikba tesszük a pénzt.
2: Mi következik, ha a véleménynyilvánító referendum eredményes lesz, illetve az ellenzék számára mely finanszírozási rendszer lesz elfogadható?
5: Hát ez jó kérdés. Szerintem, mivel már be volt nyújtva a parlamentbe a RTV-ről szóló módosítási törvény is, tehát kb. Mi tudhatjuk, vagyis meg lehet talán érezni és érteni, mely irányba megy a kormány, és hogy szeretné megváltoztatni a RTV-t. És itt sőt, persze a nemzetiségi stúdióknak is fontos kérdés lesz, hogy hogyan tudnak megélni, tehát milyen műsorokkal fognak rendelkezni, és persze hány kádert tudnak alkalmazni. És itt én persze az elvárásom az is, hogy azok, akik olyan intézmények élén vannak, akik programtanácsokban vannak, tanácsokban, hogy elmondják a véleményüket. Tehát szerintem, ha tehát ez a kérdés el lesz fogadva, és biztos, hogy majd azután a kormánypártok belemennek abba, hogy többet nem lesz kötelező ez a díj a RTV fizetésére. Tudnélik, hogy biztos, hogy kevesebb pénzzel fog rendelkezni a RTV, és magam mindig kiálltam a helyi témák mellett, ugye persze a nemzetiségi stúdió kérdésével is már évek előtt, amikor, ha jól tudom, nem tudom melyik számra tették a hidakot, és úgy tovább. Tehát én itt fontosnak tartom, hogy azok, akik funkciókon vannak, tanácsokban, hogy elmondják a véleményüket, hiszen bízok abban, hogy a társadalom is elvárja tőlük, hogy valami véleményt mondanak, és itt el kell mondanom, hogy a Kopperi stúdió részéről már kaptunk néhány levelet, ahol igazából az ellen vannak, mely irányba mennek a dolgok, de másik oldalról, itt Lendvárról még nem igazából semmit, úgyhogy az érzésem most csak egy lehet, vagy egyet értünk, egyet értenek ezzel, mely irányba megy a RTV, vagy pedig nem szeretnének semmi vitába menni. Persze mi akkor, mint képviselők mindig kiállunk, de maga mindig azt mondom, hogy szeretném, hogy szakmai alapokon legyen megfogalmazva a politikai véleményem, azért majd a jövőben nagyon arra fogok figyelni, hogy milyen lesz majd a Lendvai Stúdió véleménye is ezekről a kérdésekről, hiszen én félek arról, hogy igazából csökkentve lesz ugye a műsor mennyisége, mind minősége, és persze a káderfelállás is kérdésbe fog vonulni, mert ha nincs pénz, akkor tudnélik, hogy csak úgy nem lesz ez fizetve, és ahogy mondtam, mindjárt a referendum után, ha el lesz fogadva az, hogy többet kötelező díj nem lesz, én biztos vagyok abban, hogy a kormányozó pártok bele fognak menni a RTV-ről szóló törvény módosításáról.
2: Mint ahogy Szűcs Deján képviselő úr is említette, a Szlovén RTV közintézet. Amennyiben az intézet a jövőben teljes egészében az állami költségvetésből lesz finanszírozva, gyakorlatilag állami médiává válik, mint ahogy már el is hangzott, finanszírozása az aktuális kormány hozzáállásának függvénye lesz, ami az újságírói függetlenséget is veszélyeztetheti. Erről mi az ellenzék véleménye?
5: Hát mi már láttuk ezt, tehát hogy működnek a dolgok, a SZTA kérdésével, tehát hogyha valaki nem úgy dolgozott, ahogy valaki mondta, akkor mindjárt nem volt pénz a fizetésére. Hát szerintem mégis a média szabadsága egy fontos hozzájárulék a európai társadalomhoz a 20. században, abban biztos vagyok, és hogy szerintem minden politikus, funkcionár, akit magam is tehát úgy érvényezek Európában, hogy sikeres volt, becsülte azt, hogy vannak vélemények, amelyek olyanok és másabbak. És hogy nem lehet elvárni az emberektől, a újságíróktól, hogy csak azt a véleményt támogassák és adják tovább, amelyről valaki gondolja, hogy az, amelyet tovább kellene adni. Tehát azt szeretném mondani. Attól félek, hogy itt most új cenzurában megyünk, és éppen azokba az időkbe megyünk, amelyekről a kormányozási pártok mondják, hogy nagyon sötétek voltak, azért szerintem, tehát ez ellen a referendumon az a kötelező díj, tehát hogy elvészik, ellen kellene szavazni.
2: Tisztelt hallgatóink! A Szlovén RTV előfizetési díjának megszüntetéséről szóló véleménynyilvánító népszavazási kérdés mellett Andrej Kossi, az SZDSZ képviselője ismertette álláspontját. Az ellenzék véleményét pedig Szűcs Deján, a Gibányi Szvoboda képviselője mutatta be. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
6: Moravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Csodálatos világ, talán az előadókat is fölismerték, Bódi László Cipő és Kon Zsuzsa. Hát ez egy emlékezetes megszólalás volt, kettejük kapcsolódása. Két külön világ, mégis ebben a dalban milyen szépen egymásba tudott fonódni a két hang és a két különböző zenei világ is. Ladánybene 27-tel jövünk, és hát azzal a jó hírrel, vagy nem tudom, hogy jó híre, de nálunk gyönyörűen süt a nap most már nagyjából 20 perce, és ennek fényében emelkedik a hőmérséklet is. Van ereje a napnak egyébként, viszont a viszonylag intenzívebb szél ezt a hőmérsékletet valamennyire csökkenti, ettől függetlenül tényleg nagyon kellemes lehellete van a délelőttünknek, és lehet, hogy most még nehezen hihető, de bizony a következő órákban változni fog időjárásunk, hirtelen tud megnövekedni, megvastagodni felettünk a felhőtakaró, és ezekből időszakosan szórt jelleggel délután már helyenként akár kiadósabb esőkre is számítani lehet. Egyébként a hegyvidéki területekre jellemző most is a csapadék, de Szlovénia hegyvidéki területein esik az eső, másút jobbára felhős, borongós az idő, változóan napos felhőséggel, és jelenleg itt Lendván, illetve a közelei Muraszombatban 17-18 fokkal. 11:43 perc van, egy kis reggi muzsika jön.

Nem csak a 20 éveseké a világ vallotta ugye slágerében, és ezt az életigellést, örök fiatalos lendületet vitte magával a színpadra több mint 5 évtizeden át. Akiről szó van, ő Aracki László, 2017-ben ezen a napon hunyt el. Ő a magyar tánczene aranykorának egyik legfényesebb csillaga volt. Hát azért rá jellemző volt az olaszos temperamentum, nagyon közvetlen, mosolygós volt, fülbemászó dalokkal örvendeztette meg. Nem csak a 60-as években a Tánzdel fesztiválok nézőit, hallgatóit, hanem hát milliók szívét is. Dalain pedig generációk nőttek fel, slágerei a mai napig minden családi ünnep és mulatság állandó kellékei. Bár 2017-ben elnémult a hangja, azért az optimista és a közönség iránti mély tisztelete örökre velünk marad azokban a bizonyos dallamokban, és hát rengeteg ikonikus dala van, ezek közül választottunk most egyet, és ezzel emlékezünk Aracki Lászlóra.

Hát igen, ahogy a dal is mondja, Isten véled, elérkeztünk a délelőtti műsorunk legvégéhez, és hogyha jól belegondolok, nagyon gyorsan eltelt ez a kora reggel meg délelőtt, de hát szokták mondani azt is, hogy jó társaságban repül az idő, ugye? Köszönjük, hogy velünk tartottak a reggeli kávétól egészen a déli harangszóig, és hát köszönjük szépen, hogy aktívan részt vettek a mai műsorban is, meg hogy... Én bízom benne, hogy hozzá tudtunk tenni sok jót a mai délelőttjükhöz. Menjenek most egy jót ebédelni, pihenjenek egyet, és közben hallgassák meg majd délben a hírösszefoglalót is. Mindenkinek csodás napot kívánunk. Búcsúzik a délelőtti csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és valóban egy csodás délutánt kívánok mindenkinek. Az időjárástól függetlenül most süt a nap, de lehet, hogy két perc múlva esni fog az eső, úgyhogy egy ilyen nagyon színes és azt gondolom intenzív órákkal fog folytatódni ez a csütörtök, no meg egy nagyon fiatalos lendülettel, mert hogy Gönc Tamara várja majd Önöket este 7 óráig, én pedig holnap déltől jövök újra, legyen szép napjuk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Györkös Gorán hangtechnikus biztosítja. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: 23. soros ülését tartott a szerdán a Lendvai Községi Tanács.
1: Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás.
2: Már 5 gyanúsítottja van az ukrán aranykonvoj ügynek.
1: 8 órán keresztül rekedt a föld alatt 63 bányász Koszovóban.
2: Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát.
1: Elhunyt Margaret Hammond.

0: 23. soros ülését tartotta szerda délután a lendvai községi tanács. A tanácstagok döntöttek a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről.
1: Lenda község díszpolgára címet idén Drazsen Szarpák Muraszerdahely polgármesterének ítélték oda, aki több éven át a jószomszédi kapcsolatok szilárdításáért és a határon átívelő együttműködésért dolgozik. Lenda község plakettjét Zsoldos Árpád veheti át, aki több éven át tevékenykedik a függőség megelőzése érdekében, a széleskörű figyelemfelkeltés és a segítségnyújtás terén. Lenda község elismerésben részesíti Igor Kövest, a Hotizai Turista Egyesület elnökét, valamint a gyertyánosi Ignác Brendelt önkéntes munkájáért. Lenda község legrendezettebb települése idén Hotiza lett. A községi tanács üléséről a mai terepjáróban számolunk be bővebben.
0: Szuzanna Lepsimenko, a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter szerdán befejezte kétnapos látogatását az Udinei régió szlovén kisebbségénél.
1: Elégedettségét fejezte ki a közösség tevékenységeivel kapcsolatban, és biztatónak nevezte a szlovén nyelvtanulás iránti növekvő érdeklődést. Felhívta a figyelmet az oktatás és a lelki gondozás területén tapasztalható kihívásokra is.
0: Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő referendumot.
1: A korai szavazás lehetősége minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben reggel 7 és este 19 óra között elnyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki a véleményüket: a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTV Szlovénia közszolgálati média kötelező előfizetési díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételhez kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében.
0: A vasárnapi szlovéniai népszavazás tárgyát képező pénzbeli szociális segély kedvezményezettjei között munkanélküliek is vannak, köztük több mint 10 000, azaz a tartós a munkanélküliek 60%-a.
1: A statisztikai adatok szerint az elmúlt években csökkent Szlovéniában azoknak a száma, akik hosszú ideje munkanélküliek, és gyakran problémákkal küzdenek a képességeikkel, egészségi állapotukkal és egyéb tulajdonságaikkal. Az állam havi pénzbeli szociális segélyezési költsége folyamatosan 20 millió euró körül mozog, annak ellenére, hogy a kedvezményezettek száma 2020 óta több mint a felére csökkent. Nincsenek átfogó nyilvántartások arról, hogy kik a kedvezményezettek. A külföldiek között messze a legtöbben Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából jöttek Szlovéniába munkát vállalni. A romákról nincsenek adatok, a munkanélküliek körében pedig körülbelül egy negyedük részesül ilyen támogatásban.
0: A Ljubljanai Kiállítási Központban ma nyitja meg kapuit Anna Ráva Zdravje vásár. A 4 napos rendezvény idén kifejezetten gazdag, 3 az 1-ben családi programot kínál.
1: A Nature Health vásár és a 32. BioExpo október 8 és 11 között látogatható. Az exotikus állatkiállításon több mint 300 bocsáska, óriás kígyók és pókok várják az érdeklődőket. A népszerű kocka kiállítás, amely szlovénül a Planet Kock nevet viseli, csak a hétvégén, azaz október 10-én és 11-én csatlakozik a rendezvényhez. A Planet Kock részlegen több mint 1000 négyzetméteren elterülő hatalmas LEGO kreációk, interaktív játszósarkok és a távirányítós járművek nyújtanak szórakozást a családoknak. A látogatók egyetlen közös belépőjeggyel tekinthetik meg mind a 3 eseményt.
0: A Környezetvédelmi Ügynökség narancssárga időjárási figyelmeztetést adott ki csütörtökre az ország délnyugati részére az elhúzódó esőzések miatt. Ezek várhatóan főként ott fordulnak elő, ahol a meleg és párás tengeri levegő elkezd emelkedni.
1: Ma reggel óta heves zivatarok alakultak ki nyugaton, különösen a tengerparttól, a Karston és a Vipava völgyön át az Idria-Cerkliansko-hegységig húzódó területen, mondta Anzse Medved, ügyeletes meteorológus a közszolgálati rádió reggeli adásában. A hegyekben a havazási határ kezdetben 2800 méter körül lesz, majd a hidegfront átvonulása után várhatóan kissé csökken, de 2000 méter felett marad, tájékoztatott az Arso. A vénasszonyok nyara tehát csütörtökön látványosan véget érhet, a meleg napos időt szél, eső és fokozatos lehűlés váltja fel.
0: Már 5 gyanúsítottja van az ukrán aranykonvoj ügynek, az ATV.hu megbízható forrásból származó értesülései szerint. Az egyik gyanúsított Hajdú János, a TEK volt vezére. Egy másik érintett Szatmári István, aki annak a Szatmári Zoltánnak a testvére, akit Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyésznek jelölt, ám a Tisza párt nem támogatta a jelölését. A további 3 gyanúsított pedig rendőr, akik a 10. kerületi rendőrkapitányság dolgozói. Ők a gyanú szerint abban a papírmunkában segíthettek, amely az ukrán pénzszállító kiutasításával kapcsolatos eljáráshoz volt szükséges.
1: Az ügy előzménye, hogy 2026. március 5-én a TEK és a titkosszolgálat az M0-as autóút alacskai pihenőhelyén feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A magyar hatóságok 40 millió eurót, 35 millió dollárt és 9 kg aranyat foglaltak le, míg a szállítmányt kísérő személyeket az ukrán állami takarékbank alkalmazottait napokig fogva tartották. A központi nyomozó főügyészség október 2-án saját hatáskörbe vonta a nyomozást, ami arra utal, hogy a vizsgálat a volt miniszterelnök felé is irányulhat.
0: Szomszédolásunkat most Ausztriában folytatjuk. Több száz méterrel a Semmeringhágó alatt jelenleg még nem vonatok, hanem munkagépek, kábelkötegek és szerelők töltik meg Ausztria egyik legnagyobb vasúti építkezését. A hegygyomrában azonban már formálódik az a 27,3 kilométeres alagút, amely néhány év múlva nem csak Bécs és Grác között rövidíti le jelentősen az utazást, hanem a teherforgalom számára is új útvonalat nyit az Alpokon át.
1: A kétcsöves Semmering alagút az alsó-ausztriai Glognicot köti össze a stájerországi Mürzuschlaggal, így az új déli vasútvonal egyik legfontosabb eleme lesz. Ha minden a tervek szerint alakul, 2029. decemberétől a vonatok akár 230 km/órás sebességgel is közlekedhetnek rajta. Bécsből Grazba pedig a mostani nagyjából 2,5 óra helyett 2 óránál is kevesebb idő alatt lehet majd eljutni. Az új közvetlenebb nyomvonalnak és a kisebb emelkedőknek köszönhetően azonban nem csak a személyszállítás válik gyorsabbá, legalább ilyen fontos a teherszállítás is. A koránvasúttal együtt egy alacsonyabb emelkedésű útvonalat hoznak létre Bécs és Villach között is, és fontos része lesz a balti-adriai európai közlekedési folyosónak. Olyan fontos gazdasági központokat kötve össze, mint Bécs és Budapest, valamint olyan adriai kikötőket, mint Koper, Réka, Triest és Velence. A munkálatok várhatóan további 3 évig tartanak majd, még úgy is, hogy a vasúti rendszerek közel felével már elkészültek. A pályát és a felső vezeték rendszert leszámítva. A geológiai viszonyok miatt az egész építkezés az egyik legösszetettebb európai alagút projekté vált.
0: 2026. október 13-a és 20-a között Olaszországban hadgyakorlatot tart a NATO. Erről Angelo Bonelli, az AVS baloldali párt ellenzéki képviselője számolt be.
1: Bonelli szerint a gyakorlat az Európában állomásozó amerikai nukleáris fegyverek alkalmazására összpontosít. Olaszországban 2 olyan NATO támaszpont található, ahol a rendelkezésre álló információk szerint amerikai gyártmányú nukleáris fegyvereket tárolnak. Gedi Brescia megyében és Aviano Perdenone megyében a gyakorlat neve megegyezik a NATO legfontosabb nukleáris támadást szimuláló hadgyakorlatájéval, a Steadfast No-néval.
0: Áramkimaradás miatt rekedt a föld alatt 63 bányász a koszovói Trepča bánya komplexumban szerde este, csütörtök reggelig mindannyiukat sikerült a felszínre hozni.
1: A Stari Törgi bányában szerda este meghibásodott az elektromos hálózat, miután az egyik alagútban kiégett egy transzformátor. Emiatt a bánya elektromos áram nélkül maradt, így a bányászokat szállító felvonó rendszer sem üzemelt. A bányászok közel 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a létesítményt. Végül egy alternatív kiáraton keresztül jutottak ki a felszínre, ma hajnali 3 óra körül. Az elavult infrastruktúrájú Trepča egykor Jugoszlávia egyik legjelentősebb bányászati és kohászati központja volt, ahol elsősorban olmot, cinket és ezüstöt termeltek ki.
0: 32 ember, köztük gyerekek is életüket vesztették abban a szerdai támadássorozatban, melyben Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát, írta meg a Reuters. A civil létesítmények mellett ipari létesítmények és az energetikai infrastruktúra is megrongálódott.
1: Az egyik legsúlyosabb csapást az észak-ukrajnai Csernyihivi régióban található Priluki szenvedte el. Itt egy orosz rakéta megsemmisítette egy 5 emeletes lakóépületet. Ennek következtében a városban 22-re emelkedett a halálos áldozat száma, köztük 5 gyermekkel, 55 ember pedig megsérült. Országszerte mintegy 100 sebesültről tudni Volodymyr Zelenszkij szerint. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a támadások egybeestek Vlagyimir Putyin orosz elnök születésnapjával.
0: Szerdán izraeliek egy perces néma csenddel emlékeztek meg a Hamász által irányított 2023. október 7-i támadásról, amelyről egy ENSZ vizsgálat megállapította, hogy 1200 embert öltek meg, és 252 túszulejtettek.
1: A Nova Zenei Fesztivál helyszínén, ahol Hamas fegyveresek teherautókról és siklóernyőkről nyitottak tüzet október 7-én hajnalban, a hozzátartozók néma főhajtással emlékeztek. A szerdai megemlékezéseket külön tartották a kormány hivatalos állami gyász szertartásaitól, amelyeket október 5-én szerveztek meg, hogy közelebb essenek az évfordulóhoz a Héber naptár szerint. Benjamin Netanyahu miniszterelnök megfogadta, hogy nem lesz megbocsátás a gyilkosoknak, és megígérte, soha nem engedi, hogy a Hamas uralkodjon Gázában. Az ENSZ becslése szerint Izrael megtorló hadjárata eddig körülbelül 75 ezer palesztin áldozatot követelt.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy elhunyt Margaret Hamilton, a NASA Apollo programjának ikonikus szoftverfejlesztője. A legendás informatikus vezetése alatt készült el, azaz a fedélzeti szoftver, amely biztonságba juttatta el Neil Armstrongot és Buzz Aldrint a Hold felszínére.
1: Margaret Hamilton, az MIT műszertechnikai laboratóriumának korábbi igazgatója kulcsszerepet játszott abban, hogy az Apollo 11 legénysége 1969-ben sikeresen és biztonságosan landolhasson a Holdon. A 100 fős mérnöki csapatot vezető tudós által kifejlesztett aszinkron végrehajtási rendszer és prioritás alapú feladatkezelés tette lehetővé, hogy az űrhajó számítógépe a kritikus pillanatokban is megfelelően adagolja az erőforrásokat. Amikor a landolás előtt a radar túlterhelte a rendszert, Hamilton szoftvere elvetette a másodlagos feladatokat, megmentve ezzel a küldetést a megszakítástól. Munkásságával nem csak az űrkutatás történetét írta át, hanem magát a szoftverfejlesztés fogalmát és tudományágát is megalkotta, bizonyítva annak önálló mérnöki létjogosultságát. Úttörő tevékenységért 2016-ban Barack Obama amerikai elnöktől átvehette a legmagasabb polgári kitüntetést, az elnöki szabadság érdemrendet. Halálával a tudományos világ a modern informatikai és az űrhajózás egyik legnagyobb alakját vesztette el, akinek öröksége a mai napig meghatározza a számítástechnikát.
2: Sport.
0: A szlovén női labdarúgó válogatott ezen a héten pénteken játssza a 2027-es braziliai világbajnokság európai pótselejtezőjének első mérkőzését. Sasa Kolman csapata Törökországgal csap össze. Először idegenben lépnek pályára Isztambulban, majd néhány nappal később Domžaliban játsszák a visszavágót. Amennyiben Szlovénia sikerrel veszi ezt a párharcot, a november végén és december elején megrendezésre kerülő második fordulóban a Magyarország-Hollandia összecsapás győztesével mérkőzik meg a világbajnoki repülőjegyért. Világbajnoki bronzéremmel fejezte be a limasszoli mélységi szabadtüdős búváruszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A többszörös világcsúcs tartó magyar világbajnok és világjátékok győztes klasszis a zárónapon az egyúszonyos számban 108 méterig jutott. Törőcsik emellett megvédte összetett világbajnoki címét is, így két aranyéremmel, egy bronzzal, egy világcsúccsal és az összetett elsőséggel zárta a ciprusi VB-t.
3: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, nyugaton és délen ismétlődő záporok és zivadarok is előfordulhatnak. Ugyanakkor északkeleten hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. A sokfelé megélénkülő délnyugati szélben 16 és 23 Celsius fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Karbantartási munkálatok miatt csütörtökről péntekre virradó éjszaka mindkét irányban lezárják a Gorenszkói autópálya Szentvid alagútját. Az útzárlat csütörtök este 20 órától péntek reggel 5 óráig tart.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap első hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot és jó MMR rádiózást!

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedűművészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 17-től.

0: Lesz majd egyszer a konyha ezen dalával köszöntjük a kedves hallgatókat, így október 8-án csütörtök délután, ugyebár 4 perccel fél egy után teljesen pontosan, hogy egy kicsit reflektáljunk az időpontokra is. Na hát, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, mi pedig reméljük, hogy a délutáni órákban is velünk fognak tartani, főleg azért, mert ugye jobbnál jobb zenék és érdekesnél érdekesebb műsorok várják önöket itt a folytatásban is az MMR-en. A zenéket egyébként ma délután Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga a stúdióban Bencik István, a délutáni hírszerkesztő pedig Császár Sebastian. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen tartsanak velünk. Ahogy említettük, jó zenék, jó műsorok várják önöket, úgyhogy megbánni semmiképp sem fogják. És ha már egyszer jó zenék, akkor folytatjuk is ezekkel. Érkezik most az aranyakkord, és a nem kéne mindent kimondani.
1: Nem kéne mindent kimondani.

és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

0: Helyzetkép.
1: Még mindig üresen áll a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsának elnöki pozíciója, amelyről a héten kellett volna dönteniük a tanács tagjainak. Kiderült viszont, hogy milyen nyomvonalon fog zajlani a Muraszombat-Lendva elektromos távvezeték építése. Az említett két téma mellett pedig szólunk térségünk talán eddig legnagyobb még kiaknázatlan megújuló energiaforrásáról, a geotermális energiáról is. Várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 19:45-től.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: Október 8-a van, csütörtöki nap a mai, mi pedig egy perccel leszünk hamarosan 13 óra után hajszál pontosan. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig a délután legfrissebb, illetve ugye első időjárás információit. Elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na hát ma délután nagyrészt felhős lesz az ég országszerte a jelentések alapján, és szórványosan várható csapadék is. Délnyugaton egyébként heves záporokkal kísért zivatarok is előfordulhatnak. A tengerparton déli, a szárazföld belsejében délnyugati szél fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet pedig 16 és 23 Celsius fok között alakul. Aztán holnap nagyrészt felhős idő várható országszerte, a szorványos csapadék megmarad, de a nap folyamán fokozatosan gyengül, és estére többnyire meg is szűnik. A tengerparton továbbra is előfordulhat zivatar, a szél északira, illetve keletire is fordulhat. A tenger mellék térségében gyenge vagy mérsékelt erejű bóra fúj majd. A reggeli minimum hőmérséklet 9 és 13 fok között, Goriskón és a partvidéken 16 fok körül. A nappali csúcshőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul, a tenger melléken azonban elérheti a 21 Celsius fokot is. Szombaton változóan vagy erősen felhős lesz az ég, és keleten helyenként előfordulhat kisebb eső. Vasárnap pedig átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de estére nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet, úgyhogy a hétvégére nem sokkal várhatunk másabb időjárást, mint amilyen a héten lesz. Ezen kívül lessünk rá még gyorsan a jelenlegi hőmérsékletekre, ami azt illeti, Lendva jelen pillanatban 19 fokos, közeli Muraszombatban 18 Celsius fokot mérnek. Celje 19 fokos, Novomesto 18, Maribor 20, Ljubljana 17, Koper 20, Kredaricán,

0: pedig 5 Celsius fokot mérnek jelenleg. Ami pedig akkor Magyarországot illeti, nyugat felől lassan tovább növekszik a felhőzet, de estig a Tiszántúlon még nagyrészt napos idő várható. A Dunántúlon kisebb eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. A délnyugati szél az Észak-Dunántúlon és Tiszántúlon helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 20 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz pénteken elvékonyodik, felszakadozik a délnyugati megyék, kivételével csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap is. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16-22 fok között várható. Szombaton dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Vasárnap pedig akkor a reggeli borongós időt követően nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti, félkeleti felén, illetve délkeleti felén valószínűleg a tartós eső kelet felé vonul, aztán meg is szűnik. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket. Magyarország szerte is lenti jelen pillanatban 21 fokos, Zalaegerszeg 20, Nagykanizsa 21, Szentgotthárd 20. Szombathelyen 19 fokot mérnek, Budapesten pedig 21-et. Mi pedig akkor most ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, viszont baleset miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma, méghozzá Senozsecsei és Gabörk között, illetve Gabörk csomópontok között akadozik a forgalom a Koper felé vezető oldalon egyébként. Ezen kívül több akadály is van, többek között az Idani Most és Krasznik közötti út Zidani Mosznál, a vasúti átjárónál le van zárva, méghozzá egy jármű meghibásodása miatt. Aztán megint csak jármű meghibásodása miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma. A Ljubljana felé vezető oldalon itt le van zárva a külső sáv, a Gabörk csomópont és a Senozsecse csomópont, valamint a Senozsecse és a Lanos csomópontok között. Úgyhogy errefelé mindenképpen érdemes óvatosan közlekedni. Ezen kívül ugye többfelé vannak munkálatok is, úgyhogy érdemes ezekre is akkor odafigyelni és betartani az aktuális szabályokat. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Jutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye, ahogy azt már jól tudhatjuk, nem azt jelenti, hogy máshogy nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

A végtelen szélen ez a dal szól Szabó Leslie-től, hamarosan pedig már Bruce Springsteen fog énekelni, től a Working on a Dream fog szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Negyedkor pedig nem más, mint a mai aréna adása, úgyhogy ha érdeklik Önöket a legfrissebb sporthírek, akkor tartsanak velünk!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A NAFTA a turbulens nyár ellenére jól kezdte második élvonalbeli idényét az elmúlt időszakban. Sokan a liga meglepetés csapatának tartják a kékeket, hiszen 10 mérkőzésen 13 pontot gyűjtöttek, és jelenleg a biztos bennmaradást jelentő 6. helyen állnak. Sallói István, a NAFTA sportigazgatója elismerte, nehéz hetek voltak a bajnoki rajt előtt, de a jó döntések hamar meghozták az eredményt.
2: Valóban nagyon nehéz nyarunk volt, és nehéz volt összehozni a keretet. Kellett ez egy pár komoly megállapodás az Alaegerszeggel, illetve az Eszék csapatával, mert csak egy ilyen kooperációban tudtunk gyakorlatilag tovább lendülni nyáron. Ugye a gazdasági lehetőségünk nem tették lehetővé, hogy tovább nyújtózkodjunk. Szerencsére tavaly egy olyan jól masszív alapcsapat jött össze, akik most már bizonyítják, hogy az első osztályban is megállják a helyüket, és kaptunk olyan játékosokat, de legfőképpen ugye a spanyol edzői trió, akik érkeztek, egy olyan játékrendszert és játékstílust honosítottak meg, ami gyorsan eredményre vezetett, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a rajttal, de hát nagyon messze még a vége.
1: Tavaly kialakult egy stabil mag, ehhez érkeztek új játékosok, köztük fiatalok és kölcsönjátékosok. Mennyire sikerült megtalálni az egyensúlyt a régi és az új játékosok között?
2: Amikor kiestünk ugye az első osztályból, akkor az volt a probléma, hogy a játékosoknak olyan szerződése volt, amit nem tudtunk érvényesíteni, mert az opciót nem tudtuk érvényesíteni. A játékosok távoztak, és gyakorlatilag kiürült az öltöző. Ebből kifolyólag tavaly már 2 éves szerződéseket kötöttünk, tehát az összes játékosnak élő szerződése volt, kivéve Alex Picklernek és az Oricának, akiknek 1 éves szerződése volt, és újra meg kellett velük egyezni. Így együtt tudtuk tartani ezt a csapatot, de ennél többet mi nem tudtunk hozzátenni. A büdzsénk erre volt elég, a többit azt tényleg külső segítséggel kellett megoldanunk. Úgyhogy ez nem csak egy jó csapat, hanem egy jó közösség is. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan öltözői légkör alakult ki tavaly évben, ami ahhoz segített minket, hogy egyrészt feljutottunk, talpra tudtunk állni egy olyan sok után, ugye 5 ponttal vezettük a bajnokságot 2 forduló a vége előtt, és nem sikerült megnyerni a bajnokságot, amit szerintem meg kellett volna nyernünk. Ennek ellenére a Bozsik Józsiék összetudták úgy szedni a csapatot, és egy olyan közösséget tudtak létrehozni, akik képesek voltak ezt a bravúrt megcsinálni, és idén is rájuk tudjunk építeni.
1: A nyáron érkezők többsége kölcsönjátékos. Elsősorban a Zalaegerszeg és az Eszék segítette ki a NAFTA-t ezen a téren. A sportigazgató hogyan látja, mennyire fontos a NAFTA számára a két klubbal kialakított együttműködés, és hosszú távon is erre az útra építenének?
2: Igen, egyelőre kölcsön, de azt gondolom, hogy hosszú távon mi ebbe gondolkodunk, hogy együttműködünk jobb lehetőségekkel rendelkező klubbal. Ugye az Alaegerszeg és az Eszék az adja magát, velük korábban is nagyon jó viszony volt, illetve hát nyilván amíg az elnökünk az Alaegerszeg tulajdonosa volt, addig gyakorlatilag egy klubként kezeltük, de az új tulajdonosok belépésével az Alaegerszegre ugyanúgy ők is látják a potenciált a szlovén első osztályba, úgyhogy ez az év ez egy kritikus év, mindenképpen benn kellene tudnunk maradni, hogy tovább tudjunk építkezni, és akkor jövőre már nagyobb lehetőségek nyílnának meg előttünk.
1: Az első osztályban maradás nem csak szakmai, hanem pénzügyi szempontból is kulcsfontosságú. Mit jelentene a klub számára, ha sikerülne meghosszabbítani az élvonalbeli szereplést?
2: Alapvetően csak az első osztályban van bevétele a klubnak, a másodosztályban az elhanyagolható gyakorlatilag, és csak az első osztály bír olyan értékkel, hogy meg tudunk egyezni más klubokkal esetleg, hogy itt játékosoknak lehetőséget adunk. Kvázi kirakatba tesszük őt a szlovén első osztályban, a másodosztály az nem érdekes számukra, úgyhogy azt gondolom, hogy a lendvei labdarúgás jövője múlik azon, hogy bent tudunk-e maradni az első osztályban.
1: Magyarországon közben kormányváltás történt, ami a lendvai labdarúgás korábbi támogatási rendszerét is bizonytalanná tette. Jelenleg mit tudnak a jövőről, és mennyire stabil a klub pénzügyi helyzete?
2: Hát igen, nyilvánvalóan a Lendva az a nemzeti együttérzés fontos építőköve. Itt a magyar közösség miatt a magyar állam finanszírozta főleg az utánpótlást és az akadémia építését, ami óriási segítség, és a kormányváltással egyelőre bizonytalanná vált ez a háttér. Nem tudjuk, hogy mi lesz, mert egyelőre még nem állt föl az az apparátus, aki erről tájékoztatni tudna minket. Nem tudjuk, hogy teljesen megszűnik a támogatás, vagy részben szűnik meg, vagy valamilyen formában ez tovább tud működni. Egyelőre erről nincs információnk, úgyhogy erre várni kell egy pár hónapot. Ezért elsősorban a saját bevételeinkre kell hagyatkozni, és próbálunk úgy építkezni, hogy függetlenül a magyarországi helyzettől a lendvai labdarúgás működni tudjon. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos lenne egy olyan összefogás itt a városban és a környéken, ami legalább az utánpótlásnak a működését biztosítani tudja, mert azt nem tudjuk elvárni, hogy mindig külülről jöjjön valami segítség, úgyhogy most ezen dolgozunk, bízunk benne, hogy a várostól is kapunk segítséget, nem effektíve pénzre gondolok, hanem olyan támogatásra és olyan kapcsolati rendszerre, ami alapján az utánpótlásnak azt a fajta minőségi működését, amit elértünk, azt folytatni tudjuk. Nem, a pénzügyi helyzetünk stabil erre a bajnoki évre, itt ugye a labdarúgásban nagyon fontos a tervezhetőség, és számunkra az a nehéz, hogy tudunk tervezni a következő évre, hiszen azért ezeknek a játékosoknak is most már ebben az évben lejár a szerződésük, újra kellene tárgyalni a szerződéseket, új játékosok után kellene nézni. Amikor elkezdődik a bajnokság, egy sportigazgató nyilván figyeli az eseményeket, mert van egy téli átigazolás, ahol bele lehet korrigálni a keretbe, de ezen túl kell nézni, és már jövő nyarat is kell nézni. Mondok csak egy egyszerű példát, hogy ugye létezik egy fiatal szabály, hogy kötelezően egy 21-es játékosnak kezdőnek pályára kell lépni, ami idén a 2004-es korosztályt jelenti, de jövő nyártól már 2006-os korosztályból kell kezdő játékos, tehát nekünk 2006-os játékosokat meg kell nézni, jelenleg Kimi Lavrencsics, aki 2006-os, de mi abba bízunk, hogy őt tudjuk értékesíteni, mert ugye ez a másik olyan bevételi lehetőségünk, amivel a klub működését biztosítani tudjuk. Nyilván egy jobb csapatból jobban lehet értékesíteni, de pont ezért mondtam, hogy az első osztály nagyon fontos, mert teljesen más a marketing és a transfer értéke egy első osztályi csapatnak, úgyhogy ez most létkérdés ebben az évben, hogy valahogy bennmaradjunk. Annak nagyon örülök, hogy a közönség teljes messzélsége a csapat mögött van, támogatja az edzőstábot, a játékosokat, függetlenül az eredménytől. Úgy érzem, hogy a közönség, a szurkolók, Gorgona és a többi szurkoló ugye csapattal nagyon egymásra talált a tavalyi évben, és ez folytatódik, és szerintem ez erőt ad a srácoknak is, ezért több helyre elkísérnek minket, ott vannak, halljuk a hangukat, ez nagyon fontos, azt gondolom.
1: A spanyol edzőstáb Baldomero, Hermoso Herrera és Gonzalo Escudero egy támadóbb, intenzívebb futballt hozott Lendvára. Ez a játék stílus mennyire illeszkedik a jelenlegi kerethez, illetve várhatók-e változások a téli átigazolási időszakban?
2: Nyilván mindenki ezt szereti, hogyha egy kicsit egy bevállalósabb focit játszik egy csapat, de hát azért látni kell, hogy mikor mit használ az adott edző, meg milyen ligában van. Teljesen más volt a másodosztályban játszani, ahol felállt védelmet kellett volna feltörni. Nyilván nehéz volt egy ilyen intenzív focit játszani. Nyilván az első osztályú jobb csapatok vannak, többet támadnak, ezért nagyobb lehetőségeink vannak, és nagyobb tér nyílik nekünk is az átmenetekre. De nyilvánvalóan a spanyol edzői brigádunk is abszolút ezt támogatja, ezt a sok átmenetet, nagy intenzitású játékot, letámadást, fönt védekezünk az ellenfél térfelén. Ez nagyon fontos, de ez úgy néz ki, hogy fekszik is a csapatnak egyelőre. A lehetőségeinkhez képest mindent nyilván biztosítunk, tökéletes edzés lehetőségeink vannak, ugye az akadémia, a pályák, azt gondolom Szlovéniában egyedülálló, úgyhogy erre panasz nincs. Nyilvánvalóan a játékos keretben ők is szeretnék, hogyha egy kicsit tudnánk frissíteni majd télen, azért vannak olyan posztok, ahol kevesen vagyunk, van, ahol sokan vagyunk, tehát egy kicsit azért ilyen szempontból ez a hektikus nyár, nem teljesen kiegyensúlyozott a keretünk, támadóból sok van, védőből kevés, ugye ez, hogyha jön sérülés hullám, ez komoly gondot jelenthet, úgyhogy ezt majd megpróbáljuk télen kicsit orvosolni.
3: Akkor várható télen változás, tehát próbálnak játékos nélkül.
2: Igen, mindenképpen posztspecifikusan, főleg mondom, a védelem az, ami kulcskérdés, hogy ott valahogy meg kell úsznunk sérülések nélkül ezt az őszi szezont, és akkor egy kicsit tudunk frissíteni ott.
1: A naftának 10 forduló után 13 pontja van. A sportigazgató hogyan látja, hány pont kellhet ahhoz, hogy a klub biztosan meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát?
2: A héten volt egy csapatépítő összetartás a srácokkal, és ilyenkor szoktunk ilyen kvízjátékot játszani, és betettünk egy olyan kérdést, hogy mi volt a legmagasabb pontszám az első osztályba, ami nem ért automatikus bennmaradást, tehát csak playoffot, és hát ledöbbentek a fiúk, hogy volt egy olyan év az elmúlt 20 évben, amikor 44 pont, az csak az osztályzóra volt elég a playoffra, de a többi szezonban azt gondolom a 35-6 pont az bennmaradást ért. Tehát gyakorlatilag a cél az, hogy ahány meccsen annyi pontot legalább szerezzünk, ebben most jól állunk, ugye az első 10 meccsen szereztünk 13 pontot. Ha ősszel úgy tudnánk fordulni, hogy ez a 13 ponthoz még egy 12 pontot hozzá tudnánk tenni, akkor azt gondolom azzal elégedettek lehetnénk. Hát most két olyan csapat jön, akit az első körben megvertünk, a Bravót és a Murát, úgyhogy nagyon elégedett lennék 6 ponttal.
3: Ismét a rangadó, tehát hamarosan ismét, viszont akkor Mura szombatban.
2: Igen, hát ez nagyon speciális mindig a klubnak, úgyhogy arra is készülünk, de először a Bravó, aztán majd utána lesz kupa meccsünk is, ahol kimondottan bal szerencsések voltunk, szerintem mert nagyon nehéz ágra kerültünk. Minden rendezett, úgyhogy nincs gondunk erre a bajnoki esztendőre. Most szakmailag kell megállni a helyét a csapatnak, megmondom, megpróbálunk télen egy kicsit a partner csapatainkkal is együttműködve megtalálni a megoldást, hogy a hiányposztokon tudjunk egy kicsit frissíteni és segíteni az edzőstábnak.
1: Nyilatkozta Sallói István. A NAFTA Bravo bajnoki mérkőzést vasárnap 15 órakor rendezik a Leindvai Sportparkban. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra pénteken.

A Hősök és a Halott Pénz közös dalát hallhattuk, a Több türelem című dalt teljesen pontosan, mi pedig egy picit ráhangolódunk most erre a mai, hát mondhatni talán bizonytalan időjárásra, ugye egyik pillanatban itt nálunk rendben erőteljesen süt a nap, a másikban pedig már a napsugarakat eltakarják a felhők, és olyan ötletünk támad, ne adj Isten, hogy mindjárt elered az eső. Na de, minden esetre, ahogy említettük, ráhangolódunk erre a kis bizonytalan időjárásra, méghozzá egy Kispál és a Borz zenével, ami teljesen pontosan 1993-ban jelent meg, méghozzá a Happy Birthday albumon. Na, melyik lehet ez valószínűleg? El is áruljuk, nem más, mint a Zsákmányállat. Egyébként maga a dal az emberi kiszolgáltatottságot, az elidegenedést és a valóság megfogadhatatlanságát járja körül, hogyha egy picit így eláruljuk azt, hogy mire lehet számítani, ha esetleg valaki nem ismerné a dalt, ugyebár. Na meg van benne egy elég jó kis mondhatni mondat is, úgyse hiszi senki el magának, hogy amit lát, az tényleg van, és érdemes magán a dalszövegén egy picit elgondolkozni, egy biztos, hogy úgy lett megírva, hogy van mint gondolkozni, hogyha egy picit jobban odafigyelünk magára a dalszövegre. Na minden esetre, nálunk még szólni fognak a zenék, ahogy említettük, a folytatásban érkezik Kispál és a Borz és a Zsákmányállat, aztán 3/4-kor hallhatják majd a friss ismétlését is, hogyha esetleg a délelőtti órákban lemaradtak volna róla, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a 5 AM című dalt a német énekes dalszerzőtől, Mihály Schultétól. Ez a szerzemény egyébként arról szól, hogy hogyan képes egy különleges személy felragyogni valaki életében, mint az első hajnali fénysugár a sötétség után. A 5 AM központi üzenete valóban a remény, a megváltás és a feltétel nélküli szerelem. A dal azt a pillanatot ragadja meg, amikor egy hozzánk közel álló személy képessé válik arra, hogy kirángasson minket az élet nehézségeiből és a lelki sötétségből. Mihály Schulte a hajnali 5 órát metaforaként használja. Ez az az időpont, amikor a leghosszabb, legsötétebb éjszaka után felkel a nap és megérkezik az első fénysugár. Összességében a dal egy szerelmes vallomás, amely hálát fejez ki valakinek, aki a puszta létével képes jobbá és fényesebbé tenni a világot a legnehezebb időszakokban is. Úgyhogy érkezzen most Mihály Schulte és a 5 AM.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van, a mikrofonnál Császár Sebastian, üdvözlöm a hallgatókat. Az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium első az iskolareform előkészítések keretében tartott konzultációján a résztvevők főként a tantervekről és a kritikai gondolkodásról beszélgettek. Egyetértettek abban, hogy a tudás nem a tartalom felhalmozása, hanem az információk felhasználása, valamint az érvek megfogalmazása, ami a kritikai gondolkodás alapja. Mojcás Krinyár, a minisztérium államtitkára úgy becsüli, hogy az első változásokat a 2028-2029-es tanévben vezethetik be. A vasárnapi népszavazás tárgyát képező pénzbeli szociális segély kedvezményezettjei között munkanélküliek is vannak, köztük több mint 10 000 tartósan munkanélküli. Az elmúlt években csökkent azok az embereknek a száma, akik hosszú ideje munkanélküliek és gyakran problémákkal küzdenek a készségeikkel, egészségügyi állapotukkal és egyéb jellemzőikkel. Gyakran nem felelnek meg a munkáltatók által elvárt feltételeknek, a nem megfelelő iskolai végzettség vagy a nem megfelelő általános kompetenciák miatt, amelyek kevésbé versenyképessé teszik ezeket az embereket a munkaerőpiacon. Az Egyesült Államok erős szövetségeseket akar Európában, jelentette ki Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ma Athénban. Minél erősebb egy NATO tagország, annál erősebb lesz maga a szövetség is, mondta Rubio az AFP francia hírügynökség jelentése szerint. Rubio ma megismételte, hogy a szövetségeseknek növelniük kell a védelmi kiadásokat, de sok ország már nagyobb elkötelezettséget mutatott, kiemelve Németországot, mint olyan országot, amely törekszik az erősebbé válásra. Marco Rubio hétfőn Izlandon kezdte meg európai körútját, amelyet ma Portugáliában zár, ahol a védelem, a gazdaság és a technológia területén kívánja megerősíteni az együttműködést. Az ukrajnai háború kezdete óta Európa egyre több hibrid fenyegetéssel néz szemben. Az öreg kontinens felkészültségre ezekre a kihívásokra viszonylag jó, de az országoknak a jövőben még jobban meg kell erősödniük és össze kell kapcsolódniuk, mondta Istok.

0: Prezel a Ljubljanai Egyetem társadalomtudományi karáról. Ahogy Prezel kifejtette, Oroszország kudarcot vall a háborúban küzdött céljai elérésében, így nincs más választása, mint fokozni vagy kiterjeszteni műveleteinek hatókörét. Sport. A Szlovén Kézilabda Szövetség székházában kisorsolták a Szlovén Kupa női és férfi nyolcad döntőjének párharcait. A női kézilabda válogatott várhatóan november 18-án, a férfi pedig december 16-án lép pályára, jelentette be ma a szövetség. A női versenyben négy páros jut be a nyolcad döntőbe. A Vrhnika az olimpiát fogadja, a Litia Koperbe utazik, a Ptuj a novomestoi Krkát fogadja, a Trgo ABC Izola pedig Celjében játszik a Zsele csapatával.
1: Időjárás.
0: Ma délután többnyire felhős lesz az ég, helyenként csapadékkal, délnyugaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak. A szél a partvidéken déli, a szárazföldön pedig délnyugati lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A forgalom országszerte folyamatos, különösebb fennakadásokról nem kaptunk értesítést.

Kedves hallgatóink, 2 perccel leszünk már hamarosan, 2:45 után. Ami pedig akkor azt jelenti, hogy mint ahogy azt az iménti beharangozásban is hallhatták, megkezdik a délutáni apró hirdetésünk. Úgyhogy a következő kicsit kevesebb, mint 15 percben tudjuk majd akkor fogadni a hirdetéseiket, hogyha esetleg valamit szeretnének eladni, elajándékozni, esetleg vásárolni, akkor bátran telefonáljanak nekünk ide a Lendvai stúdióba. Ha minden igaz, akkor most az 575-16-99, 575-17-99-es telefonszámon úgy tűnik, hogy változott a program telefonszáma, de egyébként mielőtt még beérkeznének a legfrissebb hirdetéseink, azért érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is érkeztek bőven hirdetések, ezek pedig akkor a következő kép szólnak. Nem használt autó alkatrészek eladók, Lada Samara, Wartburg, Dacia és Skoda. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 623 02 80. Aztán Tenkehegyen eladó pince, a telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 20 364 7101. Vásárolnának megvételre traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárzúzót és Thomas mopedet. A telefonszám, amit hívni lehet, a 031 416 412. Eladó Lendvahegyen jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bor. A telefonszám, amit hívni lehet, a 040 226 121. Végül pedig eladó Lentiben 2 darab Suzuki Swift acél felnégy téli gumival. Az ára 10 000 forint, a telefonszám pedig 0036 30 518 52 69. Ezek voltak tehát akkor, ha minden igaz, az eddigi hirdetéseink, és ahogy említettük, a következő kicsit kevesebb, mint 15 percben pedig akkor tudjuk fogadni az önök telefonhívásait, illetve, hogyha esetleg üzenetben adták fel a hirdetést, akkor ezek is természetesen.

0: És már van is telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Moravidéki Magyar Rádió!
0: Üdvözlöm!
1: Elad egy Renault Clio.
0: Tehát akkor...
1: Ugye is kettes, pedig hazán, alsó utca kettő.
0: Tehát akkor 1,2-es Renault Clio Petesházán.
1: Igen, 1995-ös kiadás.
0: 1990 mennyi volt?
1: Hát a második Renault kiadása.
0: Rendben, oké.
1: Okay. És az ára pedig ez oldtimer, Renault Clio.
0: Rendben. Felírtuk.
1: Üdvözlöm az egész csapatot a Moravetik Magyar Rádión.
0: Rendben, köszönjük. Egy telefonszámot kérnék szépen.
1: Kérem?
0: Egy telefonszámot kérnék szépen, hogy hozzáírjuk, hogy hova lehet majd telefonálni.
1: Hát a lendvai rendőrségre.
0: Rendben.
1: Más kérem szóval hozzávenni. Viszontlátás, üdvözlet. Moravetik Magyar Rádió.
0: Viszhal.
1: Viszhal.

0: Közben egyébként üzenetben is érkeztek hirdetések, lássuk is őket sorban. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes olcsón eladó. Ha valakinek esetleg felkeltette az érdeklődését, akkor a telefonszám 0036 30-as 553 77 66. Zala megyében eladó 4 darab Onyx típusú kéménybe köthető gázkonvektor. A készülékek fűtésrendszer átalakítása miatt váltak eladóvá. A telefonszám, amit hívni lehet, 0036 30-as 905 52 24. Zala megyében eladó Stihl sövényvágó, 600 wattos, jó állapotban. Az ára 36 ezer forint. A telefonszám pedig 0036 20-as 938 29 21. Ezek voltak tehát akkor a mai nap beérkezett apró hirdetéseink, ha minden igaz, telefonhívásunk már nincs, ezzel pedig akkor le is zárjuk ezt a ma délutáni apró hirdetés rovatot. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a Muravidéki Magyar Váratiót választotta hirdetése feladásához. Ezek mind fel fognak kerülni a weboldalunkra, és ott majd megtalálják őket, mmr.si. Pár apró hirdetés, illetve hogyha az apró hirdetés fülre kattintanak, akkor az összes beérkezett hirdetést ott meg fogják találni. Továbbig folytatjuk zenével.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ján Plesztenyáktól szólt a szoba 102, azaz a szoba 102, ugyebár. Nálunk pedig hamarosan szólni fog a mai terepjáró. Hát unatkozni nem fogunk háromtól, ugyanis összesen 6 témával várjuk majd önöket, pontban 3 órától, ahogy azt már megszokhatták. Lássuk is akkor röviden, hogy melyek ezek teljesen pontosan. Tegnap délután tartotta a 23. soros ülését a Lendvai Községi Tanács. A tanácstagok határoztak a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről, elfogadták a Lendvai Egészségház megalapításáról szóló rendeletjavaslatot és a közintézmény alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot. Az ülésen egyébként tárgyalták a községben működő gazdasági közszolgáltatások 2027-es évi programjavaslatait is. Fehér Ilona számol be az ülésről a terepjáró kezdő témájában. Aztán a Kultúraegyesületek Községi Szövetsége székhelyén, a kettesben, Lendva szerelmi történetei címmel Deján Szűcs történész adott elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében. Ide települtekről és elszármazottakról hallhattunk anekdotikus történeteket, amelyeket sajnos a történelem a legtöbbször derékba tört. Botka Ágnes volt ott a rendezvényen, az ő összeállítását hallhatják majd a témáról. Aztán tegnap a Lendvai Zsinagóga a Penta Essentia című zeneműnek adott otthont. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, Hanvas Béla az 5 géniusz című esszéjeik lett a zenés színpadi műve, a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Nem a veszteségre összpontosít, hanem a magyarság lényegi értékeire, a megmaradás és megújulás erejére. Próza, klasszikus zene, népdalok és tárogató ötvözetével kalauzolja a hallgatót a Vajdaságtól egészen Erdélyig. Szőke Krisztina idézi fel a rendkívüli előadás hangulatát a harmadik témánkban. Aztán negyedik témánkban arról hallhatnak, hogy az érzelmek felismeréséről és megértéséről szólt a Lélekmadár című zenés, interaktív előadás, amelyet a kisebb tanulók láthattak az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában. A Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete együttműködésével megvalósult programban a gyerekek is bekapcsolódhattak a közös játékba. Ticserines összeállítását hallják majd erről az eseményről. Ezen kívül az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában ma délelőtt a hatodikosok részére művelődési napot szerveztek, amelynek középpontjában a hagyományápolás volt. Korongozásra, rovásírásra, csúhézásra adódott lehetőség, emellett pedig a tanulók belekóstolhattak a népzene és a néptánc világába is. Szöke Krisztina riportját hallhatják majd a művelődési napról. Záró témánkban pedig akkor mini tök fesztiválról hallhatnak, ugyanis pontosan egy ilyen fesztivál tartottak ma délelőtt a Domonkosfai Portán. Szabó Rudolf látogatott ki az eseményre, és ő mondja majd el, hogy milyen volt ez a mai mini tök fesztivál. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3 órától, mert ezzel a 6 témával várja majd önöket a terepjáró.

0: s a holnap már előtted áll.
1: Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 17-től.

0: már más vagyok nagyon.
1: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Uravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat! 23. soros ülését tartotta tegnap délután a Lendvai Községi Tanács. A tanácstagok döntöttek a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről, elfogadták a Lendvai Egészségház megalapításáról szóló rendeletjavaslatot és a közintézmény alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot. De tárgyalták a községben működő gazdasági közszolgáltatások 2027-es évi programjavaslatait is. Fehér Ilona foglalja össze a legfontosabbakat.
4: Az ülést Magyar János, Lendva község polgármestere nyitotta meg, majd betegségre hivatkozva az ülés levezetését átengedte Andrej Matyasec alpolgármesternek. A napirend elfogadása után, amelynek során Alen Dominics tanácstag bővítési javaslatát nem fogadta el a tanács, elsőként a községi elismerések kiosztásáról hoztak határozatokat. Nem ment minden simán. A statutáris jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság javaslatát a tanács teljes egészében nem fogadta el. A tanácstagok hiányolták a javaslatbeterjesztők feltüntetését és egyes jelöltek esetében a megalapozott argumentumokat. Megjegyezték azt is, hogy nem szükséges minden évben kiosztani minden elismerést. Végül a szavazás eredménye így alakult. Lendva község díszpolgára címet idén Drazen Szörpák Muraszerdahely polgármestere kapja, aki több éven át a jószomszédi kapcsolatok szilárdításáért és a határon átívelő együttműködésért dolgozott. 8 tanácstag szavazott a határozat mellett, 7 ellene voltak, 1 pedig tartózkodott. A községi plakett elnyerésére a bizottság Iván Mezgát, a Rádió Stopet megalapítóját, főszerkesztőjét és felelős szerkesztőjét javasolta. A tanácstagok közül 7 ellene, 6 mellette szavaztak. 1 tanácstag tartózkodott. Többségük azon a véleményen volt, hogy Mezgának a lendvai központi rendezvények népszerűsítéséből gazdasági haszna származott, így kitüntetését elutasították. A további kitüntetetteket egyhangulag 15 mellette szavazattal fogadták el. Lendva község plakettjét a lendvai községi ünnepen Zsoldos Árpád veheti át, aki több éven át tevékenykedik a függőség megelőzése érdekében, a széleskörű figyelemfelkeltés és a segítségnyújtás terén. Lendva község elismerésben részesíti Igor Kövest, a Hotizai Turista Egyesület elnökét, valamint a gyertyánosi Ignác Prendelt önkéntes munkájáért. Lendva község legrendezettebb települése idén Hotiza lett. Az elismeréseket a községi ünnep alkalmából adják át. A rendezvényt október 23-án 18 órai kezdettel tartják meg. Az ülés folytatásában egyhangulag fogadták el a Lendvai Egészségház közintézet megalapításáról szóló rendeletjavaslatot, valamint az intézet alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot is, amelynek szövegét a 7 alapító községnek 1 év elteltével sikerült egyeztetnie. Sus Mihály

0: Önstátuszú tanácstag továbbra is kifogásolja, hogy az intézet igazgatójának nem kell beszélnie a magyar nyelvet, de mivel ezt a törvény nem írja elő, így a rendelet nem tartalmazza ezt a feltételt. A tanácstagok közül többen is reményüket fejezték ki, hogy az összes alapító rövid időn belül elfogadja a dokumentumot, ami azt jelenti, hogy a közintézet végre teljes jogú igazgatót kaphat. A községi tanácsülésén megvitatták és elfogadták az ivóvízellátás, a kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének, a közterületek, a községi utak és a temetők karbantartásának, valamint a távfűtés, mint gazdasági szolgáltatások 2027-es évre vonatkozó programjait. A tanácstagok első olvasatban elfogadták a község területén működő vendéglátóhelyek nyilvántartási idejéről szóló szabályzatot, valamint a régi és veszélyes épületek eltávolításának társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslatot is. Az 5 órás maratoni ülést a tartalmi hozzászólások mellett a helyhatósági választások közeletét jelző kampány megjegyzések pecsételték meg.
1: A Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén Lend Vasszerelmi történetei címmel Deján Szücs történész adott elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében. Ide települtekről és elszármazottakról hallhattunk anekdotikus történeteket, amelyeket sajnos a történelem a legtöbbször derékba tört. Botka Ágnes összeállítását hallják a témáról.
2: Fontos hangsúlyozni, hogy a szerelemt több szempontból lehet bemutatni, tehát nem biztos, hogy csak úgy, mint kettő személy közti szerelem, hanem talán mint szerelem a térség felé, a hazád felé, és ebből a szempontból próbáltam bemutatni néhány alsólendvai zsidó család történelmét. Foglalkoztunk, beszélgettünk a Strauss, Deutsch, Eppinger, Wortmann családokról, néhány történetet, tehát a Zitter családról is. Ezek a családok jelentősek voltak Lendva fejlődésére, és ami érdekes, gyakran azt mondom, hogy nem tudom soha elfogadni, hogy a zsidó történelem csak azzal foglalkozik, tehát a holokauszttal, hanem azzal is kellene foglalkozni, ezek az emberek hogy éltek, mit hagytak maguk után, hiszen különösen Lendván egy csomó érdekes történet van, és fontosnak tartom, hogy olyan esték vannak. Persze én is még szeretném köszönni a lehetőséget. Nagyon szeretek jönni, tehát a Kultúregyesületek irodájába itt előadni. Fontosnak tartom, hogy olyan témákkal foglalkozunk, és különösen, hogy ebből a szempontból megtekintjük Lendva történelmét, valami szempontból identitását is, hiszen ezek azok a tartalmak, amelyek talán személyes véleményem szerint fontosak. Tehát ezen is kellene dolgozni, hogy az emberek többet tudnak ezről a helyiségről, ezekről a településekről és az emberekről, akik itt éltek és élnek.
3: Mondta Deján Szücs történész. Mint családfakutató kiemelte, a technológia hozta új lehetőségeket, amelyek nem csak megkönnyítik a munkájukat, hanem merőben át is írják olykor a korábbi kutatások eredményeit, nem kevés meglepetést, sőt, olykor botrányt is okozva egy-egy családon belül. A Horizont egyik következő adásában még hallhatnak néhány lendvai család történetéről és személy, kalandos vagy éppen megpróbáltatásokkal teli életútjáról.
1: Tegnap a Lendvai Zsinagóga a Penta Essentia című zeneműnek adott otthont. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző Hamvas Béla az Öt Géniusz című esszéje által ihletett zenés színpadi műve a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. A darab nem a veszteségre összpontosít, hanem a magyarság lényegi értékeire, a megmaradás és a megújulás erejére. A próza, a klasszikus zene, a népdalok és a tárogató ötvözésével kalauzolja a hallgatót a Vajdaságtól Erdélyig. Szőke Krisztina összeállításában idézi fel a rendkívüli kamara előadás hangulatát.

0: A Mohácsi csata jubileuma alkalmából rendhagyó vállalkozásra szánta el magát Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző. A művész a Mohácsi vész 500. évfordulójára egész estés színpadi zeneművet komponált, amelyen a fél évezredet történt történelmi eseményeknek kíván emléket állítani. A művet Hamvas Béla, az Öt géniusz című esszéje ihlette. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző.
1: Ezt a művet Hamvas Béla azonos című Öt géniusz című esszéje ihlette, amelyben az író filozófus azt mondja, hogy magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. És ezzel lényegében arra utal, hogy a magyarság az egy ilyen nagyon különleges, többdimenziós, civilizációs és kulturális élettérben éli az életét, amelyeket ezek a géniuszok reprezentálnak. De egy kicsit úgy közelebb hozzuk ezt a fogalmat a hallgatóhoz, ugye ezek a géniuszok a géniusz lócihoz, a hely szelleméhez köthetők, és így az öt nagy történelmi hazánk öt nagy tájegysége, Délvidék, Dunántúl, Felvidék, Erdély és az Alföld, ezek reprezentálják a maguk sajátos karakterével ezeket a géniuszokat, és ennek az öt nagy tájegységnek a mentén épül fel a műnek a szerkezete is, az öt nagy tétel.
0: Nyugat kultiváltsága, kelet tüze, észak komolysága és dél derője egyszerre hat az itt élőre, és akkor még az ötödik géniuszról, az önmagában is sokrétű Erdélyről nem is beszéltünk. Hangoztatja a zeneszerző, kiegészítve.
1: Ez a gyönyörű kis város itt Lendva, ez valahol itt a dél és a nyugati géniusznak, ugye ez a nyugati civilizáció, a déli életöröm derű és a mediterrán hatásnak a találkozásának a meccéspontjában fekszik, úgyhogy így az első és a második tétele a műnek, ez szorosan ide kapcsolódik.
0: Mesélte a zeneszerző, aki Lendván első alkalommal vállalt narrátori szerepet a zeneműben.
1: A hallgató, néző az nem csak egy zenét hallgat, hanem egy történet részeseivé is válik. Juhász Bojtár és a leány szerelme egy szimbolikus történeten keresztül avatja be az embert a magyar identitás keresés kultikus útjába. És ezt a két főszereplőt egy fiú és egy lány népénekes alakítja, akik az adott tájegységről származó népdalokkal elevenítik meg a történetet, és ezekből a népdalokból sarjadnak a műnek a hosszabb, komoly zenei tételei, amik az embernek a hallgatót az érzelmi mélységeibe viszik el.

0: A darabban a Juhász Bojtár szerepében Gubinec Ákos népdalénekest hallhattuk és láthattuk.
1: Nagyon izgalmas ez a projekt számomra, hiszen ugye műfajok találkozása, és én a zenei munkásságomban mindig arra törekedtem, hogy ezeket a műfaji falakat lebontsuk.
0: Mondta a népdalénekes, aki számára a színpadi játék újdonságot jelentett.
1: Ez egy új szerep volt számomra egyébként. Az elején, amikor bemutattuk a darabot, akkor még nem is volt feltétlen mondjuk ennyi mozgás, vagy a narráció az volt a darab végén. Most már azért inkább ebben is egyre több van, és pláne majd ugye a szimfonikus zenekarnál, amikor egy nagy színpadra készül, akkor nyilván ezekre külön figyelmet fordítunk. De nagyon izgalmas folyamat az is, vagy volt, és most is az, amikor a darab rendezőjével, Horváth Zoltánnal együtt próbálunk és ötletelünk, és valójában amikor előadjuk, akkor mindig egy picit áthelyezzük magunkat egy másik dimenzióba, és a történetnek tényleg áthagyjuk magunkat. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy ilyen tanulási folyamat, és ezért is ilyen szép a művészet, mert folyamatosan új komfortzónán kívüli állapotokat lehet akár kipróbálni.
0: Az érzelmek felismeréséről és megértéséről szólt a Lélekmadár című zenés interaktív előadás, amelyet a kisebb tanulók láthattak az egyes számú lentvai kétnyelvű általános iskolában. A Magyarország lentvai főkonzulátusa és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete együttműködésével megvalósult programban a gyerekek is bekapcsolódhattak a közös játékba.
2: Öröm, szomorúság, harag. A gyerekek számára sem mindig könnyű felismerni és megfogalmazni, mit éreznek. Ebben segít a Lélekmadár című előadás, amely szöveggel, zenével és mozgással hozza közelebb hozzájuk az érzelmek világát. A Karsai Veronika rendezte produkció üzenetéről Kecskés Karina színésznőt kérdeztük.
3: Egy azonos című könyv, amit Mihály Nunit írt, a Lélekmadár című könyvből készült ez az előadás, ami az érzésekkel kapcsolja össze a nézőket. Mi az üzenete, hogy figyeljünk befelé a szívünk felé, és próbáljuk megértelmezni azt a sok-sokféle érzést, ami bennünk kavarog, mikor vagyunk mérgesek, mikor vagyunk szomorúak, minek örülünk, és ezeket próbáljuk meg szétválasztani, és tudni azt, hogy mi lakik a mélyén a lelkünknek.
2: A produkcióban a közönség bevonása is fontos szerepet kap. Ennek menetéről és a közös játék jelentőségéről Karsai J. András színész beszélt.
4: Nagyon meglepő, hogy már egészen kicsi korban is teljesen veszik az adást, és nagyon jól működik bennük, illetve azért találtuk ki, hogy legyen egy érzelmesebb szál is, egy meghatóbb szál is benne, illetve egy humoros is, mert mindenki máshogy tud kapcsolódni, és így aztán mindenfajta gyerek megtalálja így a kapcsolódási pontot. Hát az, hogy közelebb kerüljenek hozzánk, arra, amit láttak is, kitaláltunk pár ilyen interaktív játékot az elején, ezek egy ilyen ismerkedős játékok, de nem csak egymással ismerkedünk, hanem igazából eközben ők saját magukkal is megismerkednek, meg a saját szokásaikkal is. Lehetséges, hogy még nem mondták ki hangosan soha, hogy mondjuk nem tudom, hú, én nagyon szeretek rendet tartani, vagy engem nem érdekel, hogy rendet tartsak. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza ismerkedés, és ezután pedig már jobban beengednek minket, így a kis életükbe, meg a szívüket jobban kinyitják így a játék során, és ezáltal sokkal fogékonyabbak lesznek utána, mind a prózai részekre, mind a mesére, mind pedig a pantomim által teremtett világra.
2: Az előadás céljáról és az iskolában látható Brunswick kiállításról dr. Gróf Anna Mária, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének ügyviteli titkára nyilatkozott.
5: A Lélekmadár című előadást már nagyon régóta szerettük volna elhívni, még a korábbi konzulasszonnyal, dr. Cikolnétával kezdtük szervezni ezt, hogy eljöjhessenek ide az előadók, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen mozgásos, érzelmek átadásáról szóló előadás mindenkinek érdekes, azoknak is, akik nem annyira beszélnek magyar nyelven. És ugye a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének mindig ez a célja, hogy minden gyermeket megszólítson, és mindig valamilyen pozitív élményt adjon a magyar kultúrával kapcsolatban. És nagy szerencsénk volt, mert ugye mi egy kicsi anyagi gondokkal küzdünk mostanában, hiszen a magyarországi változások hozták azt, hogy még nem érkeztek meg a támogatások, de folyamatban van minden, úgyhogy nagy szerencsénk volt, hogy Magyarország lendvai főkonzulátusa átvállalt az anyagi terheket. A Lélekmadár című produkciót azért szerettük volna akkor megvalósítani, amikor itt a teremben látható a Brunswick emlékévre idehozott kiállítás, mert ugye a kisgyermekekről van szó, ugye Brunswick tanárész volt az első, aki óvodát kezdett szervezni, aki a kisgyermeknevelésre fordította a figyelmet, és kidolgozta a módszertanokat, és megalapozta az egész óvodapedagógiát, és gondoltuk, hogy akkor az első harmad számára valamilyen olyan előadást hozunk, amely tényleg mindenkit megérint. Mi nagyon javasoljuk az iskoláknak, hogy járjanak körbe, és javasoljuk a kétnyelvű középiskola leendő óvodapedagógusainak is, hogy mindenképpen jöjjenek és nézzék meg, hiszen olyan plusz értékeket, tudást kaphatunk itt, amelyet egyébként nem. A külügyminisztérium utazó kiállításáról van szó, korábban Sepsiszentgyörgyön volt, onnan szállították most ide, és ugye a főkonzulátus jóvoltából valósult meg ez a kiállítás itt nálunk a Muravidéken.
2: A kiállítás október 19-éig előzetes egyeztetéssel tekinthető meg. A témához kapcsolódóan október 14-én délután 4 órakor Patyi Gábor, a Soproni Egyetem docense tart előadást Brunswick Terézről az iskola nagy előadótermében. A programra a pedagógusok mellett minden érdeklődőt várnak.
0: Korongozás, rovásírás, csuhézás, népzene és néptánc. Egy nap, amikor a hagyomány nem csak a múlt része, hanem kézzel fogható és átélhető élménnyé vált. Az egyes számú lendvai Kályi hatodikosai számára szervezett tevékenységi napon a hagyományápolásé volt a főszerep. A tanulók különféle kézműves és művészeti foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg kulturális örökségünk értékeivel. Szöge Krisztina riportjában elsőként Lázár Lenke, a tevékenységi nap koordinátora összegzi a foglalkozások lényegét.
6: Nem mindenki látott ilyen foglalkozást, vannak igaz olyan gyerekek, akik vagy néptáncolnak, vagy énekelnek, vagy táborokba járnak nyáron is, már találkoztak ezekkel a tevékenységekkel, de nagyon sok olyan gyerek van, aki először találkozik ilyennel, hogy kézzel készít valamit magának, vagy megtanul lépéseket, vagy olyan zenével találkozik, ami nem mindennapi az életében.
7: Fejtette ki Lázár Lenke tanár. Egy-egy tanterembe benyitva más-más foglalkozás fogadott bennünket. A tanulók érdeklődve figyeltek, ügyeskedtek, és közben játékosan ismerkedtek a régi mesterségekkel és hagyományokkal.

0: volt egy nő és egy férfi, aki bemutatták a régebbi nép hangszereket, például egy köcsögduda, vagy a eső hangszer, azt hiszem. És mi is kipróbáltuk például a dobot, meg elénekeltünk különböző dalokat, például volt nekem egy kecskémet, tapsoltunk, meg doboltunk a lábunkkal, és a népzenével napjainkban már nem igazán találkozunk, de nagyon tetszett nekem.
1: Melyik volt talán a legérdekesebb hangszer, és melyik volt újdonság számodra, amivel még eddig nem találkoztál?
0: Nekem az eső hangszer volt az új, hogy nem tudom, hogy lehet úgy utánozni kavicsokkal az esőt. És amit így felismertem, az pedig a köcsögduda volt, hogy működik meg minden.
2: Mesélte Oliver. Doriennek, aki a néptáncot várta a leginkább, hiszen ott lehetett mozogni, egy másik hangszer nyerte el a tetszését. Mégpedig...
3: A romai dob, mert nagy, meg vicces, amikor játszasz. Érdekes nekem a gitár, elektrikus gitár. Ott még sok hangszerünk van.
2: Mesélte el Dorian többek közt azt, hogy milyen hangszerek keltik fel még az érdeklődését. Egy másik tanteremben eközben csuhézás zajlott. Ott Bíborkával beszélgettünk, aki a rovásírásos foglalkozáson is örömmel vett részt. A hatodikos lány elmondta, hogyan készült el a madárijesztő.
4: Először egy ilyen WC-papírt így meg kellett csinálni ilyen galacsinnak, aztán azt így beborítani csuhéval, az lett a feje. Aztán egy pálcát így berakni alá, hogy azt is rákötöttük, ami itt megmaradt az alján, hogy mert hosszabb volt a csuhé. Azt így kicsit ketté vágtuk, aztán felhúztunk bele egy kettéhajtott hosszabb csuhélapot, ami lett a keze. Akkor az alatt megint megkötöttük, hogy ne essen le belőle. Megkötöttük egy kicsit feljebb, 1-2 centire a végétől, hogy ne essen szét, és akkor bevágdostuk, hogy ilyen szétszortabb legyen. Megcsináltuk, hogy ilyen szép nagy szoknyája legyen, és akkor azt is így föltépkedtük, aztán meg megcsináltuk a haját.
5: És megyünk!
6: A néptánc foglalkozásnál voltunk, és először bemelegítettünk, aztán két új táncot tanultunk, amit el is táncoltunk. Volt egy molvai tánc, ami az első volt, aztán pedig egy ördögi tánc, ami ugyanúgy molvai. Nem volt olyan nehéz, meg jól ment azért, mert én már 6. éven néptáncra járok, és tudom ezeket a táncokat.
2: Mesélte Násztya, de hogy miért is szeret táncolni?
6: Azt gondolom, hogy elég jól tudom a ritmusokat is táncolni, meg érdekes, meg közben a próbákon van olyan, hogy kicsit játszunk is, meg új dolgokat tanulunk.
2: Arról pedig, hogy miért jók az ilyen tevékenységi napok, Násztya elmondta.
6: Mert kicsit mást is csinálunk, nem csak tanulunk, meg más dolgokat is megtanulunk. Új tanárok vannak, új dolgokat tanulunk, meg különböző dolgokat.
2: Lázár Lenkétől, a program koordinátorától még megtudtuk.
7: Az iskolánkban ugye a tevékenységi napok keretében magyar jellegű programok is folynak. Mi abban az időben, amikor ezek a tevékenységi napok létrejöttek, azon gondolkodtunk, hogy mi lenne jó itt a mi iskolánkba. Kísérleteztünk több mindenfélével, volt ugye már íjászat, batikolás, gyöngyfűzés is, de olyan dolgokra kellett gondolnunk, ami belefér az 5 órába, és ugye különböző csoportoknak időben is elegendő tevékenységet, vagyis foglalkozást nyújt. Ez már egy jó néhány éve így folyik, mindenki meg van elégedve vele, főleg a gyerekeknek tetszik nagyon, és gondoljuk, hogy ez jó választás volt ezek a párosítások.
2: Mondta a tanár, hangsúlyozva.
7: Ebben minket az MNMI támogat, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik, hiszen az ő munkatársaik, illetve az általuk szerzett szakemberek vezetik ezeket a foglalkozásokat. A rovásírást valamikor Patyi Zoltán szokta végezni, most Sós Péter csinálja, aztán Szakos Lilláék táncolnak, Horváth Csabi és a társa korongozik, csuhéznak pedig az MNMI munkatársai, és Boziék népzenélnek, illetve zenélnek, zenei bemutatót készítenek.
2: A Salóci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség minitök fesztivált szervezett csütörtök délelőtt a domonkosfai és a hodosi óvodásoknak és kisiskolásoknak. A programot a gyermekhét alkalmából rendezték meg a domonkosfai portán. Szabó Rudolf riportja következik.
8: Domonkosfán szép hagyománnyá vált, hogy ősszel minden évben meghívják a helyi óvodásokat és kisiskolásokat tököt magozni. A portán idén is közel 20 gyerek segített a munkában. A hűvös, esős időjárás sem szegte kedvüket. Az idei mini tökfesztiválról Sebök Renáta programfelelős beszél.
9: Igen, a rossz idő ellenére megszerveztük ezt a mini tökfesztivált minden éven. A gyerekekkel, ugye a domonkosvai óvisokkal, meg az iskolásokkal, meg a hodosiakat is mindig meg szokjuk hívni. Úgyhogy eljöttek, hogy a gyerekek is megismerik ezeket a munkákat, hogy folytak valamikor is minden parasztgazdaságnál. Most már ezt máshol nem látják, mint itt nálunk. Úgyhogy amúgy meg a saját tökünk van itten, amit mi termeltünk itt a portán.
8: A gyerekek eközben nekiláttak a munkának. Halljuk, hogyan tetszett nekik a tökmagozás.
10: Filip, Tisza.
11: Filip és Tisza, ugye eljöttetek ide Domonkosfára a tököt magozni, milyen volt?
10: Jó, jó.
11: Először vagytok itt, vagy már a múltban jártatok itt?
10: Jártunk már.
11: Tehát ismeritek, hogyan működik, és ma, tehát milyen volt a tök? Kicsit hideg volt, hallottam, kicsit ugye esett az eső.
10: Hideg.
11: Hideg. De nem zavart akkor?
10: Nem.
11: Téged?
10: Nem.
11: Látom, hogy az asztalok között ilyen kis versenyzés is zajlott, hogy ki fog több tököt magozni, ugye?
10: Igen.
11: És neked mennyi sikerült?
10: 9.
11: Neked pedig?
10: 5.
11: És mit tetszik benne ebben a munkában? Tehát miért szereted? Szereted csinálni?
10: Nem.
11: Nem? Te?
10: Igen.
11: És miért?
10: Mert jó a munka.
11: Otthon esetleg még van nálatok tök, vagy ezt csak itt tudjátok domonkosfán?
10: Van otthon is.
11: Igen, és akkor szoktál segíteni?
10: Igen.
11: Te?
12: Igen, én is.
13: Pap Luisa. Pap Berta.
11: Eljöttetek ma a Domonkosfára tököt magozni. Kicsit mondjátok el, milyen volt.
13: Jó volt. Jó volt.
11: Kicsit az eső ugye belezavart, ugye látom első köppeny is van rajtatok, tehát az nem volt gond?
13: Nem volt gond.
14: Talán már igazából itt a fedő alatt lehet magozni, attól is már esik odakint az eső.
11: És akkor a tök viszont kicsit hideg volt, kicsit nedves láttam helyenként, de az se volt gond, ugye?
13: Vagy moskos lesz, kimossuk.
11: Persze, ez ugye hozzátartozik ilyen munkához, hogy kicsit bepiszkolódik a ruha, ugye?
13: Hogyha kicsit piszkos lesz, akkor majd kimossa a mosógép.
11: De ennek ellenére, tehát élveztétek, miért szerettek tököt magozni, gondolom szeretitek csinálni?
13: Igen, mert tök magból sok dolgot el lehet készíteni, tök magot, vagy akár más dolgokat is.
11: Például esetleg még valami eszedbe jut, hogy mit?
13: Hát, tökmagból csinálni szoktak aztán valamilyen tortát, vagy tökmagolajat, mindenfélét.
11: És szeretitek a tököt? Tehát így mikor esetleg sült tök, vagy itt a tökmagot is szeretitek enni?
13: Hát igazából a sültöket meg a tökkrémlevesre szeretjük, de meg már ettünk aztán tökmagot is. Szóval azt is egy kicsit szeretjük.
11: Te is szereted? Tehát te is szívesen?
13: Igen.
11: Milyen íze van, vagy miért mondta a tök? Esetleg el tudom mondani, hogy milyen íze van a töknek?
13: Finom.
11: Finom?
13: Jó.
11: Ti is versenyeztettek, akinek sikerült több tököt magozni?
13: Nem. Mi nem. Mert a részvétel a fontos, nem pedig a győztes.
14: Hát, meg igazából tök mindegy, hogy ki mennyit magoz, hanem annyit tud magoz. Amennyit magoz, ő annyit tudott megmagozni.
8: Az elvégzett munka után pedig jött a megérdemelt uzsonna. Szörp és muffin mellett sült tök is került az asztalra. A program végére a nap is kisütött a domonkosfai portán, ahol pénteken este már minden a kukoricafosztás jegyében zajlik majd.
2: Kedves hallgatóink, a mai telepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szőke Krisztina, Fticser Inesz és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

A Margaret Islandtől szólt a nem megyek én sehova. Hát van egy jó hírünk, mi sem megyünk sehova legalább még 7 óráig, úgyhogy unatkozni nem fogunk a folytatásban sem. Egyébként még jobbnál jobb muzsikák várnak ránk, de egyébként most egy tájékoztatással érkeztünk. Ugyanis most már lehetőség van az idő előtti szavazásra, ami ugye az október 11-én történő népszavazást illeti. Teljesen pontosan a törvényhozási népszavazásra, a törvény a parlamenti vizsgálat módosításáról és kiegészítéséről, valamint a tanácsadó népszavazások a pénzbeli szociális segítséghez való jogfeltételhez kötéséről, a munkaképes jogosultak közhasznú munkákba való aktív bevonásával, a helyi választásokon való választójogról, a szlovén köztársaságban és a kötelező RTV Szlovénia hozzájárulás megszüntetéséről választhatnak majd ugye október 11-én, és most az idő előtti szavazáson, még a mai napon, ugye már reggel 7-től lehet látogatni a lendvai közigazgatási egység helyiségeit, és még 19 óráig, hogyha valaki tudja, hogy október 11-én nem tud majd részt venni ezen a népszavazáson, akkor ma még elmehet a lendvai közigazgatási egység helyiségeibe, a Gyuszka Pravica tér 5-ös szám alatt található ez itt Lendván, keressék a nagy tárgyalótermet a második emeleten, és akkor ott le tudják adni a saját voksukat. Ismételten még ma 19 óráig, hogyha valaki tudja, hogy október 11-én nem tud majd elmenni szavazni, akkor azért ma ezt érdemes még megtenni az előszavazáson, idő előtti szavazáson, ugyebár. Na minden esetre mi ezzel a kis rövidke tájékoztatással érkeztünk, és ahogy említettük, jó muzsikákból a folytatásban sem lesz hiány. Most a Be Mine című dal fog szólni, de elmondunk egy kis érdekességet, valószínűleg már nagyon sok hallgatónk sejti. Hát 3/4-kor vár ránk a 7 zeneszáma is, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval.

0: legváltozatosabb magyar zenét.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. Az olajárak ma több mint 5%-kal emelkedtek, mint azt a hír is kiváltotta, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indíthat Irán ellen a félidős választások előtt, ami további ellátási zavarokat eredményezne, jelentették külföldi hírügynökségek. Egy 159 literes hordónyi novemberi szállítású West Texas Intermediate olaj jelenleg 92,70 dolláron forog, ami több mint 5%-kal magasabb a tegnapi kereskedés záráshoz képest. A hét elején még estek a nyersolajárak, miután jelek utaltak arra, hogy a közel-keletről számos export a háború előtti szintek felé közelít, és hogy a G7 országok megállapodtak stratégiai készleteik megnyitásáról. A feszültség azonban visszatért, miután adatok jelezték, hogy Teherán fokozta a tankerek elleni támadásokat a Hormuzi szorosban. Az Európai Bizottság ma új szabályokat fogadott el a baromfi és sertéstenyésztésre vonatkozóan. Az új egységes uniós keretrendszer közös előírásokat határoz meg a nagyüzemi baromfi és sertéstenyésztésre vonatkozóan, azzal a céllal, hogy csökkentse a levegő, a víz és a talaj nitrogén szennyezését. Az új keretrendszer tagállamokkal, gazdálkodókkal, szakértőkkel és környezetvédelmi nem kormányzati szervezetekkel együttműködve dolgozták ki. Az Európai Bizottság szerint nagyobb rugalmasságot biztosít, csökkenti a gazdálkodók adminisztratív terheit és lehetővé teszi a fenntartható innovációt, miközben a költséghatékony megoldásokat helyezi előtérbe. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. Ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz keretekből származik, 400 milliárd forint pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet, óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek. A kanadai Anne Carson írónő nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat, jelentette be ma a Svéd Akadémia. A díjat merész és eredeti munkásságáért kapta, amely a klasszikus hagyománnyal játékos párbeszédet folytatva a kortárs irodalom új formáit teremtette meg. Mint hozzátették, Carson költő, esszéíró és műfordító a szerelemről, a vágyról és a kétségbeesésről szóló műveiben a miszticizmus és az ősi örökséget modern perspektívából mutatja be. Sport. Az angol The Guardian újság több mint egy évtizede publikálja a világ legtehetségesebb fiatal labdarúgóinak listáját. Idén két szlovén is bekerült a 60 legígéretesebb fiatal labdarúgó közé. Egyikük a 17 éves Tijan Nai-Koren, aki már játszott a szlovén válogatottban, és jelenleg a belga Klub Brugge tagja. A másik a 17 éves Miha Matyasec, aki tavaly a Domžalétól az osztrák Salzburghoz igazolt.
1: Időjárás.
2: Ma délután többnyire felhős lesz az ég, helyenként csapadékkal, nyugaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak. A szél a partvidéken déli, a szárazföldön pedig délnyugati lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A forgalom országszerte folyamatos, különösebb fennakadásokról nem kaptunk értesítést. A délutáni csúcsforgalom miatt megnövekedett a forgalom a várost elkerülő utak és a városközpontból kivezető utakon.

0: jazz meg az ma jól van. Hát reméljük, hogy önök is. Minden esetre a folytatásban biztos, hogy a hangulat romlani nem fog, mert érkezik még egy Madonna dal, utána pedig a mai visszapillantó. Ugyanis 10 éve felfigyelt a szakma a muravidéki nótázok munkájára. Na de pontosan mi is történt? A muravidéket képviselő népdalénekes férfi kar szerepléseivel, hangfelvételeivel, versenyeredményeivel beénekelte magát a legjobbak közé, és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, avagy a KÓTA díjban részesítette őket, ugye, ahogy említettük, 10 éve ennek most már. Ezt a tagok ünnepélyes keretek közt a magyar fővárosban vehették át, ahova egyébként Szabó Márk munkatársunk is elkísérte őket, és az ő akkori riportját hallhatják majd a mai visszapillantóban. Mindenképpen érdemes lesz velünk tartani a folytatásban.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Tíz éve felfigyelt a szakma a muravidéki nótázók munkájára. A Muravidéket képviselő népdalénekes férfikar szerepléseivel, hangfelvételeivel, versenyeredményeivel beénekelte magát a legjobbak közé. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, vagyis a KÓTA ugyanis díjba részesítette őket. Ezt a tagok ünnepélyes keretek közt a magyar fővárosban vehették át, ahova Szabó Márk munkatársunk is elkísérte őket. Az ő riportja következik.

0: A 2001-ben alakult 15 éves muravidéki nótázók, a Heti és a Göcsej a muravidék hírmondói, a Betyárdalok, a Bordalok, a Világháborús Bakadalok elsőrangú előadói. A muravidéki nótázóknak sikerült többször is megújulni, úgy összetételben, mint repertoárban. A Nagykanizsa mellől érkező Cseke József szakmai vezetése és Császár Sebastian csoportvezetése mellett három lemezt, több komoly díjat gyűjtöttek be. Mindenek előtt pedig a legszebb rendezvényeken, a legnagyobb városokban képviselték büszkén a muravidéket és a dalkultúránkat. Így tudatosan jutatták el hangjukat a legjelentősebb helyszínekre. Lemezeik pedig maguk helyett is népszerűsítették őket.
1: Szabó Ferenccel beszélgetek, következő csúcspontra értek, itt vagyunk most Budán, és egy nagyon szép kitüntetést fognak átvenni nem sokára.
2: Nagy meglepetés lett számomra, amikor a tanár hozta a meghívót, és nagy izgalommal indultunk, és most itt vagyunk. Remélem, hogy dicső lesz és szép lesz.
1: Mit követtek el, ami miatt fölfigyeltek önökre? Ugye ott vagyunk mi relatív messze Budapesttől, azért akkor ott gondolom jól meg kell dolgozni.
2: Kétszer aranypáva nagy díjasok és kétszer páva díjasok. A Vas Lajos döntőben is kétszer elnyertük a nagy döntőt. Akkor itt van a három CD, amit kiadtunk, biztos elment a híre, és a komisszió így döntött, hogy az idén nekünk ítélik oda, hát nagy örömmel fogadjuk.
1: Gerencsér Sándorral beszélgetünk, hármas malmi énekessel. Mit szólnak hozzá, hogy felfigyeltek önökre Budapesten is? Most már azért ez nem először történt, hiszen azért számon tartják önöket.
3: Eddig már négy nagy díjat tudunk magunknak. A 15 éves munka után ezt is kiérdemeltük, és nagyon nagy örömmel jöttünk el ennek az átvételire. Szívből, lélekkel csináljuk ezt a foglalkozást. 15 éve ebben a csoportájén itt együtt énekelek, és szeretem a nótát, és aki nótával ébred, meg alszik, az nem lehet rossz ember, ugye? És én eztent igazán szívből csinálom is. Úgy érzem, hogy eztent megérdemeltük mostant eztent a díjat is mostant a végére.
1: Bence Lajossal beszélgetünk, és hát ez az év, ez az ünnepek láncolata az ön számára, ugye? A 60 éves költő, és hát most pedig mint muravidéki nótázó ünnepel Lajos.
4: Meggondolom, akkor idén háromszor is voltunk Budapesten, egész komoly fellépéseink voltak. Most itt a Kóta díj, aminek azért kell különösképpen örülni, mert ez kimondott a szakmai díj. Kóta díj az Kóta díj, szakmai grénium tüntetik ki azokat a csoportokat évről évre, akik kiérdemelik ezt a díjat. Nagyon tudok neki örülni.

0: Cseke Józseffel beszélgetünk, a Muravidéki Nótázók szakmai vezetőjével, akit új udvarról, Nagykanizsa mellől ismertünk meg most már az utóbbi években természetesen, és most akkor a nótázók újabb csúcspontra ért kótadíjat kapnak. Van ennél még feljebb?
1: Úgy tudom, már nem. Kóta a legszakmaibb szövetségi szerve a magyarországi énekes és népzenekari mozgalomnak, meg a zenekarinak is. Tehát a nevében is odaadott, hogy Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége. Régen Kórusok Országos Tanácsa volt, így meghatták ezt a régi mozaik szót. És hát ennek az egyik szakbizottsága a népzenei. Ugyanek Birényi József, a Kóta társelnöke, a vezetője. Mind a 15 évünkre jól rálát, hiszen az elejétől fogva figyelemmel kísérte a tevékenységünket. Nagyon tisztelt bennünket, amikor például a Vas Lajos Kárpát-medencei népdeneklési versenyt kétszer megnyertük a nagy díját, és akkor tértünk át a Kóta versenyekre, és ott is kétszer nyertük meg a legmagasabb díjat, az Aranypálva nagy díjat. Mindig megsüvegelt bennünket, és mindig mondta, hogy abban ne hagyjátok, igenis jól csináltak, és meg kell őrizni ezt a fajta hagyományt és kultúrát ott a délnyugati végeken.
0: Ezúttal a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium dísztermében mások léptek fel, több magyar és határokon túli magyar kórus és népdalkör adott tartalmas műsort, közben pedig 12 kategóriában 26 díjat adtak át. A díjátadó alkalmával a méltatásban elhangzott, a muravidéki nótázók műfajuk csúcsára jutottak, és a szlovéniai magyarok legjobb reklámhordozóivá váltak a nagyvilágban. A csoport fenntartója az MNMI. Kepek Otszon Lilivel beszélgetünk, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatónőjével. És ott egy nagyon szép alkalommal, hiszen itt vagyunk Budán, egy szép épületben, egy szép rendezvény előtt. A 15 éves muravidéki nótázók csúcsra ért, úgymond egy kóta díjat kapnak. Az ő munkájukat az elejétől fogva figyelemmel kísérte.
2: Minden ilyen jellegű siker Muravidéken nagyon sokat számít, és büszkék vagyunk minden egyénre, minden csoportra, aki bármilyen díjt is kap. Büszkélkedhetünk a muravidéki nótázókkal, úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben bizonyították, hogy egy kis közösségben születhetnek akkora értékek, hogy ez Kárpát-medencei szintűvé nőheti ki magukat. Ez történt a muravidéki nótázókkal is.
3: Dr. Mincenti Zsuzsanna vagyok, a Kóta elnöke, karnagy. Nekünk nagyon fontosak mindazok a kis csapatok, akik őrzik a hagyományokat, és igazán autentikusan tudják a saját területüknek a zenéjét előadni. A 2000-es évek közepétől adunk át Kóta díjakat. Jelölések érkeznek, és a szakma úgy látta, hogy ők most már igazán megérdemlik, tehát olyan szépen folyamatosan működnek, kiváló karnagyukkal, Cseke József karnagyúrral, akinek más oldalról is ismerjük a tevékenységét, ugye, mint gimnáziumi tanár, kiváló kórusvezető. Igazából számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen csoportot üdvözölhetünk itt most a mai szép napon a Kóta díjak átadásán. Ez az egész világ, ami körülöttünk van, az tulajdonképpen nem arra felé megy, hogy az emberek közösségben és együtt tegyék a dolgokat, minden különösebb anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Aggodalmas vagyok ezzel a mai világgal kapcsolatban, de ugyanakkor pedig reménykedő is egészen addig, amíg vannak ilyen csoportok, akik igazán összetartanak, és a Kóta minden erejével azon van, hogy ezeket a kezdeményezéseket és ezeket a nagyon kiváló működő csapatokat össze tudja tartani.

Varga Járósárától szólt a Hiányzol című muzsika, hát mi egy kicsit ettől a mélabús, melankólikus hangulattól eltávolodunk. Ismerőse valakinek néhány a következő nevek közül: Grabowski, Mr. Tájfel, Safranek, vagy akár Lustadik neve, lehet, hogy valakinek már nem először csendül fel a fülében, és hogyha például otthonosan mozgunk a magyar filmek, illetve rajzfilmek terén, akkor valószínűleg már nagyon sokan sejthetik, hogy ezek karakterek nem másból, mint az idén 40 éves Macskafogó című animációs filmből, amit 1986. október 2-án mutattak be teljesen pontosan a magyar mozik. Ternovszky Béla a kalandfilm, a kémfilm, a sci-fi és a musical elemeit egyaránt felvonultató animációs alkotása már a magyar filmkultúra egyik alapművévé vált, úgyhogy nehezen találunk valaki olyat, aki nem ismerné. Sőt, egyébként nem csak Magyarország szerte, hanem külföldön is vannak, akik bőven találkoztak már akár magával a rajzfilmmel, ugye a filmmel, vagy pedig egy-egy kis snittel a filmből, hogyha mással nem, akkor legalább a borítójával, mert ugye maga a film angolul is megjelent. Na meg hát jó pár ikonikus dalt is kaphattunk egyébként, mint például a Négy Gangster, vagy a Miu Miuiság dallama, ami generációk számára ismerős, ugyebár. Na és persze ott vannak a mondatok is, amelyeket szinte automatikusan folytatunk, egy éve önnel él, vagy éppen mehetünk vissza a balettba ugrálni. Hát a következő percekben mi egy picit a film.hu weboldaláról fogunk szemezgetni egy bizonyos cikkből, ugyanis ők írtak október 2-án arról, hogy idén 40 éves ugyebár a Macskafogó, az első Macskafogó film. Magát a cikket egyébként önök is elérhetik a magyar.film.hu weboldalon. Na de akkor lássuk is egy picit a részleteket, hogy ők mit is írtak erről az alkotásról. A Ternovszky Béla rendezésében, Nepp József forgatókönyvéből és a Pannonia stúdió berkeiben készült animációs film egyszerre működik izgalmas kalandfilmként és fergeteges paródiaként is egyben. A készítők a gangsterfilmek, a kémfilmek és a nagy hollywoodi kalandfilmek jól ismert fordulatait gyúrták össze sajátos humorral és karakterekkel, így aztán a Macskafogó a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt élvezhető lett az évek során. A Ternovszky ekkora már számos népszerű animációs sorozaton dolgozott, többek között a jól ismert a Mézga család különös kalandjain, a Kérem a következőtön és a Gusztávon is. A Macskafogó volt az első nagyjátékfilmje, amelyet hatalmas közönség siker lett a magyar mozikban, ugyebár. A bemutató évében a legsikeresebb magyar közönségfilm lett, és több mint 4,5 millió néző látta összesen. 1987-ben pedig, ahogy említettük, már az Egyesült Államokban is bemutatták Cat City címmel. A remek dialógusok, a szállóigévé vált szövegek mellett a film vizuális világa is kiemelkedő. Az antropomorfizált állatkarakterek egyszerre bájosan lehengerlőek és ironikusan emberiek. Gesztusnyelvük kitalált és nem létező, mégis mosolyra fakasztóan ismerős. A háttérábrázolás apró gegekkel és elrejtett ötletekkel dúsított képei a legjobb japán animék univerzalitására emlékeztetnek, csak úgy, mint a konzekvensen végig vitt színdramaturgia. A Macskafogóban a profin megírt forgatókönyv, a magyar animáció invenciózus ábrázolásmódja és a következetes és alázatos rendezői munka erősíti egymást. Írták már egykor a film húhasábjain a magyar filmes hagyományoktól sok szempontból eltérő, a magyar filmkánonba mégis visszavonhatatlanul beépült alkotásról. No, mi fogunk még foglalkozni ezzel a filmmel, miért is ne foglalkoznánk, azért ritkán kapunk egy olyan ikonikus művet, mint ugye a Macskafogó, de ha már egyszer említettük, hogy egyébként nem csak ikonikus karaktereket és mondatokat kaptunk, hanem ikonikus zenéket is ebből a filmből, akkor most szóljon egy a sok közül. Ez pedig nem más, mint a Miu Miuiság.

Miumi újság, hát ugye ez egy olyan dal, ami mindenkinek beférkőzött az emlékezetébe az évek során, legalábbis akkor, hogyha látta magát a rajzfilmet, na meg amúgy is azért eléggé nagy hírnévre tett szert a dal. De hogyha esetleg valaki az iménti időben nem jött volna rá, hogy mégis pontosan melyik rajzfilmről van szó, ugye idén 40 éves a Macskafogó, ha valaki esetleg még nem látta volna, akkor itt az ideje ezt bepótolni, mert egy biztos, hogy gyerekekkel is meg lehet nézni, serdülőkkel is meg lehet nézni, nagyszülőkkel is meg lehet nézni, úgyhogy mindenki összeülhet egy közös kis mozizásra, és mindenki nagyon-nagyon jól fog szórakozni, ezt biztosítani tudjuk. De mi is egyébként a története magának a filmnek. A sztori középpontjában Grabowski, a 007-es egérügynök áll, akinek Pokiból kell megszereznie és kimenekíteni egy szuperfegyver tervét. Az egerek számára ez jelentheti ugyanis az egyetlen esélyt arra, hogy felvegyék a harcot az őket fenyegető macska szindikátussal. A macska és egérvilágba helyezett akcióvígjáték egyértelműen kikacsint a James Bond filmekre és a Star Wars-ra is, miközben saját univerzumot és olyan figurákat teremt, amelyek évtizedekkel később is a magyar popkultúra részei. A korszaknak megfelelően természetesen kézi animációval rajzolták a filmet, de egyébként Ternovszky Béla egy korábbi interjúban a magyar filmmel elárulta, hogy előremutató technikai megoldásokat is igénybe vettek a készítésénél. Lényegében voltak kinkeserves technikai trükkök a Macskafogó egyben is, imitált háromdimenziós hatású mozgások, például amikor a lustadéket elrabolja a Pedro és viszi a templomba egy folyamatos felülnézeti svenkben, vagy a tenger alatt járó fél fordulata. Ezt annó Gémes József modellezte egy Commodore 64-en. A filmhez a korszak számos népszerű színésze kölcsönözte a hangját. Sinkó László, Benedek Miklós, Hauman Péter, Bodrogi Gyula, Mikó István, Kern András alakításai legalább annyira emlékezetessé tették a filmet, mint a rajzolt karakterek. A Macskafogó párbeszédei pedig azóta is önálló életet élnek. Ki ne emlékezne olyan ikonikus mondatokra, mint a jöjjön közelebb Safranek, vagy mehetünk vissza a baletba ugrálni. Ez csak néhány olyan mondat, amelyet alig, hanem több generáció is már kívülről fúj az utóbbi 40 év után. Egyébként önöknek mi a kedvenc mondatuk magából a filmből, vagy esetleg kedvenc zenéjük? Én egyrészt biztosan tudom állítani, hogy Lustadik dala az a szívemig hatolt annak idején, amikor először láttam a Macskafogó első filmjét, és hogy mind a mai napig a kedvenc beszélgetésem, vagy a monológ az egész filmből nekem valószínűleg örökké az marad, amikor Misztály Táfán megkérdik Safraneket, hogy hogy van, üdvözlöm a kedves feleségét teljesen pontosan, mire aztán Safranek annyit válaszolt, hogy köszönöm uram, de már egy évvel önnel él. Ez biztos, hogy az ikonikus mondatok közé tartozik, úgyhogy ha esetleg önöknek is van ilyenje, akkor nyugodtan írják meg nekünk. Egy biztos, hogy ha még nem tették, vagy akkor is, ha igen, ma mindenképpen megéri újra nézni, vagy most először megnézni a Macskafogó első részét, ugye az első filmet, mert idén, október 2-án volt ennek a megjelenésének 40 éve. Na, mi ezzel a témával fogunk még azért foglalkozni, a következő órában visszakacsintgatunk erre, de egyelőre ennyit a Macskafogóról. Az órát jobbnál jobb muzsikákkal zárjuk, érkezik a Sugarloaf dala a folytatásban, aztán pontban 5 órakor friss hírek. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. Az energiaügynökség tájékoztató jellegű számításokat tett közzé a háztartások számára az év végéig terjedő időszakra vonatkozó villamos energia hálózati díjakról. A legdrágább blokk tarifaértékének 70%-át alkalmazzák, a tipikus fogyasztók pedig 12-40%-kal több hálózati díjat fizetnek, mint tavaly. A tájékoztató jellegű számítások szerint, amelyek várhatóan holnaptól lesznek elérhetők az ügynökség honlapján, egy átlagos 4000 kWh fogyasztású háztartási fogyasztó havi 24 eurót fog fizetni a következő csúcsszezonban, ami 5,8 euróval, azaz 31,9%-kal több, mint az előző csúcsszezonban volt. A Resznica párt hivatalosan is tagja lett a szélsőjobboldali, a Szuverén Nemzetek Európája pártnak. A tagságot fontos lépésnek tekintik az európai politikai partnerekkel való kapcsolatteremtésben, jelentette be a Resznica. Kiemelve az illegális migráció elleni küzdelmet, az energiabiztonságot és a bürokrácia csökkenését az együttműködés kulcsfontosságú területeként. Az ESN párt honlapja hétfőn frissítette tagjainak listáját, és a Resznica az ESN-hez tartozó 11 európai ország 11 politikai pártjának az egyikeként szerepel. A Resznica ma bejelentette, hogy az első szlovén párt, amely az ESN csoport tagja. Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években. A késés oka az oltóanyag ellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentette be ma a Nemzeti Közegészségügyi Intézet. Az influenza elleni oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják. Sport. Alexander Čeferin bejelentette szándékát, hogy újra indul az Európai Labdarúgás Irányító Testületének, az UEFA-nak az elnöki posztjáért, jelentette ma a brit sajtószövetség. A 2016-ban először megválasztott szlovén politikus egy berlini délelőtti ülésen tájékoztatta a nemzeti szövetségek vezetőit szándékáról. Čeferin korábban kizárta annak lehetőségét, hogy a jelenlegi elnök Gianni Infantino ellen induljon a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöki posztjáért.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire felhős lesz az ég, helyenként csapadékkal, délnyugaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak. A szél a partvidéken déli, a szárazföldön pedig délnyugati lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Steyr autópályán Blagovica előtt és Podmilje előtt Maribor felé lezárták a forgalmi és előzési sávokat. Mindkét szakaszon a leállósávon halad a forgalom, ami torlódást okoz. A tengermelléki pályán Lom és Unec között Koper irányába egy jármű meghibásodása miatt lezárták a lassú sávot.

0: Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 4:45-től.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: És az apukád az mivel
1: foglalkozik? Ő otthonról dolgozik. A lakásukban van neki lent olyan kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt. Apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tésztatornyot, amit megsütöttünk.
0: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Milyennek látod őt?
3: Fáradtnak.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
0: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a mai gyereksarokban. A Lendvai kisiskolásoknál jártam, és ezúttal arról tudhattok meg többet, hogy vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket, milyen munkát végeznek és hogy jönnek haza. Vajon cserélnének-e velük szerepet akár egy napra? Minden hamarosan kiderül, de ezúttal kiktől is?
1: Tukszár Anna,
3: Ami Marcell,
2: Fejesd a Benedek.
0: Nos, a részletek már is következnek. Meséltek-e már a szülők arról, hogy ők mit csinálnak a munkahelyen, mivel foglalkoznak, mit csinálnak, amikor ti nem látjátok őket? Anna, hol dolgoznak a te szüleid? Azt tudod? Meséltek már arról, hogy ők mivel foglalkoznak?
1: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
0: Mit mond, mit csinál ott?
1: Nem tudom.
0: Oda utaznia kell? Igen. Egyedül megy autóval, vagy mivel?
1: Autóval, igen.
0: De beszerez valamit, vagy valamit csinál, nem tudod?
1: Nem.
0: És az apukád az mivel foglalkozik?
1: Ő otthonról dolgozik, a lakásukban van neki lent olyan kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
0: És mit csinál ott?
1: Dolgozik, mikor szabadidős néz anyával filmet.
0: Volt már, hogy ide bementél te is ebbe a helyiségbe hozzá?
1: Igen.
0: És mit csinált éppen?
1: Dolgozott, vagy éppen pihent.
0: Te tudod, hogy mivel foglalkoznak a szülők, amikor te iskolába vagy? Mit csinál anyukád?
3: Dolgozik.
0: Hol dolgozik?
3: Pereceket csinál.
0: Pereceket? Te szereted a perecet?
3: Igen.
0: Megkóstoltad már azt? Milyen íze volt, amit anyuka készített?
3: Jó.
0: El is adjátok?
3: Igen.
0: És apukád?
3: Az is dolgozik.
0: Mivel foglalkozik? Mikor most te nem látod, hogy ő hol van? Mit tudsz róla?
3: Messze dolgozik.
0: Ő is elutazik? Hova megy?
3: Nem tudom.
0: Egy nagyobb városba?
3: Nem tudom hova.
0: Délután találkoztok?
3: Este hazaér.
0: Este hazaér. Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
3: Nem.
0: Milyennek látod őt?
3: Fáradtnak.
0: Fáradtnak. Estere már mindannyian elfáradunk. Ti az iskolába vagytok. És te hogy látod a felnőtteket? Mit mondanak, mivel foglalkoznak?
2: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
0: Melyiket találod érdekesebbnek?
2: A tésztakészítést.
0: Tényleg? Te már megpróbálkoztál valamikor?
2: És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tésztatornyot, amit megsütöttünk.
0: Van olyan, hogy különböző lisztekből is készül el, vagy különböző formák készülnek?
2: Igen. Van a tortilla, na az is ilyen tésztaféle, meg a tagliatelle, meg olyan, mint a spagetti, csak ilyen vékony, egy kicsit hosszabb, meg vastagabb.
0: És szerinted melyik a legfinomabb? Mondtad, hogy a spagettit szereted, de csak azt szereted?
2: Meg a tagliatellét. Az a legfinomabb, amikor a vajas, meg sajtos.
0: Tehát azzal a változattal. Anyukád mit mond? Milyenek a gyerekek az iskolába? Mond valamit róluk?
2: Hát ő nem úgy tanít, hogy iskolában, hanem számítógépen, a barátainkkal, de ilyen már felnőtteket.
0: felnőtt képzést tart?
2: Igen, meg még egyszer elment a gyerekekhez, egy házhoz, őket meg magyarra tanította.
0: Nagyon jó. Hát érdekes ugye a felnőttek világa. Lennétek felnőttek?
2: Én igen.
0: Hogyha meg lehetne fordítani egy napra, hogy a szülők lennének és jönnének ide most a második osztályba, ti meg oda dolgozni, az ő munkahelyükre, benne lennétek egy ilyenbe?
4: Nem.
0: Mennél, Anna?
4: Nem.
0: Na miért nem lennél?
1: Azért, mert sokat kell dolgozni.
0: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
1: Igen.
0: És te ezt miből gondolod, Anna?
1: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
0: Te úgy látod, hogy fáradt?
1: Igen.
0: És te nem fáradsz el annyira az iskolában?
1: Nem.
0: Miért érzed, hogy könnyebb a te életed? Na, miből gondolod?
1: Azért, mert itt a iskolában nem kell annyit dolgozni.
0: Itt milyen munkát végeztek inkább?
1: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
0: A tanulás mellett mit tudtak még itt csinálni?
1: Játszani.
0: A felnőttek játszhatnak a munkahelyükön?
1: Nem.
0: Jól látod. Marcel, te azt mondtad, hogy te meg cserélnél a felnőttekkel. Te miért cserélnél? Egy napra akár. Te lennél az apa, vagy akár az anya, és ők jönnének ide. Apa lennél? És apát ide elküldenél az iskolába?
1: Nem.
0: Hát akkor? Na, szerinted mit szólna apa ahhoz, hogy hétfőn ő jönne el ide az iskolába? Helyetted?
3: Ebéd után ő jön, értem.
0: És mit szólna ahhoz, hogyha beülne a többi társaiddal az iskolapadba? Szerinted örülne neki? Nem? Na és te dolgoznál helyette?
3: Igen.
0: Mit csinálnál te akkor egy napig helyette? Milyen munkát végeznél?
3: Nem tudom.
0: De minden esetre akkor apával cserélnél, nem meg anyukáddal?
3: Nem.
0: Érdekes.
2: Én meg cserélni akarok, csak én tésztás szeretnék lenni, meg vadászképes.
0: Vadászképes?
2: A hajón dolgoznak.
0: Vadász. Igen? És ez meg honnan jött ez az ötlet?
2: Hát már van nézni egy olyan filmet.
1: Előtte kirepülőket. Az én apukám azért akar eljönni az iskolába, mert ebédre nagyon finom dolgokat főzünk.
0: Te csak az étel miatt jönne?
1: Igen.
0: Honnan tudja apukát, hogy itt jól főznek?
1: Hát mert én mindig mondom neki.
0: Ja, elmondod a menüt. És tetszik neki?
1: Igen, nagyon.
0: És Anna, te neked hogy tetszik a menü?
1: Jó.
0: Elfogadod?
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon helyes. Ezt jó, hogyha már megtartjátok a felsőbb tagozatokba is.
2: Én meg csak a másodikat szoktam megenni, mert a levest. Ha mindig meglátom, milyen leves van, olyan leveseket főznek, amit én nem szeretek.
0: Hát akkor miért szeretsz?
2: A paradicsomleveset szennem.

0: Van-e olyan dolog a világon, amelyet ti nem akarnátok betartani, illetve törölnétek?
1: A koránkelés.
0: Mert?
1: Nagyon fáradt vagyok, amikor kelek. Koránkelni.
0: Mikor fekszel, Anna?
1: Amikor anyukám szól.
0: Mond anya valamit, hogy miért kéne korán feküdni?
1: Hát azért, mert hogy reggel sok energiák legyen, és tudjuk jönni suliba korán.
0: És az miért fontos?
1: Azért, mert ha elkésünk, akkor nagyon sok mindenről lemaradunk.
0: Volt már, hogy rosszabban aludtál éjszaka? Rosszabban sikeredett az éjszaka?
1: Igen.
0: Na, és akkor milyen voltál másnap?
1: Fáradt.
0: Fáradt. És most például ma reggel hogy jöttél?
1: Fáradtan?
0: Nehéz volt a hét?
1: Nem.
0: Nem. Te mit törölnél el? Milyen szabályt?
2: A házi feladatot és a koránkelést.
0: Na, mi van ezzel a házi feladat?
2: Meg az iskolába járást.
0: No, hát ez már...
2: Nap szundítanék.
0: Szundítanál?
2: Ha meg tévét néznék meg, ilyesmilyen játékokat néznék.
0: Mit gondolsz, hogy mi lenne jobb szundítani, meg tévét nézni, és nem iskolába jönni? Mi lenne ennek az előnye, hátránya?
2: Iskolában számolni kell, minuszokat tanulni, a pluszokat, és igen, nem jó itt az iskolában.
0: Na de szerintetek miért fontos iskolába járni?
2: Hogy megtanuljuk a számokat, tudjunk olvasni. De én szeretnék iskolába járni, de otthon is szeretnék lenni. De én csak azt akarom, hogy írjunk és olvassunk.
0: No, legalább akkor valamit. A házi feladatokat szereted?
1: Igen.
0: Mi a jó abban? Van valami jó abban?
2: Nincs, mert ha az napközében megcsináljuk, akkor már otthon csak hazamegyünk és nézhetünk tévét. Megjátszhatunk az ilyen kis távirányítókon.
0: Mondtátok itt az ételt is ugye egy pillanatra, mármint egy gondolat erejéig, hogy mit főznek, meg hogy főznek. Van-e olyan étel, amit megkóstoltatok, és hú, hát azt nem lehet megenni?
1: A kását nekem.
0: Most nem kifejezetten az iskolára gondolok, hanem hogyha bárhol jártatok, és nem tudjátok elfogadni azt az ételt. Azt nem tudnátok. A kását?
1: Igen.
0: Mi a baj a kásával, Anna?
1: Nekem nem ízlik.
0: Nem ízlik? Van-e valaki, aki szívesen is, illetve jól el tudja mégis készíteni, csak te mégse tudod megenni? Anya jól elkészíti?
1: Igen.
0: De nem ízlik?
1: Nem.
0: Bárhogy fűszerezed, bármit raksz rá, nem jó?
1: Nem, nekem nem.
0: Akkor mit eszel te olyankor helyette? Készítenek mást a szülők?
1: Összetett szendvicset.
0: Inkább akkor azt?
1: Igen, azt én nagyon szeretem.
0: És az miből áll az összetett szendvics?
1: Két zsemléből, megkedjük Philadelphiával. Az egyik felére ketchupot, és összerakjuk a két felet is kész.
0: Ezt hol készítitek el? Otthon?
1: Otthon.
0: Otthon.
1: Igen.
0: Ezt viszed valahova, vagy ezt otthon fogyasztod?
1: Otthon.
0: És ezt te ügyesen el tudod készíteni?
1: Anyukám is, de én is el tudom készíteni.
0: Nagyszerű. Marcel, van olyan étel, ami nem éppen ízlik neked?
3: A kása.
0: Neked sem a kása nem ízlik. Akkor mi ízlik?
3: Paradicsomleves.
0: No.
3: Tojásleves.
0: No.
3: A sült hús, még a halacska, meg krumpi.
0: Jól hangzik. Nem vagyunk még éhesek, éhesek vagytok.
2: Én a paszternákat nem szeretem, mert a belseje, ami nagyon szálas, édes, és azt én meg tudom enni, de kihányom.
0: Majd lehet, hogy ez idővel változik majd. Én is voltam így, hogy valamit nem szerettem, és akkor később megszerettem. Van-e olyan egészséges kaja, amit tudjátok, hogy egészséges, és nagyon finoman el lehet készíteni, és szeretitek?
3: No. Inkább csináltunk egy ős salátát, raktunk be zöld salátát, paradicsomot, hagymát, még csak ennyit raktunk.
0: Nagyon jól hangzik, és ez egészséges is.
2: Nekem az a legfinomabb, meg egészségesebb, amikor mi mindig csinálunk milyen nagyon ecetes salátát, hogy egy ilyen ekkora poharnyit belöntünk, és akkor rakunk bele salátát, babérlevet, paradicsomot, egy csipetnyi sót, egy kicsi sót, kicsi olívaolajat, hagymát, lélehagymát. Én néhány hagyma szeretet bekapok. Aztán kész.
0: Nagyon egészségesen hangzik.
1: Nekem az uborka.
0: Az uborka nagyon finom?
1: Igen.
0: Hogy szereted a leginkább elfogyasztani?
1: Aminek nincs magja is, jó, finom, meg édes.
0: Táplálkozzatok egészségesen, és tartsátok be a szabályokat, jó? Most gondolatban egy kicsit elkalandoztunk a felnőttek világába, de kívánom azt, hogy itt az iskolában szépen teljesítsetek, tanuljatok minél többet, mozogjatok, és fogadjátok el azt az ételt, amit itt adnak, mert nagyon egészséges és finoman van elkészítve. Bár néha izgalmasnak tűnik a felnőttek világa, hiszen ők dönthetnek sok mindenről, látjátok, hogy ez komoly súlyokkal is jár. Használjátok ki jól ezt a mostani időt a tanulásra, a barátkozásra és a pihenésre, mert ezek az évek adják a legbiztosabb alapot ahhoz, hogy később boldog felnőtteké váljatok. A műsorban a lendvai kisiskolások szerepeltek. Név szerint...
1: Tukszár Anna.
2: Marcell, Fejes Dana Benedek.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4-6-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
4: A világ, ami azt körülveszi.
5: Jó gyereknek lenni.
6: Nem akarok megfelnőni.

Blaha Louisianától szólt az első reggelen című dal. Hát mi pedig ugye az előző órában már beszéltünk bőven arról a bizonyos magyar filmről, animációról, ami idén, október 2-án volt 40 éves, az ugye nem más, mint az első macskafogó film, és ugye említettük, hogy ebben az órában még egy picit visszakacsintgatunk ehhez a témához, és továbbra is maradunk egyébként a magyar film Hú oldalán, és ugye az ő cikküknél. Lehet, hogy egyébként van, aki nem tudja, hogy a Macskafogó nem csak egy filmet kapott, igaz, az első film volt a legismertebb, született egy második része is ennek a film, hát talán most már talán mondhatjuk, hogy sorozatnak. A kultikus film 20 évvel később kapta meg a folytatását egyébként, ha teljesen pontosak akarunk lenni. A Macskafogó 2, a Sátán macskája ugyan nem tudta megismételni az első rész kritikai és kulturális sikerét, azonban így is kiemelkedően teljesített a pénztáraknál. 2008-ban ez lett a legnézettebb magyar mozifilm egyébként, kis érdekesség. A forgatókönyvet ezúttal is Nepp József jegyezte, a történet pedig a jól ismert szereplők mellett új karakterekkel is bővítette a macskafogó világát. A folytatás egyik új főszereplője Stanley, az újságíró egér, aki egy közép-afrikai macskakolónia fogságába került. A macskák újra az egerek leigázására készülnek, miután ugye rájönnek, hogy a civilizált világ macskái időközben megszelídültek. Tervük megvalósításához pedig az alvilág főistenének egyik helyettesét is segítségül hívják, miközben egyébként Grabowski megpróbálja működőképessé tenni a 2 évtizede használaton kívüli macskafogót. Hát, hogy ez sikerül-e neki, azt kideríthetik akár önök is, hogyha az első macskafogó film után ma megnézik azonnal a második részt is, ugye a Macskafogó 2, Sátán macskája című filmet. Hát egyébként kis érdekesség, hogy a Macskafogó ingyenesen volt elérhető október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Érdemes rálesni, hogyha esetleg még mindig meg lehet-e nézni ezen a YouTube csatornán ingyenesen a filmet, illetve a Pannonia stúdióban ingyenes vetítést is szerveztek egy közönség találkozóval és koncerttel egyben. Úgyhogy azért elég érdekes dolgok történtek október 2-án Magyarország szerte, amikor ugye, és hát inkább Pesten, amikor 40. évfordulóját ünnepelte megjelenésének a Macskafogó, teljesen pontosan az első film. Na minden esetre mi csak továbbra is azt tudjuk ajánlani, hogyha tehetik, főleg, hogyha még eddig nem tették, akkor a mai délutánon, vagy akár a hétvégén nézzék meg, akár családostul az első filmet, ugye 1986-ban lett bemutatva, október 2-án és idén 40 éves, és utána meg is lehet nézni akkor kapásból a második filmet is. Mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, na meg azt, hogy maradjanak velünk a folytatásban, mert érkezik Torres Dani és az Álom a holnapról című dala.

0: Balaton parton.
1: A Kelemen kabátban Tól és Ekütől hallhattuk ezt az ikonikus dalt, tehát ugye a Maradjatok gyerekek volt ez, és ha már zene, akkor van egy kis friss infónk, megjelent a Soulwave legújabb dala és klipje is egyben, az Értem senki se hullajt könnyed című dal, és egyébként ehhez a beharangozó poszt, hogy ezt egy kis leírást is társítottak, ez a következő kép szól. Kicsit ez hosszú lesz. Minden megjelenés és minden dal előtt hónapokig, sőt ennél a dal egy évig tervezzük, hogy mikor, hogy jelenjen meg, mert annyi és annyi tartalom van, hogy nehéz kitűnni a sok jó zene közül. És nehéz néha, amikor egy zenénk nem jut el annyi emberhez, nem sikerül eltalálni, vagy nincs olyan mély üzenete, viszont ilyenkor is tovább csináljuk, mert tudjuk, hogy a közönség és a zenekar előbb-utóbb megtalálja egymást. Ezért minden zenét, amit kiadunk, rengeteg munkával a háta mögött teszünk el le elétek, mert megérdemlitek, hogy ne félgőzzel csináljunk egy-egy megjelenést. És rettentő jó érzés, hogy ebből néha-néha visszakapunk valamit, hála nektek. Na hát, egész kis aranyos üzenet a megjelenéshez, ugye a beharangozó poszthoz, mi csak azt tudjuk ajánlani, hogyha eddig még nem tették, akkor hallgassanak bele a Soulwave legújabb dalába, és ugye lessenek bele a klipbe is, az Értem senki se hullajt könnyed című muzsikába. Nálunk is szólni fognak a muzsikák, csak most Jack Johnsontól, aztán pontban 6 órakor esti krónikával várjuk Önöket. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei műsorunk mottója Összehegedült Kárpátok, mely utal egy nagyszabású népzenei projektre, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban, este 17-től.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Császár Szebasztyán hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk. Íme néhány részlet az adástartalmából.

0: Az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium első, az iskolareform előkészítése keretében tartott konzultációján a résztvevők főként a tantervekről és a kritikai gondolkodásról beszélgettek.
1: Egyetértettek abban, hogy a tudás nem a tartalom felhalmozása, hanem az információk felhasználása, valamint az érvek megfogalmazása, ami a kritikai gondolkodás alapja. Mojcás Krinnyár, a minisztérium államtitkára úgy becsüli, hogy az első változásokat a 2028-29-es tanévben vezethetik be.
0: Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években.
1: A késés oka az oltóanyagellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentette be ma a Nemzeti Közegészségügyi Intézet. Az influenza elleni oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, 6 hónapos kortól 2 éves korig, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják.
0: A vasárnapi népszavazás tárgyát képező pénzbeli szociális segély kedvezményezettjei között munkanélküliek is vannak, köztük több mint 10 000 tartósan munkanélküli.
1: Az elmúlt években csökkent azoknak az embereknek a száma, akik hosszú ideje munkanélküliek, és gyakran problémákkal küzdenek a készségeikkel, egészségi állapotukkal és egyéb jellemzőikkel. Gyakran nem felelnek meg a munkáltatók által elvárt feltételeknek a nem megfelelő iskolai végzettség, vagy a nem megfelelő általános kompetenciák miatt, amelyek általában kevésbé versenyképessé teszik ezeket az embereket a munkaerőpiacon.
0: Az energiaügynökség tájékoztató jellegű számításokat tett közzé a háztartások számára az év végig terjedő időszakra vonatkozó villamosenergia hálózati díjakról.
1: A tavaly elfogadott fokozatosság elvének megfelelően a legdrágább blokk tarifa értékének 70%-át alkalmazzák, a tipikus fogyasztók pedig 12-40%-kal több hálózati díjat fizetnek, mint tavaly. A tájékoztató jellegű számítások szerint egy átlagos 4000 kWh fogyasztású háztartási fogyasztó havi 24 eurót fog fizetni a következő csúcs szezonban, ami 5,8 euróval, azaz 31,9%-kal többet fog fizetni, mint az előző csúcs szezonban volt.
0: A Resznica párt hivatalosan is tagja lett a szélsőjobboldali, a Szuverén Nemzetek Európája pártnak. A tagságot fontos lépésnek tekintik az európai politikai partnerekkel való kapcsolatteremtésben, jelentette be a Resznica.
1: Kiemelve az illegális migráció elleni küzdelmet, az energiabiztonságot és a bürokrácia csökkentését az együttműködés kulcsfontosságú területeiként. Az ELSEN párt honlapja hétfőn frissítette tagjainak listáját, és a Resznica az ELSEN-hez tartozó 11 európai ország 11 politikai pártjának egyikeként szerepel.
0: Az Egyesült Államok erős szövetségeseket akar Európában, jelentette ki Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ma Athénban. Minél erősebb egy NATO tagország, annál erősebb lesz maga a szövetség is, mondta Rubio az AFP francia hírügynökség jelentése szerint.
1: Rubio ma megismételte, hogy a szövetségeseknek növelniük kell a védelmi kiadásokat, de sok ország már nagyobb elkötelezettségeket mutatott, kiemelve Németországot, mint olyan országot, amely törekszik az erősebbé válásra. Marco Rubio hétfőn Izlandon kezdte meg európai körútját, amelyet ma Portugáliában zár, ahol a védelem, a gazdaság és a technológia területén kívánja megerősíteni az együttműködést.
0: Az olajárak ma több mint 5%-kal emelkedtek, amit az a hír is kiváltott, hogy az Egyesült Államok újabb támadásokat indíthat Irán ellen a félidős választások előtt, ami további ellenállási zavarokat eredményezhetne, jelentették külföldi hírügynökségek.
1: Egy 159 literes hordónyi novemberi szállítású West Texas Intermediate olaj jelenleg 92,70 dolláron forog, ami több mint 5%-kal magasabb a tegnapi kereskedés zárásához képest. A hét elején még estek a nyersolajárak, miután jelek utaltak arra, hogy a Közel-Keletről származó export a háború előtti szintek felé közelít, és hogy a G7 országok megállapodtak stratégiai készleteik megnyitásáról. A feszültség azonban visszatért, miután adatok jelezték, hogy Teherán fokozta a tankerek elleni támadásokat a Hormuzi szorosban.
0: Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián, amelyet a Hangrail vasúti szakmai szervezet rendezett.
1: Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd forint pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet, óriási tétje van annak, hogy a vasútipar képes legyen minden részletében felhasználni a fejlesztési forrásokat. Hozzátette, a vasúti fejlesztés

0: forrási források felhasználásához kapcsolódóan szervezeti átalakulások lesznek.
1: A kanadai Anne Carson írónő nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat, jelentette be ma a Svéd Akadémia.
0: A díjat merész és eredeti munkásságáért kapta, amely a klasszikus hagyománnyal játékos párbeszédet folytatva a kortárs irodalom új formáit teremtette meg. Mint hozzátették, Carson költő, esszéíró és műfordító a szerelemről, a vágyról és a kétségbeesésről szóló műveiben a miszticizmust és az ősi örökséget modern perspektívából mutatja be. Sport.
1: A Szlovén Kézilabda Szövetség székházában kisorsolták a Szlovén Kupa női és férfi nyolcad döntőjének párharcait. A női kézilabda válogatott várhatóan november 18-án, a férfi pedig december 16-án lép pályára, jelentette be ma a szövetség. A női versenyben négy páros jut be a nyolcad döntőbe. A Vrhnika az olimpiát fogadja, a Litia Koperbe utazik, a Ptuj a novomestoi Krkát fogadja, a Trgo ABC Izola pedig Celjében játszik az Dezsele csapatával. Az angol The Guardian újság több mint egy évtizede publikálja a világ legtehetségesebb fiatal labdarúgóinak listáját. Idén két szlovén is bekerült a 60 legígéretesebb fiatal labdarúgó közé. Egyikük a 17 éves Tian Nai Koren, aki már játszott a szlovén válogatottban, és jelenleg a belga Klub Brugge tagja. A másik a 17 éves Miha Matyasec, aki tavaly a Domžalétól az osztrák Salzburghoz igazodott.
0: Időjárás. Holnap többnyire felhős lesz az ég, továbbra is várható némi csapadék, amely napközben fokozatosan gyengül, majd estére többnyire eláll. A part mentén továbbra is előfordulhat vihar. A szél északi és keleti irányú lesz. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 9 és 13 fok között, a part mentén 16 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között, a tenger melléken pedig 21 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: A Stájeri autópályán Blagovica előtt és Podmilje előtt Maribor felé lezárták a forgalmi és előzési sávokat. Mindkét szakaszon a leálló sávon halad a forgalom, ami torlódást okoz. Személygépjárművek számára kerülőút lehetséges a Körtina és Troján leágazásoknál.
1: Esti krónikánkat hallhatták, kedves hallgatóink, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Császár Sebastian hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, melynek mai mottója Összehegedült Kárpátok. Ez egy nagyszabású népzenei projekt elnevezése, amit Vizeli Balázs és Mihó Attila hegedű művészek hívtak életre, Bartók Béla 1906-ban megkezdett népzenei gyűjtései előtt tisztelegve. Bartók célja az volt, hogy felkutassa az addig ismeretlen paraszti zenét a magyar és a vele együtt élő népek körében. Ennek jegyében a Kárpát-medence különböző tájainak és népeinek muzsikája szól mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A felvezetőben a maros kükülővidék jellemző férfi táncát, a pontozót hallgattuk. Következő felvételeinken pedig a keleti Kárpátok három szomszédos tájegysége, Kászon, Gyergyó és Csík népzenéje hangzik fel.

Az összehegedült Kárpátok népzenei album zeneszámai a Kárpát-medence rendkívül gazdag és sokszínű zenei világát járják be, Somogytól a mezőségi magyar szováton át Nagysajóig. És nem csak táji, hanem nemzetiségi vonatkozásban is színes összképet rajzolnak meg. Ilyen az erdélyi mezőség is, ahol a magyar, a román és a szász kultúra elegye a népzenében is megmutatkozik. A következőkben Nagysajói, majd Magyar Szováti Muzsika következik.

Erdélyből most az északi peremterületek felé tekintünk. Az északi Kárpátok hegyi népei, szláv népcsoportok. Közülük a leginkább körülhatárolható, legegységesebb kultúrájú, a Magas Tátra előterében élő gurál népcsoport. Mely nyelvében és önmeghatározásában lengyel, ám számos kulturális jellemvonása révén sokkal inkább a tótság, és ezzel együtt az egységes Kárpát-medencei kultúrkör felé hajlik. Mindez hangszeres és dallam hagyományaikban, táncszokásaikban is jól nyomon követhető.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunk mottója az összehegedült Kárpátok jegyében erdélyi és felföldi népzenékből válogattunk. Az imént hallott tátrai lengyel baltástánc után most a közép-szlovákiai felföld népzenéjéről híres települése, Gyetva, ugyancsak férfi tánca, a Roskazovácki zenéje szól. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!
1: Dobre mi bývalo!

Nos, kedves hallgatóink, véget ért a mai népzenei műsor, és ezzel pedig akkor búcsúzik a délutáni csapat is. De azért önök maradjanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, unatkozni nem fognak. 7-től esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terápjáról, 8:30-tól az aréna ismétlése várja önöket. Na meg ugye, ahogy azt megszokhatták, az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák. Természetesen csak akkor, hogyha a készülékek mellett maradnak. Mi pedig akkor köszönjük szépen azt, hogy a délutáni órákban velünk tartottak. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Bencik István, a délutáni híreket Császár Sebastian szerkesztette. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak, ha tehetik, akkor holnap reggel 5:30-tól tartsanak a reggelistábbal is.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióban.
1: Grimm testvérek meséi. A farkas és a kecske vidák. Volt egyszer egy öreg kecskes, annak 7 kicsi kecske gidája. Szerette az öreg kecske az ő fiait, hát hogy ne szerette volna? Mindig velük volt, egy pillanatra se hagyta el, nehogy valami bajuk essék. Egyszer azonban elfogyott a füvecske, ettek volna még. Egyszer azonban elfogyott a füvecske, ettek volna, és nem volt mit. Az öreg kecskén

0: aggódjék, lelkem jó anyám. Ide ugyan be nem teszi a lábát a farkaskoma. Elment a ménkecske, de még a faluból sem ért ki. Jött a farkas, kopogtatott az ólajtaján. És sátok, kédes fiaim, hazajöttem, hoztam nektek zöld füvecskét, leveles ágacskát. A vidák megismerték a farkas durva, rekettes hangjáról, s kiszóltak. Bizony nem nyitjuk ki az ajtót, mert te nem vagy a mi édesanyánk. A mi anyánknak kedves hangja van. A tiéd pedig olyan durva, rekettes farkas vagy, te nem kecske? Morgolódott magában a farkas. De okosak a kis gidák. Na de csak várjatok, majd túljárok én az eszeteken. Elment a boltba, vett egy nagy darab krétát, azt megette, s egyszeribe megfinomodott a hangja. Azzal visszament az ólhoz, ismét kopogtatott az ajtón. Nyissátok ki, lelkem fiaim, hoztam nektek zöld füvecskét, leveles ágacskát. Hanem a farkas az ólablakára találta tenni a talpát, s a gidák kiszóltak. Bizony nem nyitjuk ki az ajtót, mert a mi anyánknak nincs fekete lába, mint neked. Farkas vagy te, nem kecske?
1: Ilyen, olyan adta,
0: markolódott a farkas.
1: Na, megálljatok csak.
0: Hiszen mindjárt nem lesz fekete a lába. Elszaladt a pékhez, s annak elpanaszolta, hogy a lábát megütötte mind a négyet, hát kösse be tésztával. A pék megsajnálta a farkast, bekötötte mind a négy lábát tésztával, aztán farkas szaladt a molnárhoz, s attól lisztet kért. Dehogy adok, mondotta a molnár. Valami rosszban sántikálsz, te farkaskoma. Bizony, ha nem, hát mindjárt felfallak. Fenyegetőzött a farkaskoma. A molnár megijedt a farkastól, s behintette a lábát liszttel. Na most már harmadszor ment az ólajtajára. Kopogtatott, beszólt édes, kedves anyás hangon. Nyissátok ki, lelkem fiaim, hazajött a ti édesanyácskátok. Hozott nektek zöld füvecskét, leveles ágacskát. Mutasd a lábadat, szóltak a gidák. Adlám, te vagy a mi édesanyánk. Farkas feltette lábát az ablak fájára, s a bolond kecske gidák fehér láb láttára kinyitották az ajtót. Hát szentül hitték, hogy az édesanyjuk az senki más. Hát hazám, de a farkas volt az. Ej, édes jó Istenem, de szörnyen megijedtek. Ha lehet, a föld alá bújnak, de hát nem bújhattak a föld alá. Bújtak hát, ahová lehetett. Asztal alá, ágy alá, kemence mögé, ruhás almáriomba, tálasba, pohárszékbe, a hetedik meg a tulipános ládába. De hiszen bújhattak, a gonosz farkas sorba elé tessékelte őket, s egymás után felfalta. Csak éppen a legkisebbet, a hetediket nem találta meg. Na, elég volt neki hat is, úgy jól lakott, hogy alig bírt el cammogni. Ahogy kiért a rétre, lefeküdt egy fa alá, ott elaludt. Nem sokkal ezután hazajön a ménkecske, de majd elájult szörnyű ijettében, az ajtó tárma nyitva, bent a szobában minden felforgatva, keresi, szólítja a fiait, egy hang sem felel rá, sírri, keser, vesely, jajgat, obégat, s nagy későre megszólal a legkisebb kecske. Itt vagyok, édesanyám. Hol lelkem, gyermekem? A tulipános ládában. Na, felnyitja a láda fedelét, kikapja onnan a kis kecske gidát, öleli, csókolja, kérdi, hol a többi. Mondja a kis gida, hogy mi történt, hogy itt járt a farkas, és ham, bekapta mind a hat testvérét. Na, de bezzeg, nem volt otthon maradása a vénkecskének, mondta kicsi fiának. Gyere, fiam, gyere! Egy életem, egy halálom, addig meg nem nyugszom, míg azt a gyilkost meg nem találom. Szaladtak a rétre. Na de hogy szaladtak, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Hát éppen arra a fára bukkantak, amelyiknek a tövében aludt a farkas. Kédüllesztette a hasát, úgy horkolt, fújt, hogy zúgtak belé a falevelek, hajladoztak, bólintgattak a faágai. Megáll a vén

0: vizsgálja erről, arról is a farkast, hát látja, hogy valami mozog a felpüffett hasában. Ó, Istenem, ó, édes Istenem! Uhászkodott fel a vénkecske. Úgy tetszik nekem, hogy még élnek az én édes fiaim. Utcu nem sokáig gondolkodott, hazaszaladt, s olló tűt meg cérnát hozott magával. Szép, csendesen a farkas mellé kukolt, az ollóval kihasította a belét, hát abban a pillanatban a kecske gida kidugta a fejét. Hasítja tovább, s én. Egymás után mind a hat kecske kiugrik. Kutya baja se volt egyiknek sem, mert a falánk farkas csak úgy lenyelte őket. Jaj, de volt öröm, de milyen öröm, a kecskegidák ugráltak, nem találták helyüket széles jókedvükben. Mikor aztán jól kitáncolták magukat, azt mondta a vénkecske. Elég volt a táncból, most szaladjatok haza, hozzatok köveket, töltsük meg a gyomrát farkasnak, míg alszik. Szaladtak a vidák, hoztak egy csomó követ, azt bedugták a farkas hasába, a vénkecske meg szépen bevarta a nyílást, de olyan ügyesen, hogy meg sem mozdult a farkas, aztán úgy neki vesd el maga. Szaladtak haza. Hát a farkassal mi lett? A farkassal bizony az lett, hogy mikor felébredt, hát erősen megszomjazott és elindult a patakra, hogy igyék egyet. Hát az ám. De amint elindult, a kövek egymáshoz ütődtek, zörögtek, gurultak erre-arra a hasában. Hát megáll a farkas, nézi jobbra, balra, ámul, ha nem tudja elgondolni, hogy mi zörög a hasában. Mondta magában, amint a patak felé vánszorgott. Hű, valamit te zörög. Éde, oda höngörög, a kecske gidákat bekaptam, s kőzörög a hasamban. Na, ez bizony egy csoda. Hát alig tudott a patak partjára vánszorogni, neki hasalt a víznek, de ahogy neki hasalt, a kövek egyet nagyot zördültek, hát belehúzták a farkast a patakban. Hát az alatt pedig a kecske gidák otthon táncoltak, ujjogtak, majd kirúgták az óloldalát. Hát még ma is táncolnak, ha meg nem unták.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: Csepp álmokat!
3: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
5: A hét magyar nótája.

de jám ragyog a mennyország boldogsága, a kanyargó maros menti bokán, hátunk kis házba. Ha megölel, ha megcsókol pici szája, de jám

tervezgetnek csendesen. A kemence szegletébe egy anyóka kupor.

az csak a jó Isten tudja, hogy mi jutott az eszébe.

De ha egyszer megtudod majd, hogy a vétked vitt engem a sírba, gyere ki, ott

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! 23. soros ülését tartotta tegnap délután a Lendvai Községi Tanács. A tanácstagok döntöttek a 2026-os évi községi ünnep alkalmából kiosztandó községi elismerésekről, elfogadták a Lendvai Egészségház megalapításáról szóló rendeletjavaslatot és a közintézmény alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot. De tárgyalták a községben működő gazdasági közszolgáltatások 2027-es évi programjavaslatait is. Fehér Ilona foglalja össze a legfontosabbakat.
2: Az ülést Magyar János, Lendva község polgármestere nyitotta meg, majd betegségre hivatkozva az ülés levezetését átengedte Andrej Matyasec alpolgármesternek. A napirend elfogadása után, amelynek során Alen Dominics tanácstag bővítési javaslatát nem fogadta el a tanács, elsőként a községi elismerések kiosztásáról hoztak határozatokat. Nem ment minden simán. A statutáris jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság javaslatát a tanács teljes egészében nem fogadta el. A tanácstagok hiányolták a javaslatbeterjesztők feltüntetését és egyes jelöltek esetében a megalapozott argumentumokat. Megjegyezték azt is, hogy nem szükséges minden évben kiosztani minden elismerést. Végül a szavazás eredménye így alakult. Lendva község díszpolgára címet idén Drazen Szörpák Muraszerdahely polgármestere kapja, aki több éven át a jószomszédi kapcsolatok szilárdításáért és a határon átívelő együttműködésért dolgozott. 8 tanácstag határon átívelő együttműködésért dolgozott. 8 tanácstag szavazott a határozat mellett,

0: közösségi ünnepen Zsoldos Árpád veheti át, aki több éven át tevékenykedik a függőség megelőzése érdekében, a széleskörű figyelemfelkeltés és a segítségnyújtás terén. Lendva község elismerésben részesíti Igor Kövest, a Hotizai Turista Egyesület elnökét, valamint a gyertyánosi Ignác Prendölt önkéntes munkájáért. Lendva község legrendezettebb települése idén Hotiza lett. Az elismeréseket a községi ünnep alkalmából adják át. A rendezvényt október 23-án 18 órai kezdettel tartják meg. Az ülés folytatásában egyhangulag fogadták el a Lendvai Egészségház Közintézet megalapításáról szóló rendeletjavaslatot, valamint az intézet alapítói tanácsának létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot is, amelynek szövegét a 7 alapító községnek 1 év elteltével sikerült egyeztetnie. Sós Mihály külön státuszú tanácstag továbbra is kifogásolja, hogy az intézet igazgatójának nem kell beszélnie a magyar nyelvet, de mivel ezt a törvény nem írja elő, így a rendelet nem tartalmazza ezt a feltételt. A tanácstagok közül többen is reményüket fejezték ki, hogy az összes alapító rövid időn belül elfogadja a dokumentumot, ami azt jelenti, hogy a közintézet végre teljes jogú igazgatót kaphat. A községi tanácsülésén megvitatták és elfogadták az ivóvízellátás, a kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének, a közterületek, a községi utak és a temetők karbantartásának, valamint a távfűtés, mint gazdasági szolgáltatások 2027-es évre vonatkozó programjait. A tanácstagok első olvasatban elfogadták a község területén működő vendéglátóhelyek nyilvántartási idejéről szóló szabályzatot, valamint a régi és veszélyes épületek eltávolításának társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslatot is. Az 5 órás maratoni ülést a tartalmi hozzászólások mellett a helyhatósági választások közeletét jelző kampány megjegyzések pecsételték meg.
1: A Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén Lendva szerelmi történetei címmel Deján Szűcs történész adott elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében. Ide települtekről és elszármazottakról hallhattunk anekdotikus történeteket, amelyeket sajnos a történelem a legtöbbször derékba tört. Botka Ágnes összeállítását hallják a témáról.
2: Fontos hangsúlyozni, hogy a szerelemt több szempontból lehet bemutatni, tehát nem biztos, hogy csak úgy, mint kettő személy közti szerelem, hanem talán mint szerelem a térség felé, a hazád felé, és ebből a szempontból próbáltam bemutatni néhány alsólendvai zsidó család történelmét. Foglalkoztunk, beszélgettünk a Strauss, Deutsch, Eppinger, Wortmann családokról, néhány történetet, tehát a Zitter családról is. Ezek a családok jelentősek voltak Lendva fejlődésére, és ami érdekes, gyakran azt mondom, hogy nem tudom soha elfogadni, hogy a zsidó történelem csak azzal foglalkozik, tehát a holokauszttal, hanem azzal is kellene foglalkozni, ezek az emberek hogy éltek, mit hagytak maguk után, hiszen különösen Lendván egy csomó érdekes történet van, és fontosnak tartom, hogy olyan esték vannak. Persze én is még szeretném köszönni a lehetőséget. Nagyon szeretek jönni, tehát a kultúregyesületek irodájába itt előadni. Fontosnak tartom, hogy olyan témákkal foglalkozunk, és különösen, hogy ebből a szempontból megtekintjük Lendva történelmét, valami szempontból identitását is, hiszen ezek azok a tartalmak, amelyek talán személyes véleményem szerint fontosak. Tehát ezen is kellene dolgozni, hogy az emberek többet tudnak ezről a helyiségről, ezekről a településekről és az emberekről, akik itt éltek és élnek.
3: Mondta Deján Szűcs történész. Mint családfakutató kiemelte, a technológia hozta új lehetőségeket, amelyek nem csak megkönnyítik a munkájukat, hanem merőben át is írják olykor a korábbi kutatások eredményeit. Nem kevés meglepetést, sőt, olykor botrányt is okozva egy-egy családon belül. A Horizont egyik következő adásában még hallhatnak néhány lendvai család történetéről, és

0: Mély, kalandos, vagy éppen megpróbáltatásokkal teli életútjáról.
1: Tegnap a Lendvai Zsinagóga a Penta Essentia című zeneműnek adott otthont. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, Hamvos Béla az Öt Géniusz című esszéje által ihletett zenés színpadi műve a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült. A darab nem a veszteségre összpontosít, hanem a magyarság lényegi értékeire, a megmaradás és a megújulás erejére. A próza, a klasszikus zene, a népdalok és a tárogató ötvözésével kalauzolja a hallgatót a Vajdaságtól Erdélyig. Szőke Krisztina összeállításában idézi fel a rendkívüli kamara előadás hangulatát.

0: A Mohácsi csata jubileuma alkalmából rendhagyó vállalkozásra szánta el magát Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző. A művész a Mohácsi vész 500. évfordulójára egész estés színpadi zeneművet komponált, amelyel a fél évezredet történt történelmi eseményeknek kíván emléket állítani. A művet Hamvas Béla, az Öt géniusz című esszéje ihlette. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző.
1: Ezt a művet Hamvas Béla azonos című Öt géniusz című esszéje ihlette, amelyben az író filozófus azt mondja, hogy magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. És ezzel lényegében arra utal, hogy a magyarság az egy ilyen nagyon különleges, többdimenziós, civilizációs és kulturális élettérben éli az életét, amelyeket ezek a géniuszok reprezentálnak. De egy kicsit, hogy közelebb hozzuk ezt a fogalmat a hallgatóhoz, ugye ezek a géniuszok a géniusz lócihoz, a hely szelleméhez köthetők, és így az öt nagy történelmi hazánk öt nagy tájegysége, Délvidék, Dunántúl, Felvidék, Erdély és az Alföld, ezek reprezentálják a maguk sajátos karakterével ezeket a géniuszokat, és ennek az öt nagy tájegységnek a mentén épül fel a műnek a szerkezete is, az öt nagy tétel.
0: Nyugat kultiváltsága, kelet tüze, észak komolysága és dél derője egyszerre hat az itt élőre, és akkor még az ötödik géniuszról, az önmagában is sokrétű Erdélyről nem is beszéltünk. Hangoztatja a zeneszerző, kiegészítve.
1: Ez a gyönyörű kis város itt Lendva, ez valahol itt a dél és a nyugati géniusznak, ugye ez a nyugati civilizáció, a déli életöröm derű és a mediterrán hatásnak a találkozásának a meccéspontjában fekszik, úgyhogy így az első és a második tétele a műnek, ez szorosan ide kapcsolódik.
0: Mesélte a zeneszerző, aki Lendván első alkalommal vállalt narrátori szerepet a zeneműben.
1: A hallgató, néző az nem csak egy zenét hallgat, hanem egy történet részeseivé is válik. Juhász Bojtár és a leány szerelme egy szimbolikus történeten keresztül avatja be az embert a magyar identitás keresés kultikus útjába. És ezt a két főszereplőt egy fiú és egy lány népénekes alakítja, akik az adott tájegységről származó népdalokkal elevenítik meg a történetet, és ezekből a népdalokból sarjadnak a műnek a hosszabb, komoly zenei tételei, amik az embernek a hallgatót az érzelmi mélységeibe viszik el.

0: A darabban a Juhász Bojtár szerepében Gubinec Ákos népdalénekest hallhattuk és láthattuk.
1: Nagyon izgalmas ez a projekt számomra, hiszen ugye műfajok találkozása, és én a zenei munkásságomban mindig arra törekedtem, hogy ezeket a műfaji falakat lebontsuk.
0: Mondta a népdalénekes, aki számára a színpadi játék újdonságot jelentett.
1: Ez egy új szerep volt számomra egyébként. Az elején, amikor bemutattuk a darabot, akkor még nem is volt feltétlen mondjuk ennyi mozgás, vagy a narráció az volt a darab végén. Most már azért inkább ebben is egyre több van, és pláne majd ugye a szimfonikus zenekarnál, amikor egy nagy színpadra készül, akkor nyilván ezekre külön figyelmet fordítunk. De nagyon izgalmas folyamat az is, vagy volt, és most is az, amikor a darab rendezőjével, Horváth Zoltánnal együtt próbálunk és ötletelünk, és valójában amikor előadjuk, akkor mindig egy picit áthelyezzük magunkat egy másik dimenzióba, és a történetnek tényleg átadjuk magunkat. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy ilyen tanulási folyamat, és ezért is ilyen szép a művészet, mert folyamatosan új komfortzónán kívüli állapotokat lehet akár kipróbálni.
0: Az érzelmek felismeréséről és megértéséről szólt a Lélekmadár című zenés interaktív előadás, amelyet a kisebb tanulók láthattak az egyes számú lentvai kétnyelvű általános iskolában. A Magyarország lentvai főkonzulátusa és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete együttműködésével megvalósult programban a gyerekek is bekapcsolódhattak a közös játékba.
2: Öröm, szomorúság, harag. A gyerekek számára sem mindig könnyű felismerni és megfogalmazni, mit éreznek. Ebben segít a Lélekmadár című előadás, amely szöveggel, zenével és mozgással hozza közelebb hozzájuk az érzelmek világát. A Karsai Veronika rendezte produkció üzenetéről Kecskés Karina színésznőt kérdeztük.
3: Egy azonos című könyv, amit Mihály Sznunit írt, a Lélekmadár című könyvből készült ez az előadás, ami az érzésekkel kapcsolja össze a nézőket. Mi az üzenete, hogy figyeljünk befelé a szívünk felé, és próbáljuk megértelmezni azt a sok-sokféle érzést, ami bennünk kavarog, mikor vagyunk mérgesek, mikor vagyunk szomorúak, minek örülünk, és ezeket próbáljuk meg szétválasztani, és tudni azt, hogy mi lakik a mélyén a lelkünknek.
2: A produkcióban a közönség bevonása is fontos szerepet kap. Ennek menetéről és a közös játék jelentőségéről Karsai J. András színész beszélt.
4: Nagyon meglepő, hogy már egészen kicsi korban is teljesen veszik az adást, és nagyon jól működik bennük, illetve azért találtuk ki, hogy legyen egy érzelmesebb szál is, egy meghatóbb szál is benne, illetve egy humoros is, mert mindenki máshogy tud kapcsolódni, és így aztán mindenfajta gyerek megtalálja így a kapcsolódási pontot. Hát az, hogy közelebb kerüljenek hozzánk, arra, amit láttak is, kitaláltunk pár ilyen interaktív játékot az elején, ezek egy ilyen ismerkedős játékok, de nem csak egymással ismerkedünk, hanem igazából eközben ők saját magukkal is megismerkednek, meg a saját szokásaikkal is. Lehetséges, hogy még nem mondták ki hangosan soha, hogy mondjuk nem tudom, hú, én nagyon szeretek rendet tartani, vagy engem nem érdekel, hogy rendet tartsak. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza ismerkedés, és ezután pedig már jobban beengednek minket, így a kis életükbe, meg a szívüket jobban kinyitják így a játék során, és ezáltal sokkal fogékonyabbak lesznek utána, mind a prózai részekre, mind a mesére, mind pedig a pantomim által teremtett világra.
2: Az előadás céljáról és az iskolában látható Brunswick kiállításról dr. Gróf Anna Mária, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének ügyviteli titkára nyilatkozott.
5: A Lélekmadár című előadást már nagyon régóta szerettük volna elhívni, még a korábbi konzulasszonnyal, dr. Cikó Anitával kezdtük szervezni ezt, hogy eljöjhessenek ide az előadók, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen mozgásos, érzelmek átadásáról szóló előadás mindenkinek érdekes, azoknak is, akik nem annyira beszélnek magyar nyelven. És ugye a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének mindig ez a célja, hogy minden gyermeket megszólítson, és mindig valamilyen pozitív élményt adjon a magyar kultúrával kapcsolatban. És nagy szerencsénk volt, mert ugye mi egy kicsi anyagi gondokkal küzdünk mostanában, hiszen a magyarországi változások hozták azt, hogy még nem érkeztek meg a támogatások, de folyamatban van minden, úgyhogy nagy szerencsénk volt, hogy Magyarország lendvai főkonzulátusa átvállalta az anyagi terheket. A Lélekmadár című produkciót azért szerettük volna akkor megvalósítani, amikor itt a teremben látható a Brunswick emlékévre idehozott kiállítás, mert ugye a kisgyermekekről van szó, ugye Brunswick Teréz volt az első, aki óvodát kezdett szervezni, aki a kisgyermek nevelésre fordította a figyelmet, és kidolgozta a módszertanokat, és megalapozta az egész óvodapedagógiát, és gondoltuk, hogy akkor az első harmad számára valamilyen olyan előadást hozunk, amely tényleg mindenkit megéri. Mi nagyon javasoljuk az iskoláknak, hogy járjanak körbe, és javasoljuk a kétnyelvű középiskola leendő óvodapedagógusainak is, hogy mindenképpen jöjjenek és nézzék meg, hiszen olyan plusz értékeket, tudást kaphatunk itt, amelyet egyébként nem. A külügyminisztérium utazó kiállításáról van szó. Korábban Sepsiszentgyörgyön volt, onnan szállították most ide, és ugye a főkonzulátus jóvoltából valósult meg ez a kiállítás itt nálunk a Muravidéken.
2: A kiállítás október 19-éig előzetes egyeztetéssel tekinthető meg. A témához kapcsolódóan október 14-én délután 4 órakor Patyi Gábor, a Soproni Egyetem docense tart előadást Brunswick Terézről az iskola nagy előadótermében. A programra a pedagógusok mellett minden érdeklődőt várnak.
0: Korongozás, rovásírás, csuhézás, népzene és néptánc. Egy nap, amikor a hagyomány nem csak a múlt része, hanem kézzel fogható és átélhető élménnyé vált. Az egyes számú lendvai K.I. hatodikosai számára szervezett tevékenységi napon a hagyományápolásé volt a főszerep. A tanulók különféle kézműves és művészeti foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg kulturális örökségünk értékeivel. Szöge Krisztina riportjában elsőként Lázár Lenke, a tevékenységi nap koordinátora összegzi a foglalkozások lényegét.
6: Nem mindenki látott ilyen foglalkozást, vannak igaz olyan gyerekek, akik vagy néptáncolnak, vagy énekelnek, vagy táborokba járnak nyáron, és már találkoztak ezekkel a tevékenységekkel, de nagyon sok olyan gyerek van, aki először találkozik ilyennel, hogy kézzel készít valamit magának, vagy megtanul lépéseket, vagy olyan zenével találkozik, ami nem mindennapi az életében.
7: Fejtette ki Lázár Lenke tanár. Egy-egy tanterembe benyitva más-más foglalkozás fogadott bennünket. A tanulók érdeklődve figyeltek, ügyeskedtek, és közben játékosan ismerkedtek a régi mesterségekkel és hagyományokkal.

0: Volt egy nő és egy férfi, aki bemutatták a régebbi nép hangszereket, például hogy köcsögduda, vagy a eső hangszer, azt hiszem. És mi is kipróbáltuk például a dobot, meg elénekeltünk különböző dalokat. Például volt nekem egy kecskémet, tapsoltunk, meg doboltunk a lábunkkal, és a népzenével napjainkban már nem igazán találkozunk, de nagyon tetszett nekem.
1: Melyik volt talán a legérdekesebb hangszer, és melyik volt újdonság számodra, amivel még eddig nem találkoztál?
0: Nekem az első hangszer volt az új, hogy nem tudom, hogy lehet úgy utánozni kavicsokkal az esőt. És amit így felismertem, az pedig a köcsögduda volt, hogy működik meg minden.
2: Mesélte Olivér. Doriennek, aki a néptáncot várta a leginkább, hiszen ott lehetett mozogni, egy másik hangszer nyerte el a tetszését. Mégpedig...
3: A római dob, mert nagy, meg vicces, amikor játszasz. Érdekes nekem a gitár, elektrikus gitár. Ott még sok hangszerünk van.
2: Mesélte el Dorian többek közt azt, hogy milyen hangszerek keltik fel még az érdeklődését. Egy másik tanteremben eközben csuhézás zajlott. Ott Bíborkával beszélgettünk, aki a rovásírásos foglalkozáson is örömmel vett részt. A hatodikos lány elmondta, hogyan készült el a madárijesztő.
4: Először egy ilyen WC-papírt így meg kellett csinálni ilyen galacsinnak, aztán azt így beborítani csuhéval, az lett a feje. Aztán egy pálcát így berakni alá, hogy azt is rákötöttük, ami itt megmaradt az alján, hogy mert hosszabb volt a csuhé. Azt így kicsit ketté vágtuk, aztán felhúztunk bele egy kettéhajtott hosszabb csuhélapot, ami lett a keze. Akkor az alatt megint megkötöttük, hogy ne essen le belőle. Megkötöttük egy kicsit feljebb, 1-2 centire a végétől, hogy ne essen szét, és akkor bevágdostuk, hogy ilyen szétszortabb legyen. Megcsináltuk, hogy ilyen szép nagy szoknyája legyen, és akkor azt is így föltépkedtük, aztán meg megcsináltuk a haját.
5: És megyünk!
3: A néptánc foglalkozásnál voltunk, és először bemelegítettünk, aztán két új táncot tanultunk, amit el is táncoltunk. Volt egy molvai tánc, ami az első volt, aztán pedig egy ördögi tánc, ami ugyanúgy molvai. Nem volt olyan nehéz, meg jól ment azért, mert én már 6. éven néptáncra járok, és tudom ezeket a táncokat.
2: Mesélte Násztyá, de hogy miért is szeret táncolni?
3: Azt gondolom, hogy elég jól tudom a ritmusokat is táncolni, meg érdekes, meg közben a próbákon van olyan, hogy kicsit játszunk is, meg új dolgokat tanulunk.
2: Arról pedig, hogy miért jók az ilyen tevékenységi napok, Násztyá elmondta.
3: Mert kicsit mást is csinálunk, nem csak tanulunk, meg más dolgokat is megtanulunk. Új tanárok vannak, új dolgokat tanulunk, meg különböző dolgokat.
2: Lázár Lenkétől, a program koordinátorától még megtudtuk.
6: Az iskolánkban ugye a tevékenységi napok keretében magyar jellegű programok is folynak. Mi abban az időben, amikor ezek a tevékenységi napok létrejöttek, azon gondolkodtunk, hogy mi lenne jó itt a mi iskolánkba. Kísérleteztünk több mindenfélével, volt ugye már íjászat, batikolás, gyöngyfűzés is, de olyan dolgokra kellett gondolnunk, ami belefér az 5 órába, és ugye különböző csoportoknak időben is elegendő tevékenységet, vagyis foglalkozást nyújt. Ez már egy jó néhány éve így folyik, mindenki meg van elégedve vele, főleg a gyerekeknek tetszik nagyon, és gondoljuk, hogy ez jó választás volt ezek a párosítások.
2: Mondta a tanár, hangsúlyozva.
6: Ebben minket az MNMI támogat, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik, hiszen az ő munkatársaik, illetve az általuk szerzett szakemberek vezetik ezeket a foglalkozásokat. A rovásírást valamikor Patyi Zoltán szokta végezni, most Sós Péter csinálja, aztán Szakos Lilláék táncolnak, Horváth Csabi és a társa korongozik, csuhéznak pedig az MNMI munkatársai, és Boziék népzenélnek, illetve zenélnek, zenei bemutatót készítenek.
2: A Salóci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Minitök Fesztivált szervezett csütörtök délelőtt a domonkosfai és a hodosi óvodásoknak és kisiskolásoknak. A programot a gyermekhét alkalmából rendezték meg a domonkosfai portán. Szabó Rudolf riportja következik.
7: Domonkosfán szép hagyománnyá vált, hogy ősszel minden évben meghívják a helyi óvodásokat és kisiskolásokat tököt magozni. A portán idén is közel 20 gyerek segített a munkában. A hűvös, esős időjárás sem szegte kedvüket. Az idei mini tökfesztiválról Sebök Renáta programfelelős beszél.
8: Igen, a rossz idő ellenére megszerveztük ezt a mini tökfesztivált minden éven. A gyerekekkel, ugye a domonkosvai óvisokkal, meg az iskolásokkal, meg a hodosiakat is mindig meg szokjuk hívni. Úgyhogy eljöttek, hogy a gyerekek is megismerik ezeket a munkákat, hogy folytak valamikor is minden parasztgazdaságnál. Most már ezt máshol nem látják, mint itt nálunk. Úgyhogy amúgy meg a saját tökünk van itten, amit mi termeltünk itt a portán.
7: A gyerekek eközben nekiláttak a munkának. Halljuk, hogyan tetszett nekik a tökmagozás.
9: Filip, Tisza.
10: Filip és Tisza, ugye eljöttetek ide a Domonkosfára a tököt magozni, milyen volt?
9: Jó, jó.
10: Először vagytok itt, vagy már a múltban jártatok itt?
9: Jártunk már.
10: Tehát ismeritek, hogyan működik, és ma, tehát milyen volt a tök? Kicsit hideg volt, hallottam, kicsit úgy esett az eső.
9: Hideg.
10: De nem zavart akkor?
9: Nem.
10: Téged?
9: Nem.
10: Látom, így az asztalok között ilyen kis versenyzés is zajlott, hogy ki fog több tököt magozni, ugye?
9: Igen.
10: És neked mennyi sikerült?
9: 9.
10: Neked pedig?
9: 5.
10: És mit tetszik benne ebben a munkában? Tehát miért szereted? Szereted csinálni?
9: Nem.
10: Nem? Te?
9: Igen.
10: És miért?
9: Mert jó a munka.
10: Otthon esetleg még van nálatok tök, vagy ezt csak itt tudjátok domonkosfán?
9: Van otthon is.
10: Igen, és akkor szoktál segíteni?
9: Igen.
10: Te?
11: Igen, én is. Pap Luisa. Pap Berta.
10: Eljöttetek ma a domonkosfára tököt magozni. Kicsit mondjátok el, milyen volt.
11: Jó volt. Jó volt.
10: Kicsit az eső ugye belezavart, ugye látom esőköppeny is van rajtatok, tehát az nem volt gond?
11: Nem volt gond.
12: Talán, mert igazából itt a fedő alatt lehet magozni, attól is már esik odakint az eső.
10: És akkor a tök viszont kicsit hideg volt, kicsit nedves láttam helyenként, de az sem volt gond, ugye?
11: Nem volt gond. És hogyha amúgy is vagy muskos lesz, kimossuk.
10: Persze. Ez ugye hozzátartozik ilyen munkához, hogy kicsit bepiszkolódik a ruha, ugye?
11: Hogyha kicsit piszkos lesz, akkor majd kimossa a mosógép.
10: De ennek ellenére, tehát élveztétek, miért szerettek tököt magozni, gondolom szeretitek csinálni?
11: Igen, mert tök magból sok dolgot el lehet készíteni, tök magot, vagy akár más dolgokat is.
10: Például esetleg még valami eszedbe jut, hogy mit?
11: Hát tök magból csinálni szoktak aztán valamilyen tortát, vagy tök magolajat, mindenfélét.
10: És szeretitek a tököt, tehát így mikor esetleg sült tök, vagy itt a tök magot is szeretitek enni?
11: Hát igazából a sülteket meg a tök krémlevesre szeretjük, de meg már ettünk aztán tök magot is. Szóval azt is egy kicsit szeretjük.
10: Te is szereted? Tehát te is szívesen?
11: Igen.
10: Milyen íze van, vagy miért pont a tök? Esetleg el tudom mondani, hogy milyen íze van a töknek?
11: Finom.
10: Finom?
11: Jó.
10: Ti is versenyeztettek, akinek sikerült több tököt magozni?
11: Nem. Mi nem. Mert a részvétel a fontos, nem pedig a győztes. Hát, meg igazából tök mindegy, hogy ki mennyit magoz, hanem annyit tud maga. Amennyit magoz, ő annyit tudott megmagozni.
7: Az elvégzett munka után pedig jött a megérdemelt uzsonna. Szörp és muffin mellett sültök is került az asztalra. A program végére a nap is kisütött a domonkosfai portán, ahol pénteken este már minden a kukoricafosztás jegyében zajlik majd.
2: Kedves hallgatóink, a mai telepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szőke Krisztina, Fticser Inesz és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A NAFTA a turbulens nyár ellenére jól kezdte második élvonalbeli idényét az elmúlt időszakban. Sokan a liga meglepetés csapatának tartják a kékeket, hiszen 10 mérkőzésen 13 pontot gyűjtöttek, és jelenleg a biztos bennmaradást jelentő 6. helyen állnak. Sallói István, a NAFTA sportigazgatója elismerte, nehéz hetek voltak a bajnoki rajt előtt, de a jó döntések hamar meghozták az eredményt.
2: Valóban nagyon nehéz nyarunk volt, és nehéz volt összehozni a keretet. Kellett ez egy pár komoly megállapodás az Alaegerszeggel, illetve az Eszék csapatával, mert csak egy ilyen kooperációban tudtunk gyakorlatilag tovább lendülni nyáron. Ugye a gazdasági lehetőségünk nem tették lehetővé, hogy tovább nyújtózkodjunk. Szerencsére tavaly egy olyan jól masszív alapcsapat jött össze, akik most már bizonyítják, hogy az első osztályban is megállják a helyüket, és kaptunk olyan játékosokat, de legfőképpen ugye a spanyol edzői trió, akik érkeztek, egy olyan játékrendszert és játékstílust honosítottak meg, ami gyorsan eredményre vezetett, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a rajttal, de hát nagyon messze még a vége.
1: Tavaly kialakult egy stabil mag, ehhez érkeztek új játékosok, köztük fiatalok és kölcsönjátékosok. Mennyire sikerült megtalálni az egyensúlyt a régi és az új játékosok között?
2: Amikor kiestünk ugye az első osztályból, akkor az volt a probléma, hogy a játékosoknak olyan szerződése volt, amit nem tudtunk érvényesíteni, mert az opciót nem tudtuk érvényesíteni. A játékosok távoztak, és gyakorlatilag kiürült az öltöző. Ebből kifolyólag tavaly már 2 éves szerződéseket kötöttünk, tehát az összes játékosnak élő szerződése volt, kivéve Alex Picklernek és az Oricának, akiknek 1 éves szerződése volt, és újra meg kellett velük egyezni. Így együtt tudtuk tartani ezt a csapatot, de ennél többet mi nem tudtunk hozzátenni. A büdzsénk erre volt elég, a többit azt tényleg külső segítséggel kellett megoldanunk. Úgyhogy ez nem csak egy jó csapat, hanem egy jó közösség is. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan öltözői légkör alakult ki tavaly évben, ami ahhoz segített minket, hogy egyrészt feljutottunk, talpra tudtunk állni egy olyan sok után, ugye 5 ponttal vezettük a bajnokságot 2 forduló a vége előtt, és nem sikerült megnyerni a bajnokságot, amit szerintem meg kellett volna nyernünk. Ennek ellenére a Bozsik Józsiék összetudták úgy szedni a csapatot, és egy olyan közösséget tudtak létrehozni, akik képesek voltak ezt a bravúrt megcsinálni, és idén is rájuk tudjunk építeni.
1: A nyáron érkezők többsége kölcsönjátékos. Elsősorban a Zalaegerszeg és az Eszék segítette ki a NAFTA-t ezen a téren. A sportigazgató hogyan látja, mennyire fontos a NAFTA számára a két klubbal kialakított együttműködés, és hosszú távon is erre az útra építenének?
2: Igen, egyelőre kölcsön, de azt gondolom, hogy hosszú távon mi ebbe gondolkodunk, hogy együttműködünk jobb lehetőségekkel rendelkező klubbal. Ugye az Alaegerszeg és az Eszék az adja magát, velük korábban is nagyon jó viszony volt, illetve hát nyilván amíg az elnökünk az Alaegerszeg tulajdonosa volt, addig gyakorlatilag egy klubként kezeltük, de az új tulajdonosok belépésével az Alaegerszegre ugyanúgy ők is látják a potenciált a szlovén első osztályba, úgyhogy ez az év ez egy kritikus év, mindenképpen benn kellene tudnunk maradni, hogy tovább tudjunk építkezni, és akkor jövőre már nagyobb lehetőségek nyílnának meg előttünk.
1: Az első osztályban maradás nem csak szakmai, hanem pénzügyi szempontból is kulcsfontosságú. Mit jelentene a klub számára, ha sikerülne meghosszabbítani az élvonalbeli szereplést?
2: Alapvetően csak az első osztályban van bevétele a klubnak, a másodosztályban az elhanyagolható gyakorlatilag, és csak az első osztály bír olyan értékkel, hogy meg tudunk egyezni más klubokkal esetleg, hogy itt játékosoknak lehetőséget adunk. Kvázi kirakatba tesszük őt a szlovén első osztályban, a másodosztály az nem érdekes számukra, úgyhogy azt gondolom, hogy a lendvai labdarúgás jövője múlik azon, hogy bent tudunk-e maradni az első osztályban.
1: Magyarországon közben kormányváltás történt, ami a lendvai labdarúgás korábbi támogatási rendszerét is bizonytalanná tette. Jelenleg mit tudnak a jövőről, és mennyire stabil a klub pénzügyi helyzete?
2: Hát igen, nyilvánvalóan a lendva az a nemzeti együttérzés fontos építőköve. Itt a magyar közösség miatt a magyar állam finanszírozta főleg az utánpótlást és az akadémia építését, ami óriási segítség, és a kormányváltással egyelőre bizonytalanná vált ez a háttér. Nem tudjuk, hogy mi lesz, mert egyelőre még nem állt föl az az apparátus, aki erről tájékoztatni tudna minket. Nem tudjuk, hogy teljesen megszűnik a támogatás, vagy részben szűnik meg, vagy valamilyen formában ez tovább tud működni. Egyelőre erről nincs információnk, úgyhogy erre várni kell egy pár hónapot. Ezért elsősorban a saját bevételeinkre kell hagyatkozni, és próbálunk úgy építkezni, hogy függetlenül a magyarországi helyzettől a lendvai labdarúgás működni tudjon. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos lenne egy olyan összefogás itt a városban és a környéken, ami legalább az utánpótlásnak a működését biztosítani tudja, mert azt nem tudjuk elvárni, hogy mindig külülről jöjjön valami segítség, úgyhogy most ezen dolgozunk, bízunk benne, hogy a várostól is kapunk segítséget, nem effektíve pénzre gondolok, hanem olyan támogatásra és olyan kapcsolati rendszerre, ami alapján az utánpótlásnak azt a fajta minőségi működését, amit elértünk, azt folytatni tudjuk. Nem, a pénzügyi helyzetünk stabil erre a bajnoki évre, itt ugye a labdarúgásban nagyon fontos a tervezhetőség, és számunkra az a nehéz, hogy tudunk tervezni a következő évre, hiszen azért ezeknek a játékosoknak is most már ebben az évben lejár a szerződésük, újra kellene tárgyalni a szerződéseket, új játékosok után kellene nézni. Amikor elkezdődik a bajnokság, egy sportigazgató nyilván figyeli az eseményeket, mert van egy téli átigazolás, ahol bele lehet korrigálni a keretbe, de ezen túl kell nézni, és már jövő nyarat is kell nézni. Mondok csak egy egyszerű példát, hogy ugye létezik egy fiatal szabály, hogy kötelezően egy 21-es játékosnak kezdőnek pályára kell lépni, ami idén a 2004-es korosztályt jelenti, de jövő nyártól már 2006-os korosztályból kell kezdő játékos, tehát nekünk 2006-os játékosokat meg kell nézni, jelenleg Kimi Lavrencsics, aki 2006-os, de mi abba bízunk, hogy őt tudjuk értékesíteni, mert ugye ez a másik olyan bevételi lehetőségünk, amivel a klub működését biztosítani tudjuk. Nyilván egy jobb csapatból jobban lehet értékesíteni, de pont ezért mondtam, hogy az első osztály nagyon fontos, mert teljesen más a marketing és a transfer értéke egy első osztályú csapatnak, úgyhogy ez most létkérdés ebben az évben, hogy valahogy bennmaradjunk. Annak nagyon örülök, hogy a közönség teljes messzeessége a csapat mögött van, támogatja az edzőstábot, a játékosokat, függetlenül az eredménytől. Úgy érzem, hogy a közönség, a szurkolók, Gorgona és a többi szurkoló ugye csapattal nagyon egymásra talált a tavalyi évben, és ez folytatódik, és szerintem ez erőt ad a srácoknak, és ezért több helyre elkísérnek minket, ott vannak, halljuk a hangukat, ez nagyon fontos, azt gondolom.
1: A spanyol edzőstáb Baldomero, Hermoso Herrera és Gonzalo Escudero egy támadóbb, intenzívebb futballt hozott Lendvára. Ez a játékstílus mennyire illeszkedik a jelenlegi kerethez, illetve várhatók-e változások a téli átigazolási időszakban?
2: Nyilván mindenki ezt szereti, hogyha egy kicsit egy bevállalósabb focit játszik egy csapat, de hát azért látni kell, hogy mikor mit használ az adott edző, meg milyen ligában van, teljesen más volt a másodosztályban játszani, ahol felállt védelmet kellett volna feltörni, nyilván nehéz volt egy ilyen intenzív focit játszani, nyilván az első osztályú jobb csapatok vannak, többet támadnak, ezért nagyobb lehetőségeink vannak, és nagyobb tér nyílik nekünk is az átmenetekre, de nyilvánvalóan a spanyol edzői brigádunk is abszolút ezt támogatja, ezt a sok átmenetet, nagy intenzitású játékot, letámadást, fönt védekezünk az ellenfél tér felén. Ez nagyon fontos, de ez úgy néz ki, hogy fekszik is a csapatnak egyelőre. A lehetőségeinkhez képest mindent nyilván biztosítunk, tökéletes edzés lehetőségeink vannak, ugye az akadémia, a pályák, azt gondolom Szlovéniában egyedülálló, úgyhogy erre panasz nincs. Nyilvánvalóan a játékos keretben ők is szeretnék, hogyha egy kicsit tudnánk frissíteni majd télen, azért vannak olyan posztok, ahol kevesen vagyunk, van, ahol sokan vagyunk, tehát egy kicsit azért ilyen szempontból ez a hektikus nyár, nem teljesen kiegyensúlyozott a keretünk, támadóból sok van, védőből kevés, ugye ez, hogyha jön sérülés hullám, ez komoly gondot jelenthet, úgyhogy ezt majd megpróbáljuk télen egy kicsit orvosolni.
3: Akkor várható télen változás, tehát próbálnak játékos nélkül.
2: Igen, mindenképpen posztspecifikusan, főleg mondom a védelem az, ami kulcskérdés, hogy ott valahogy meg kell úsznunk sérülések nélkül ezt az őszi szezont, és akkor egy kicsit tudunk frissíteni.
1: A Naftának 10 forduló után 13 pontja van. A sportigazgató hogyan látja, hány pont kellhet ahhoz, hogy a klub biztosan meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát?
2: A héten volt egy csapatépítő összetartás a srácokkal, és ilyenkor szoktunk ilyen kvízjátékot játszani, és betettünk egy olyan kérdést, hogy mi volt a legmagasabb pontszám az első osztályba, ami nem ért automatikus bennmaradást, tehát csak playoffot, és hát ledöbbentek a fiúk, hogy volt egy olyan év az elmúlt 20 évben, amikor 44 pont, az csak az osztályzóra volt elég a playoffra, de a többi szezonban azt gondolom a 35-6 pont az bennmaradást ért. Tehát gyakorlatilag a cél az, hogy ahány meccs annyi pontot legalább szerezzünk, ebben most jól állunk. Ugye az első 10 meccsen szereztünk 13 pontot. Ha ősszel úgy tudnánk fordulni, hogy ez a 13 ponthoz még egy 12 pontot hozzá tudnánk tenni, akkor azt gondolom azzal elégedettek lehetnénk. Hát most két olyan csapat jön, akit az első körben megvertünk, a Bravót és a Murát, úgyhogy nagyon elégedett lennék 6 ponttal.
3: Ismét a rangadó, tehát hamarosan ismét, viszont akkor Mura szombatban.
2: Igen, hát ez nagyon speciális mindig a klubnak, úgyhogy arra is készülünk, de először a Bravó, aztán majd utána lesz kupa meccsünk is, ahol kimondottan bal szerencsések voltunk, szerintem, mert nagyon nehéz ágra kerültünk. Minden rendezett, úgyhogy nincs gondunk erre a bajnoki esztendőre. Most szakmailag kell megállni a helyét a csapatnak, megmondom, megpróbálunk télen egy kicsit a partner csapatainkkal is együttműködve megtalálni a megoldást, hogy a hiányposztokon tudjunk egy kicsit frissíteni és segíteni az edzőstábnak.
1: Nyilatkozta Sallói István. A NAFTA Bravo bajnoki mérkőzést vasárnap 15 órakor rendezik a Leindvai Sportparkban. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra pénteken.
4: MMR. A zene összeköt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.